Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat augusztus 13-án csütörtökön, Homokóra műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm kedves hallgatóinkat, ami Florence Nightingale angol ápolónő és statisztikus tollából származik, és így hangzik. A sikerem titka abban rejlik, hogy soha nem adtam fel semmit, és nem kerestem a kifogásokat. Ez a gondolat kísérje minket a mai nap során. Most pedig lássuk, mivel várom önöket a következő három órában. Az első órában válogatott klasszikus zenét hallhatnak Ludwig van Beethoven német zeneszerző tollából. Adásunk második órájában meghallgathatják a nap áhítatát, majd fellapozzuk a nap kalendáriumát, végül ünnepeltjeinket köszöntjük. Majd keresztény élet felekezetközi műsorunk múlt szerdai ismétlését hallgathatják meg Szecsődi Árpád szerkesztésében. Adásunk harmadik órájában pedig szempontok rovatunk múlt pénteki ismétlését hallgathatják meg, a maradék időben pedig válogatott ifjúsági dalokat hallhatnak. Ezzel várom önöket, ha tehetik, tartsanak velem!

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat augusztus 13-án, csütörtökön homokóra műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Florence Nightingale angol ápolónő és statisztikus tollából származik, és így hangzik. A sikerem titka abban rejlik, hogy soha nem adtam fel semmit, és nem kerestem a kifogásokat. Ez a gondolat motiváljon minket a mai nap során. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket 6 óráig. A következő órában áhítatot hallhatnak, majd fellapozzuk a nap kalendáriumát, végül ünnepeltjeinket köszöntjük, ezután pedig keresztény élet, felekezetközi műsorunk múlt szerdai ismétlését hallgathatják meg Szecsődi Árpád szerkesztésében. Adásunk utolsó órájában pedig szempontok rovatunk múlt pénteki ismétlését hallgathatják meg, melynek címe az ember önmaga legnagyobb ellensége, ezután pedig válogatott ifjúsági dalokat hallhatnak. Ha tehetik, tartsanak velem!

Mai áhítatunk címe Vigasz a viharokban. A következő percekben Tammy Kennedy Hilt Egyesült Államokbeli testvérünk gondolatait tolmácsolom. De te, Uram, pajzsom vagy nekem, dicsőségem, aki fölemelett fejem. Zsoltárok könyvének 3. fejezetének a 4. verse.

Előző este egy tavaszi vihar csapott le a vidékünkre, és ritka pusztítást hagyott maga után a hegyvidéki környékünkön. Ahogy a tornácon öltem, hálát adtam Istennek, hogy senki sem sérült meg. Átfagyva visszatértem a házba, ahol egy csésze krémes forró csokoládé hamarosan felmelegített. Ahogy olvastam a napi áhítatot, rájöttem, hogy a Szentírás és az áhítat üzenete ugyanazt teszi fáradt lelkemmel. Mostanában én is szembesültem a saját viharaimmal. Váratlanul nyugdíjba kellett vonulnom egy stroke után, és ezért céltalannak éreztem magam, mivel szerettem volna egy kicsivel tovább dolgozni. Aztán a 98 éves édesanyám és az egyik legjobb barátom is elhunyt 2 héten belül. 2 ember, akikkel rendszeresen beszélgettem, hirtelen eltűnt. Némának és levertnek éreztem magam. Amikor a Szentírást olvasom, Isten szeretetének melegsége tölti el a lelkemet, akár csak egy

része forró csokoládé. Arra emlékeztet, hogy bár emberek távoznak az életünkből, és a munkahelyek is megszűnhetnek, Isten soha nem hagy el bennünket. Isten minden lépésnél ott lesz, hogy betöltse üres szívünket, és segítsen nekünk új célt találni.

Imádkozzunk! Szerető Istenünk, köszönjük, hogy szeretsz minket, és elküldött szent lelkedet, hogy segítsen átvészelni az élet viharos napjait. Ámen! Isten igéjének olvasása átsegít az élet viharain, mondja ezt Temi Kennedy Hilt, Egyesült Államokbeli testvérünk.

Az elmúlt percekben a nap áhítatát hallgathatták meg, amelyet ma Hermann Dániel tolmácsolt. A következőkben fellapozzuk a nap kalendáriumát Janicskó Mihály Noémivel.

Augusztus 13-a, az év 225. szökőévben 226. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 140 nap van hátra. Deák Anita vagyok, önök pedig az Agnus Rádió augusztus 13-ai kalendáriumát hallgatják.

Következzenek a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események. 1521. augusztus 13-án spanyol konkvisztádorok Cortés vezetésével elfoglalják Tenochtitlant, az Azték Birodalom fővárosát, a mai Mexikó várost. 1704-ben ezen a napon történt a Höchstadti csata. A spanyol örökösödési háborúban a Marlborough herceg által vezetett angol expedíciós hadsereg és a savoyai Jenő vezette osztrák császári haderő a Felső-Dunánál szétverik a 14. Lajos francia király és szövetségese II. Miksa Emmanuel bajor választó fejedelem seregeit. 1849. augusztus 13-án volt a világosi fegyverletétel. A teljhatalommal felruházott Görgei Artúr a törzskarával a Bohusz kastélyban írta alá a feltétel nélküli megadásról szóló egyezményt Rüdiger vezérkari főnökével és Frollóval. Magára a fegyverletételre a szőlősi mezőn került sor. Ezzel véget ért az 1848-49-es szabadságharc. 1961-ben ezen a napon a kelet-német állampolgárok egyre fokozódó mérvű elvándorlása miatt Berlinben az NDK hatóságai nagy létszámú csapatokkal lezárják a város nyugati, francia, brit és amerikai szektorainak az NDK-val érintkező korábban nyitott határvonalát bel- és külterületen egyaránt. A zárás vonala mentén előbb drót akadályokból, később egyre összetettebb műszaki megoldásokból az NDK területén épül ki a vasfüggöny legismertebb objektuma, a várost 28 éven át kettévágó berlini fal, hivatalos NDK nevén az antifasiszta védősánc.

A történelmi események után következzenek azok az ismert személyek, akiknek a születésnapjára emlékezünk augusztus 13-án. 1899-ben ezen a napon született Alfred Hitchcock, angol származású amerikai filmrendező, forgatókönyvíró és producer. 1921. augusztus 13-án látta meg a napvilágot Sarkadi Imre, Kossuth díjas és háromszoros József Attila díjas író, újságíró, dramaturg, a magyar parasztság 1945 utáni átalakulásának ihletett krónikása, valamint a modern társadalom erkölcsi problémáinak újszerű, drámai hangvételű ábrázolója volt. 1926. augusztus 13-án született Fidel Castro rúz, kubai forradalmár, politikus, 1965 és 2008 között Kuba első számú vezetője, az ország és a minisztertanács elnöke, pártvezér. 1949-ben ezen a napon született Philippe Petit, francia artista, kötéltáncos pantomim művész, akit 1974-ben a Világkereskedelmi Központ két tornya között bemutatott illegális drótkötél mutatvány tett híressé. És 1960. augusztus 13-án született Gál Gábor zenész, a Takács Tamás Dirty Blues Band alapító tagja, gitárosa.

A születések után következzenek, akiknek a halálára emlékezünk augusztus 13-án. 1854-ben ezen a napon hunyt el Gaston de Rosset-Bourbon, francia nemes, kalandor, gyarmatosító, a szonorai francia állam alapítója. 1863. augusztus 13-án hunyt el Eugène Delacroix, francia festő, a romantikus festészet egyik legnagyobb alakja, mind a kortársak, mind az utókor számára. Delacroix folyamatosan tanulmányozta a lovak viselkedését és mozgását, számos vázlata és festménye kapcsolatos ezzel a témával. Ugyanakkor kiváló litográfus is volt, sok vízfestménye igen figyelemre méltó. 1865-ben hunyt el Semmelweis Ignác, magyar orvos, az anyák megmentője. 2013-ban az UNESCO Nemzetközi Tanácsadó Bizottsága a Világ Emlékezete Program részének nyilvánította Semmelweis Ignác gyermekágyi lázzal kapcsolatos felfedezéseit és azok dokumentumait. 1910. augusztus 13-án hunyt el Florence Nightingale, angol ápolónő és statisztikus, a modern nővérképzés, valamint a betegellátás reformjának elindítója. Ő alkalmazott először statisztikai megközelítést a betegápolás hatékonyságának elemzésére, így a bizonyítékukon alapuló orvoslás egyik úttörőjének tekinthető. Azt hirdette, hogy az alapvető méltósághoz és a megfelelő ellátáshoz mindenkinek alapvető joga van nemtől, nemzetiségtől és vallási felekezettől függetlenül. És végül 1946-ban ezen a napon hunyt el Herbert George Wells, gyakran csak Hugh G. Wells, angol író, aki főleg a science fiction műfajban írt műveiről ismert, de a világirodalom egyik legtermékenyebb írója volt, aki szinte minden létező műfajban alkotott. Augusztus 13-a ezen kívül a balkezesek világnapja. Egy balkezeseket tömörítő amerikai szervezet kezdeményezésére 1992 óta minden év augusztus 13-án ünnepeljük a Föld népességének csaknem 15%-át kitevő balkezeseket. Ezek voltak a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók, kalendáriumunkat hallották.

0: Az elmúlt percekben a napkalendáriumát lapoztuk fel Deák Anitával, a következőkben ünnepeltjeinket köszöntjük.
1: Augusztus 13-án Csongor, Ipoly és Gerda névnapokat ünnepeljük. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Csongor török eredetű régi magyar személynév, jelentése vadászmadár. Az Ipoly a Hippolit régi magyar alakváltozata, amely a görög mitológiai eredetű Hippolytos név latinosított formájából származik. Jelentése a lovakat kifogó, eloldozó. A Gerda pedig két germán eredetű név egybeesése, a ger kezdetű és da végű összetett női nevek önállósult becézője. Jelentése ág, vessző vagy karcsú, esetleg dárda. A germán mitológiában Freyr isten feleségének a neve, egyúttal a Gertrud német becézője. Köszöntjük tehát augusztus 13-án minden Csongor, Ipoly és Gerda nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik és azoknak, akik ma születésnapjukat ünneplik, vagy más fontos eseményre emlékeznek. Isten éltesse őket!
2: Nincs időm.

Nem mozdul el, csak lebeg egy fél napja már. Fontos vagy, de fontos a csönd is, most lenn vagyunk.

0: Az elmúlt percekben ünnepeltjeinket köszöntöttük Charlie, menjünk tovább című dalával. A következőkben keresztény életfelekezet közi műsorunk múlt szerdai ismétlését hallgathatják meg Szecsődi Árpád szerkesztésében.
1: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezet közi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete a 42. Zsoltár 2-től 6-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk Adorjáni László, református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből névsor a vízözön előtt című részt felolvassa Fájsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Olvasom Isten igéjét, a 42. Zsoltár 2-tól a 6. verséig. Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, ó Isten. Szomjózik lelkem Istenhez, az élő Istenhez. Mikor mehetek el és jelenhetek meg Isten előtt? Könnyhullatásom volt, kenyerem éjjel és nappal, mikor minden nap azt mondták nekem, hol van a te Istened? Mikor ezekről emlékezem, megkeseredem lelkemben, mert nagy csoportban vonultam ezelőtt, és újongó örömmel és hálaadással vezettem őket, az ünneplő sokasságot Isten házáig. Miért csüggedsz el lelkem, és nyugtalankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én neki, az ő orcájának szabadításáért. Nem segíti Isten azt, aki igyekszik hozzá kötni életét? Azt, aki próbál az ő útain megmaradni? Nem fizet jóval annak, aki próbál mindenkihez jó lenni? Miért engedi, hogy bajok zúduljanak, és mint örvénylő víz

lehúzzák azt, aki Jézusba kapaszkodva küzd? Miért nem igazolja Isten a hitetlen csúfolódók között a hívő embert? Nem hallja a bajba süllyedt gyermeke segélykiáltását? Az atya messzebb lát, mint kicsin gyermeke. A mindenható uralja a féktelennek tűnő vizeket. Ő választotta szét a tengereket, ő állította meg a viharzó tengert, amikor tanítványai az elsüllyedést látták már maguk előtt. Sőt, ott volt velük együtt a hánykolódó hajóban. Amikor hömpölyögnek a bajok és késik a segítség, azzal is terve, célja, üzenete van. Az egyik: azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én meggyőztem a világot. János evangélium a 16. rész, 33. verse. Mert az úti célunk nem ez a világ, hanem Isten otthonában a teljes béke, a szombatok szombatja. Most útközben vagyunk, vándorlunk. A másik: a bajok, a küzdelmek a mester tanításának részei. Az a gyakorlat, amivel valami hasznosra akar elvezetni, majd felhasználni, és ezzel együtt minket erősebbé tenni. A harmadik: amikor valamit egy időre elvesz, azért teszi, mert mást akar adni helyette, amit nem tudok átvedni, míg mást markol a kezem. A negyedik: üzen vele másoknak Isten. Az, ahogyan a bajban is kitartunk mellette, amikor nem fizet földi jóval atyánk, hitünk és hitelességünk mutatója. Példává, mintává tesz, mint Jóbot. Általunk másoknak és utódainknak is üzen, ahogy ebben a zsoltárban is nem csak a bajban levő embert látjuk, hanem a kereszten szenvedő Mesiás is feltereng. Őt vázolja fel előre Isten, akit majd a kereszten hasonló szavakkal csúfolnak. Máté 27:43. Bízott Istenben, mentse meg most őt, ha akarja, mert azt mondta, Isten fia vagyok. Közben Jézus akkor is kitart, ha úgy tűnik, elhagyta őt Isten és ember, és a gonoszság örvénye éppen benyeli. De a rémület után a kiemelkedés, a feltámadása sokkal jobb következik. Ezt tudja előre az, aki Istenben feltétel nélkül megbízik, mert már korábban is volt hasonló tapasztalata. Ezért profétál hitből, Isten lelke bátorításával is ismétli, mondja, bíztatja önmagát, mint ahogy a hitvallással tesszük mi is. Miért csüggetsz el lelkem, és nyugtalankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én neki az ő orcájának szabadításáért. Köszönöm, Jézus, hogy segítesz a bajoknál téged nagyobbnak látni. Amen.

0: Isten üzenete Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a 42. Zsoltár 2-től 6-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Szentgellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből névsor a vízözön előtt című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.
1: Névsor a vízözön előtt. Olvasom Mózes első könyve 5. részének 1-től 32-ig, valamint 6. részének 1-től 4-ig terjedő verseit. Ez Ádám nemzetségének könyve. Amikor Isten megteremtette az embert, Istenhez hasonlóvá alkotta. Férfivá és nővé teremtette, megáldotta és embernek nevezte őket teremtésük napján. Ádám 130 éves volt, amikor fiút nemzett, magához hasonlót, a maga kép mására, és elnevezte Sétnek. Sét születése után Ádám 800 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Ádám teljes életkora tehát 930 év volt, amikor meghalt. Sét 150 éves volt, amikor Enóst nemzette. Enós születése után Sét 807 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Sét teljes életkora tehát 912 év volt, amikor meghalt. Enós 90 éves volt, amikor Kénánt nemzette. Kénán születése után Enós 815 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Enós teljes életkora tehát 905 év volt, amikor meghalt. Kénán 70 éves volt, amikor Mahalalélt nemzette. Mahalalél születése után Kénán 840 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Kénán teljes életkora tehát 910 év volt, amikor meghalt. Mahalalél 65 éves volt, amikor Jeredet nemzette. Jered születése után Mahalalél 830 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Mahalalél teljes életkora tehát 895 év volt, amikor meghalt. Jered 162 éves volt, amikor Énokot nemzette. Énok születése után Jered 800 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Jered teljes életkora tehát 962 év volt, amikor meghalt. Énok 65 éves volt, amikor Metuselahot nemzette. Énok az Istennel járt, Metuselah születése után 300 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Énok teljes életkora tehát 365 év volt. Metuselah 187 éves volt, amikor Lámeket nemzette. Lámek születése után Metuselah 782 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Metuselah teljes életkora tehát 969 év volt, amikor meghalt. Lámek 182 éves volt, amikor fiút nemzett. Noénak nevezte el, és ezt mondta. Ő vigasztal meg bennünket, kezünk fáradtságos munkájában a termőföldön, amelyet megátkozott az Úr. Noé születése után Lámek 595 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Lámek teljes életkora tehát 777 év volt, amikor meghalt. Noé 500 éves volt, amikor fiakat nemzett, Sémet, Hámot és Jáfetet. Történt pedig, hogy amikor az emberek kezdtek elszaporodni a földön, és leányaik születtek, látták az Isten fiak, hogy szépek az emberek leányai, ezért feleségül vették közülük mindazokat, akiket kiválasztottak maguknak. Akkor ezt mondta az Úr: ne maradjon lelkem örökké az emberben, hiszen ő csak test. Legyen az életkora 120 esztendő. Abban az időben, amikor az Isten fiak bementek az emberek leányaihoz, és azok gyermeket szültek nekik, sőt, még azután is óriások éltek a földön. Ők voltak az ősidők, nagy hírű vitézei. Eddig a felolvasott íge. Megérteném, ha most többen csodálkoznának. Mire jó ezt még elolvasni is, ezt a különös, szinte hátborzongató töredéket az Isten fiakról és óriásokról. Megvallom, megkísértett engem is, hogy kihagyjam, egyszerűen átugorjam, mintha benne se lenne a Bibliában. Hiszen nem egy ige hirdető, aki az őstörténet alapján sorozatos ige szolgálatokat végzett, valóban ezt tette. Kihagyta. Mondom, már-már ezt a könnyebb megoldást választottam én is, amikor feleségemtől egy gyönyörű képes folyóiratot kaptam, amely elejétől végig a dél-amerikai ásatások képeit tartalmazta. A tolték, azték, zapoték és maja piramisok és templomok képeit. Szinte megbűvölve nézegettem egy egész estén át a teotihuacani fellegvár tollas kígyójának grandiózus képét, az ókori Tula esthajnal csillag templomának tetején áldogáló négy óriási atlantiszi figurát és az Uxmali kormányzó palotájának óriás frízeit. Megcsapott az elsüllyedt kultúrák titokzatos levegője, és szinte áhítathoz hasonló, mély tisztelettel töltött el. Akkor arra gondoltam, a Bibliának ezt az oldalát nem illeti-e meg ugyanaz az áhítat és tisztelet? Hiszen végtelen idők távlatából hoz üzenetet. Az emberiség bölcsőjének első lakóiról akar valamit mondani, és ha ma már nem is értjük világosan az üzenetét, legalább egyszer életünkben álljunk meg előtte olyan tisztelettel, mintha a Cheops piramis előtt állanánk. Hiszen arról sem tudunk mindent, sőt, nagyon is keveset. De aki egyszer megállt a tövében, legalább megkísérelte, hogy beszámoljon barátainak a benyomásairól. Engedjék meg, hogy ilyen beszámolót mondjak most, mit éreztem, mi sejlett fel bennem, amikor egy késő este újra és újra elolvastam Mózes első könyvének 5. fejezetét, ezt a különös névsort, és a 6. rész mitikus első verseit. Az első, amire rájöttem a névsor tanulmányozása közben, hogy ez nem exakt történetírás, nem történelmileg igazolható ezredéves családfa, hanem mint eddig is Bölcsönkre vésett üzenet, profécia. De mi az üzenete számunkra? Valamit üzen, hiszen azért került bele az írásba, kihagyhatatlanul. Nekem ilyen üzenetek érkeztek. Egyszer az ember idejének hajnalán az ember bölcsőjéből kicsordult az ember patak, és egyre szélesedve ember folyóvá, szinte embertengerré vált, emberiséggé. De ha visszamerünk, és tudunk nézni vagy gondolni bölcsőnkre, és ezt a különös névsort olvassuk, lehetetlen, hogy eszünkbe ne jusson. De hiszen mindnyájan testvérek vagyunk, ember testvérek. Talán még soha nem éltem át úgy ezt a szót, mint ennek az ősi névsornak olvasásakor. Eszembe jutott egy hívő orvosbarátom sóhajtása egy nagyon hideg, téli délelőttön, amikor ott ült előttem, és megkérdeztem tőle, hogy miért olyan levert és szomorú. Meglepetésemre ezt mondta. Milyen sokan fáznak most a világon, éheznek és fáznak, amíg mi itt ülünk jól lakottan és meleg szobában. Nem mondta, de tudom, így gondolta, fáznak és éheznek a testvéreim, ember testvéreim. Igen, erre az egész glóbuszt átölelő érzésre és megrendülésre késztetett ez a névsor. Összetartozunk, valahogy egy soha nem érzett élménnyel lettem gazdagabb, emberiség élményem volt. Aztán az agyamon túl a szívemig hatolt az ősi szöveg monotóniája, mint valami elfelejtett, szent liturgia hömpölygése. Született, élt, nemzett, azután meghalt. Született, élt, nemzett, azután meghalt. 10 közül 8-ról nincs is más feljegyezve. Csak ennyi, és mégis egy-egy láncszemmé váltak az emberiségben. A faj sajátosságait magukkal hozták, aztán továbbadták. Arra kellett gondolnom, nincs értelmetlen élet, csak meg nem értett élet van. Petrovics Istvánra gondoltam, a felvidéki egyszerű emberre, és Hrúz Máriára, akik egy mészárszéket nyitottak, majd egy kis kocsmát Kőrös főn. Lehet, rajtuk is átsuhant a gondolat, mint olyan sok emberen élete alatt, hogy miért is élek én? Kis, ismeretlen emberkék, parányi fodrok a hömpögő emberfolyam felszínén. Aztán született egy fiúk, akit mi így ismerünk, Petőfi Sándor. A kiválasztott népre gondoltam, ahol az idők beteljesedéséig minden anya, amikor fiút szült, arra gondolt, hát ha ő lesz a messiás. És egy fiatal zsidó leányra, Míriámra, Máriára, aki megszülte elsőszülött gyermekét, és Jézusnak nevezte. Akkor este, amikor így néztem az ősi szöveget, szinte megrendült áhítattal végtelen egységben éreztem és láttam az egész emberiséget, mint valami megbonthatatlan szövedéket, amelyből senki sem hiányozhat, mert csak így van értelme az egésznek. Aztán a névsor évszámai állítottak meg és kényszerítettek gondolkodásra. Több száz évig élt mindegyik. Megnéztem a legjobb kommentárokat, amelyek rendelkezésemre állnak. A különböző feltételezéseket. Van tudós, aki azt állítja, hogy ezek nem egyes emberek évszámai, hanem egy-egy törzs életének ideje. A név a törzs fejének neve csupán. Vannak tudósok, akik fölvetik a kérdést. Ugyan, mit tudunk mi az emberiség hajnaláról? Miért ne élhettek volna akkoriban tovább az emberek, mint ma? Megvallom, arra gondoltam, 100 év vagy több száz év, lényegében mindegy. Az ő életüknek is volt határa, születtek, éltek, nemzettek és meghaltak, és nem éltek hiába. Életüknek valamilyen értelme volt. Minél többször olvastam el a 10 ős atya név sorát, annál inkább tudatossá vált bennem egy különös statisztika. 8-2. 8-ról csak ennyit tudunk, hogy született, élt, nemzett, meghalt. 2-ről többet. Talán ez az örök arány? 8-2. Két embernek különös küldetése és szerepe volt. De ez a 2 nem élhetett volna a többi 8 nélkül. Az egyik Énok. Egész lénye a róla feljegyzett néhány sorba, mint egy titokzatos fátyolba van burkolva. 365 évig élt. Ó, ha ismernénk ennek az egy év napjainak megfelelő számnak az akkori titokzatos jelentését. Ő a 7. a névsorban. Azt tudjuk, hogy ez az ősi keleti népeknél a szent szám volt. Vele kapcsolatban ez a misztikus megjegyzés áll. Énok az Istennel járt. Azért nyer különös jelentőséget ez a kifejezés, hogy Istennel járt, mert a mózesi könyv a továbbiakban így fejezi ki, Isten előtt járt. Járj én előttem, és légy fedhetetlen, mondja Isten Ábrahámnak, Mózes első könyve 17. részének első versében. Ugyanezt mondja Jákob Izrael, amikor megáldja Józsefet, az Isten, aki előtt jártak az őseim, Ábrahám és Izsák. Csak Noéval kapcsolatban olvassuk ismét ezt a titokzatos kifejezést, hogy Istennel járt Noé. Nem tudom, és megmagyarázni sem tudom, mit jelenthetett ez az Istennel járás. Csak sejtem, hogy valami nagy és titokzatos egységet, valami általunk talán már meg sem élhető unió misztikát, de a statisztika üzenetét értem, 8-2. Amíg ezen gondolkozva kezemben tartottam az ősi szöveget, így vigasztalt ez a statisztika, hogy az Istennel járás, ha mai módon is, nem tömegcikk. Kevesek, a kevesebbek ritka adománya. Azoké, akikkel maga Isten akar járni. A páloké, akik valamiképpen így vallanak erről. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Galatákhoz írott levél 2. részének 20. verse. Végül Bibliánk talán legmitikusabb néhány versét olvashatjuk, Mózes első könyve 6. fejezetének elején. Kik lehetnek ezek az Isten fiak, akik összekeveredtek az emberek szép leányaival? A legtöbb ősszöveg magyarázó úgy véli, hogy itt a séti nemzetség, az istenfiak nemzetsége, és a káini nemzetség, a keni

0: között. A görög mitológiában gyakorta előfordul az istenek és az emberek keveredése, például Zeus főistennek több gyereke is született földi anyától. A babilóniak is hallatlan büszkeséggel gondoltak a maguk félistenére, Gilgamesre. Ám ha a bibliai szöveg szűkszavú tudósítását olvassuk, fel kell, hogy tűnjön minden mitológiával szemben a következő. Szó sincs az Isten és az emberek keveredéséről, csak az Isten fiakról és az emberek leányairól. Nem bőbeszédű, inkább szűkszavú ez a pár sor. Nem büszkélkedés a történet, inkább szégyenről tudósít. Tüstént a következményéről beszél, a büntetésről. Isten a keveredés miatt leszállítja az életkort. Aztán még néhány sor az óriásokról. Ezekről később is hallunk a Bibliában. 5 Mózes 3.22, 4 Mózes 13.34. Talán egy különös, kihalt emberfajtáról lehet szó, akiről szinte minden ősi mitosz megemlékezik. Gondoljunk Nimródra, Gilgamesre, Magógra, Gigasra, vagy a Küklopszokra, vagy később Góliátra. Vagy talán az ősködökbe veszett szuper emberekre emlékezik így a későbbi ember, hogy óriások? Ma talán így mondanánk, a nagy zsenik, a kiemelkedő vezér egyéniségek, a kozmonauták, vagy ha tetszik, a bitlesek, akik előtt leborulva sírt és zokogott egy új nemzedék. Vajon nem illik-e rájuk is, hogy akik elejétől fogva híresek voltak? Egy biztos az ősi szöveg szerint velük lezárul egy korszak, az özönvíz előtti. Amikor egy késő éjjel letettem kezemből ezt az igerészt, arra kellett gondolnom, hogy sok-sok ezer év múlva tudnak-e majd ennyit is rólunk, erről a korszakról, talán egy özöntűz előtti korszakról az akkori emberek? Lesz-e két név? Fennmarad-e legalább két név úgy, mint Énoké és Noéjé, akik Istennel jártak? Két ige vigasztalt, mielőtt eloltottam volna a villanyt. Az egyik Máté evangéliuma, 24. részének 35. verse. Ég és föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. A másik János evangéliuma 14. részének 1-4 terjedő versei. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van, ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És ha majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És hogy hová megyek, tudjátok, az útat is tudjátok. Íme mi is lehetünk Isten, az Úr elragadott énókjai Krisztus által.
1: A Szentgelét kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből Népsó a vízözön előtt című.

részt felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől.

0: Keresztyén élet. Keresztyén élet. Felekezetközi magazin.
1: Az elmúlt percekben keresztény életfelekezetközi műsorunk múlt szerdai ismétlését hallgathatták meg Szecsődi Árpád szerkesztésében.

0: homokóra, csak pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat augusztus 13-án, csütörtökön homokóra műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Florence Nightingale, angol ápolónő és statisztikus tollából származik, és így hangzik. A sikerem titka abban rejlik, hogy soha nem adtam fel semmit, és nem kerestem a kifogásokat. Ez a gondolat vezérelje minket a mai nap folyamán. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket műsorunk utolsó órájában. Ebben az órában szempontok rovatunk múlt pénteki ismétlését hallgathatják meg, amelynek címe az ember önmaga legnagyobb ellensége. Ezután pedig válogatott ifjúsági dalokat hallhatnak. Ha tehetik, tartsanak velem!
3: Szempontok. Véleménybuborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Ágnus Rádióban.

0: Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat Szempontok műsorunkban. A mikrofonnál Lukács Orsolya. A mai műsorunkban vendégeim lesznek Mádi András, rádiónk önkéntes munkatársa, és Kun Tamás, a Bábesbolyai Tudományegyetem hallgatója, akik arról a témáról fognak beszélgetni, hogy tényleg az emberrel önmaga legnagyobb ellensége. Tartsanak velünk! A mai műsort egy mondattal kezdem Tamás ajánlására. Az ember önmaga legnagyobb ellensége. Igaz vagy hamis?
1: Én véleményem szerint nagymértékben igaz. Nagyon nagymértékben igaz. Magamból kiindulva.
2: Az én változatom meg az lenne, hogy is-is. Tehát ahhoz, hogy az egyik vagy a másik irányba menjünk, kell tisztázzuk, hogy miről beszélünk, hogy miről van szó itten, hogy milyen értelemben.
0: Akkor ha már így, hogy milyen értelemben, mit gondoltok? Mit jelent ez a kifejezés vagy mondat? Mire használják a legtöbbet, és mire használnátok ti?
2: Hát a régi latin változata talán az, hogy homo homini lupus, hogy az ember az embernek a farkasa. Szerintem arról szólhat, hogy az ember a piramis csúcsán van, tehát az ember fölött ma már nincsen sok, hát jó, Romániában rengeteg medvét tenyésztenek, és akkor bizonyos helyeken a medve van az ember felett, mert erősebb és gyorsabb, de ha minden napban, vagy hogyha átlagban vesszük, akkor az ember van a piramis csúcsán, és akkor az ember az embernek a legveszélyesebb ellensége, és nem csak hogy lehet, hanem hogy néha az is. Tehát a legveszélyesebb, a legnagyobb támadásokat nem a természettől kapjuk, manapság még a medvétől

0: se, hanem fele barátainktól, emberektől.
1: Igen, mondjuk szerintem is fontos azt egy kicsit beszélni, hogy mit is jelent az ellenség, mert hogy az ellenség az egy olyan ember, aki szándékosan akar rosszat egy másiknak. Most lehet, hogy az ember az önmaga legnagyobb ellensége, lehet azért nem helytálló, mert az ember sokszor nem akar, sőt, lehet egyáltalán nem akar szándékosan ártani magának. Olyan eset is van, de így passzívan, folyton és állandóan szerintem ártunk egymásnak, saját magunknak, úgy értem.
0: Egy picit a hamis oldalról indulnék. Egy hamis kimondás abban az értelemben, hogyha ez abszolút igaz lenne, az emberiség már rég eltűnt volna. Tehát addig, ameddig saját magunkat és egymást tápláljuk, öltöztessük, melegítsük vagy hűtsük szükség szerint, addig nem lehet igazi ellenségességről beszélni, mert tulajdonképpen az inkább a szeretetből jön. Tehát az, hogy szeresd önmagad, az én úgy értelmezem, hogy ki az, aki engemet öltöztet minden nap, ki az, aki engemet tisztába tesz minden nap, ki az, aki nekem ad enni minden nap, és legtöbbször a válasz az, hogy én, vagy ha nem is én, akkor a fele barátaim, család.
2: Szóval ajándék tőlem magamnak, erre ez jutott eszembe most. Akkor kezdjük egy kicsit azzal, hogy saját magam ellensége én vagyok, és ne beszéljünk most más emberekről. Ti szoktatok saját magatoknak keresztbe tenni? Persze nem szánt szándékkal, csak úgy véletlenül becsúszik valami a tervekbe vagy az útba.
1: Hát akármennyire is szeretem azt hinni, hogy tanulok a hibáimból, még ennek ellenére is állandóan ásom, vagy vágom magam alatt az ágat, inkább úgy mondom. Persze, hogy nem szándékosan, csak pusztán az, hogy az ember önmaga legnagyobb kritikusa, és hogy állandóan tudom hibáztatni magam néha olyan dolgokért is, amiért lehet, hogy nem én vagyok a hibás. Szerintem ezért vallom én úgy, hogy az ember az önmaga legnagyobb ellensége. Meg hogy még ott van az is, hogy állandóan határt állítunk fel saját magunknak, amiket nem is nagyon szeretünk átlépni, mert nem tudom, pusztán félünk, és maga félelemmel is határt állítunk fel magunknak. Mert hogy az ember az megvan a maga kis komfortzónájában, és azon nem akar túllépni. Ezért is mondom azt, hogy a legnagyobb ellenségeik magunknak mi vagyunk, mert hogy nem merünk kilépni a saját határainkból. És erről csak mi tehetünk szerintem.
0: Ezt kiegészíteném azzal, hogy néha azzal vagyunk a legnagyobb ellenségeink saját magunknak, hogy bizonyos határokat nem tartunk be. Tehát megengedjük másoknak, hogy összetapossanak valami magasabb cél miatt, ami igazából nem működik, tehát hogyha őszinték vagyunk és visszapillantunk, hogy mikor működött az, hogy a béke kedvéért engedjünk, nem igazán. Tehát nem más, vagy illetve árnyalatban más, de dinamikában szerintem ugyanarról beszélünk. Na mostan ezek az ellenséges beállítások vagy szokások általában nagyon közeli felebarátoktól jönnek, a családból. Tehát ezeket ritka, szerintem nem ismerek olyan helyzetet, ahol a gyerek, mert gyerekkorból származnak, kitalálta, hanem ezekre tanítanak. Hát az, amikor én saját magamat boncolom meg, hogy jaj, én vagyok a hibás, még akkor is, amikor nem, de ezeket a dolgokat nem a gyerek találja ki, hanem Istennek a küldöttjeitől, általában a szülőktől, vagy ezeknek a helyettesítőitől tanuljuk, akinek tényleg isteni erejük van, akkora a befolyás, főleg az első 2 életévben, de azután is az első körülbelül 7 évben, és az, amiket mondtak, és főleg azok, amiket nem egyszer mondták, hanem mind újra és újra, ezek megmaradnak, mint a világképnek egy része. Tehát nem, hogy én ezt így gondolom, hogy én ezt így felteszem, nem, a világ az ilyen. Mert én ezt láttam, ezzel nőttem fel, ezt tanultam, ez a valóság. Tehát nem egy beképzelt dolog. És akkor ez szinte olyan, nemrég kezdtem ezt így megfogalmazni, hogy majdnem olyan, mint egy predestináció. Tehát valaki az életünkbe profétált valamit, vagy megáldott, vagy megátkozott, és mi ebben a valóságban élünk, és nekem nagyon tetszett egy pár dolgot, amit mondtál, Tamás, mert úgy hallom, hogy bizonyos dolgokból kigyógyultál. Én is úgy látom, hogy egy pár dologból kigyógyultam, odafigyelünk a többiekre, igyekszünk amennyire tudunk nem a régi rossz utakon menni, hanem újakat tanulni. De izgalmas folyamat.
2: Mennyire lehetünk kritikusak saját magunkkal?
0: Gyilkosan. Sajnos.
1: Hát igen. Hát mennyire? A végsőkig lehetünk kritikusok saját magunkkal. És az ember mindig tudja saját magát hibáztatni, legyen bármiről is szó. Szerintem csak pusztán azért én például azért szoktam magamat hibáztatni, mert egyszerűen nehezen fogadom el ezt, hogy tegyük fel, valakit megbántottam, még ha nagyon kicsi közem is volt hozzá, fel tudom venni az egészet magamra, mert tudom, hogy még ha nem is volt hozzá sok közöm, de mégis benne voltam, és ezt nem tudom elfogadni, hogy másnak kárt okoztam bármilyen féleképpen is.
2: Ez inkább bűntudat, nem?
1: Is, igen, de... Bűntudat és önostorzás, hogy ilyet többet soha, és hogy ne legyél ilyen.
0: Na most én itten azt szeretném hangsúlyozni, hogy a mi tapasztalataink valamennyire hasonlítanak, tehát nem teljesen idegenek, de hogy hál' Istennek léteznek más emberek, akik teljesen másképpen működnek, és akiknek az, hogy ő önmagát hibáztassa, az egy...
2: Nem létező dolog.
0: Uh-huh. Igen, vagy nagyon furcsa. Hát miért hibáztatnám én saját magamat? Mert extrém esetben én tökéletes vagyok, én sosem hibázok. Mindig másnak a hibája. És próbálok nem ítélkedni, vagy nem is hagyni helyet az ítélkedésre, hanem csak azt, hogy legyünk tisztában, hogy nagyon különbözhetőek lehetünk. Ez még nagyobb a veszély, hogyha találkozunk egy páran, akik hasonlóan működünk, vagy hasonló tapasztalatokkal rendelkezünk, vagy hasonló kihívásokkal találkoztunk. Ez nekünk így igaz, és tisztában vagyok azzal, hogy még vannak egy páran, akik nagyon sokan is lehetnek, na de ezen kívül vannak egy páran, vagy akár többen, akik egy másik extrémben élnek, és egy csomó árnyalat a kettő között. Még azt is hozzátenném, hogy ha ezt sikerül elfogadni, lehet, hogy a gyógyulás is már kéznél van, vagy közelebb van, mint ha nem.
1: Jordan Peterson mondja azt, hogy az ember mindig a múltjából tanuljon, és a múltjához hasonlítsa magát, nem a másnak a jövőjéhez. Ezért fontos az, hogy elfogadjuk egy azt, hogy tegyük fel, hogyha hibázunk, azt fogadjuk el, és abból is tanulunk, és így tudunk előre menni és fejlődni. Ne hasonlítsuk soha máshoz magunkat. Lehet ezért van az, hogy az ember az önmaga legnagyobb kritikusa. Ez ebből is eredhet.
0: Én továbbra ahhoz tartok, hogy az ember legnagyobb kritikusa az, amikor kiskorában csak kritizálták. Rengeteg kritika, nagyon kevés biztatás.
1: De szerintem ebből az is kijöhet, hogy utána meg nem fogadja el senkitől se a kritikát.
2: Olyan két véglete van?
1: Én szerintem igen.
2: Jó, jól megválaszoltátok a fel nem tett kérdésemet, amúgy köszönöm szépen. Mondtad te, Tamás, azt, hogy ne hasonlítsuk magunkat másokhoz. Mi van azzal, amikor a szüleink hasonlítanak másokhoz? Mert ez is egy megtörtént eset, és fogadni merek, hogy mindenkivel megtörtént kiskorában az, hogy de látod, hogy ő nem úgy csinálta?
1: Hát én abban a szerencsés helyzetben voltam gyerekkoromban, hogy édesanyám mindig azt mondta, hogy soha ne hasonlítsuk magunkat máshoz. Ennek ellenére ő mindig hasonlított minket máshoz, ha akarta, ha nem. Jó, lehet, hogy csak nem tudom, pusztán. Gyakran nem tudjuk nem hasonlítani magunkat másokhoz. Nem tudom, nekem például a felfogásom az, hogy mindig lehet rosszabb a helyzet, nem mindig lehet jobb, mindig az a jó, ahogy éppen most van. Ez nem azt jelenti, hogy nem akarok többet, de el tudom fogadni azt, ami most van. Ezért az, hogy a szomszéd füve mindig zöldebb, igen, az enyém még ha el is van száradva, azt locsolni kell, ne hasonlítsam a másikhoz. Nem tudom, nekem ezzel nem volt. Jó, én is voltam féltékeny gyerekkoromban másra, hogy másiknak milyen jó játéka van, és nekem nincsen. De...
2: Gyerekkorban megengedett.
1: Igen. Most viszont úgy érzem, hogy tényleg máshoz nagyon nem hasonlítom magam. Mindig azt mondom, hogy örülök a másiknak, hogyha nagyon jól megy neki, és hogyha meg rosszabbul megy talán, mint nekem, akkor meg próbálok neki segíteni, vagy örülök, hogy éppen nem abban a helyzetben vagyok.
0: Hát szép, amikor a gyerek cipőből kinő az egyén, de tulajdonképpen a szülők is mi vagyunk, tehát a szülő az nem egy kategória, amely valami más bolygóról érkezett meg, hanem a szülők azok gyerekek, suhancok, fiatalok, akik felnőttek, vagy leitták magukat, nem próbálunk minden egyes esetet itten összefoglalni, de valamikor szülők lettek, mint gyerek az a mesterséget, ott vagy, állandóan azzal foglalkozhatsz, hogy boncold a szülőt. A szülőnek egy csomó más dolga is van, hát a gyermeknevelés az munkával ment párhuzamosan, háztartással, stb. Most ha nem próbálom a szülői hibákat így angróban megbocsájtani, csak egy valamennyire realista képet próbálok festeni. Tehát a szülők is mi vagyunk, a szülők is normális, defektes emberek, és ez az összehasonlítás, amit a szülő csinál, ez tulajdonképpen manipuláció és átok. Hát lehet szebb színekbe festeni, de szerintem ez a bare bones, ez a mély igazság. És az, amit a mamádról mondtad, hogy legalább elméletben azért megmondta, hogy ne csináld ezt másokkal, még hogyha ő csinálta is, az már jobb, mint hogyha az egyedül, amit hallasz, az, hogy hát a másik, hát a... és hogy te meg. Érdekes, hogy általában ez a hasonlítás az egy irányba menjen, és pedig lenne a manipuláció az, hogy a szülő azt szeretné, hogy én inkább olyan legyek, mint a másik, de persze csak azokba a dolgokba, amiket ő választott ki.
1: Persze.
0: Nem beszélünk, akkor se hasonlítunk két valóságot össze, hanem kiválogassuk úgy egyenként, és na nekem ilyen kéne, de sajnos csak ilyen sikerült.
2: Többször érintettük azt, hogy a legfontosabb az, hogy ismerjük önmagunkat. Mennyire függ össze az önismeret és mondjuk az önbizalom?
1: Hát megint magamból kiindulva szerintem nagyon összefügg. Tehát én mondjuk soha nem éreztem azt, hogy nincs elég önbizalma, mindig eléggé bátor kis fiú voltam. Jó, lehet, hogy akkoriban még megjátszottam magam is azért. Mondjuk azt mondják, hogy fake it till you make it, ugye? Hogy addig játszod meg magad, amíg elhiszed. Nem tudom, én mióta tényleg tisztában vagyok saját magammal, és tudom, hogy egyes szituációkban hogy reagálok, és hogy mit, hogy élek meg, azóta sokkal magabiztosabb vagyok. És bátrabban merek új dolgokat elkezdeni, és bátrabban is szólalok meg, és az utóbbi időben jobban is megnyílok mások előtt. Pusztán azért, mert hogy tudom, hogy ki vagyok én is, hogy mit tudok nyújtani másoknak.
0: Ezt összehasonlítanám az egyik helyzettel, ahol a tanítványok és Jézus együtt voltak, és talán arról volt szó, hogy legalább egy pici hit, hát akkora, mint egy mustármag, hogyha az nincsen meg, szerintem akkor az nagy baj, hát mert ahhoz, hogy saját magamat megismerjem, és a jobbik esetben elfogadjam, ahhoz kell egy kicsi merészség, kell egy kicsi önbizalom. És nagyon tetszik, hogy miket mondasz te, Tamás, mert dinamikus dolgok, tehát nem egy adott, és azt ottan megvagyok, azzal próbálok gazdálkodni, hanem elindulok egy pontból, látom a kihívásokat, és épp itten ebbe a folyamatban, hogyha nincsen egy kicsi önbizalom, hogyha nem látok magamban jót, akkor hogy merjek rizikót vállalni, mert ugye, hogy amikor megpróbálom magamat ismerni, akkor nem biztos, hogy minden jó. Ott nem biztos, hogy mindent megértek, ott nem biztos, hogy minden fog tetszeni, nem biztos, hogy el tudom fogadni, nem biztos, hogy tudok örvendeni neki, nem biztos, hogy el tudok bánni vele. De hogyha van egy kicsi bizalmam, hogyha kép, amivel indultam, abban van valami, hogy bizonyos dolgokban azért sikerült, és a múltkor, amikor megpróbáltam, mert volt annyi bennem, hogy megpróbáljam, akkor láttam, hogy sikerült, és azután jobb volt, akkor erre lehet építeni. Na, hogy lehetne építeni enélkül, tehát magadat megismerni anélkül, hogy legyen valamennyire pozitív önképet, erre nekem nincsen válaszom.
2: Beszéltünk arról ugye, hogy kell legyen hitünk magunkban. Mennyi hitünk kell legyen másokban?
1: Bennem ez szerintem a másokban való hit és bizalom nagyon sokat változott már az évek során. Voltam már abban a helyzetben, hogy senkiben nem hittem, és nem mertem megbízni senkibe. Utána egyből a ló túloldalra estem, és azt mondtam, hogy mindenkiben is megbízok. Utána, ahogy külföldön dolgoztam, és megláttam, hogy azért az embernek van egy nagyon sötét és egy rosszabb oldala. Utána viszont oda kerültem, hogy egy bizonyos pontig igen, viszont mindent is ki tudok nézni egy emberből, főleg egy ismeretlen emberből. Szóval próbálom egy kicsit magamat rávetíteni a másik emberre. Tudom, hogy én mire vagyok képes, azt lehet nem tudom, hogy a másik mire képes, de amit én nyújtok neki, azt visszavárom. És néha magamtól is félek, ezért másoktól is félek, ezért nem engedem meg magamnak, hogy mindig és annyira megbízzak másokban. Nem tudom, most a bizalom kérdésében egy kicsit rosszabbul állok, mert hogy nem tudom, egy kicsit eltorzult bennem a bizalomkép a mások, más személyben, de ezzel megdolgozom.
0: A román műsoraimban ezt többször is volt időm, és akkor úgy felépítettem, felpróbálom itt is dobni, vagy felépíteni, de rövidebben. Az istenkép, amivel felnövünk, az jó részben azon alapszik, hogy milyenek voltak a felnőttek körülöttünk, főképpen a szülők. És az önkép is tulajdonképpen ugyancsak a felnőttektől jön, itt egy picivel lehet, hogy más, mert amikor kezdünk tudatosan működni, akkor mi kiválogassuk a felnőtteket, akitől fogadunk el ilyen információt, de nagyjából ugyanazokról beszélünk, tehát szülőkről, tanárokról, lelkészekről, és ez nagyon fiatal korban, később már nehezebben befolyásolnak. És én ebből azt következtettem valamikor, hogy az önképem és az istenképem az nagyjából egyezik. És az úgy is igaz, hogy Isten az ő képében teremtett, és az ő képét sose vonta ki az emberből, tudtam szerint. Angolból van ez a mondás, hogy Isten az ő képében alkotott, és mostan we are returning the service, hogy mostan visszakínáljuk neki. Tehát még jobban összefoglalva az, hogy az én önképem és az én istenképem nagyjából egyeznek, és az, hogy én akárkiben merek bízni, az az istenképpel van kapcsolatban. Tehát akkor is, amikor én azt mondom, hogy csak magamban bízok, az tulajdonképpen egy hazugság valószínű. Magamban sem bízok, csak kell valamihez kapaszkodjak, de az se igazi bizalom. Meg amikor magamban bízok, akkor kritikusan, válogatva, nagyon jól mondtad, Tamás, kipróbálom szűrni a másikokból, az is nagyon tetszett, hogy mondod, hogy legalábbis az én komplex képemet, pozitívat, negatívat rávetítek, akkor látom, hogy komplikált az ábra, de abból kipróbálom szűrni, hogy kibe, miben, mikor lehet valamennyire bízni, és merném mondani, hogy a bizalommal magunkkal szembe is hasonlóan bánunk, mint az idegenekkel, és pedig volt egy film, Sean Connery, és most hirtelen nem jut a hölgynek a neve eszembe, Entrapment, a tolvajcsapda, ahol nagyon szépen megnézett, tehát ez két tolvaj volt, aki együtt próbál valamit csinálni, és hogy a bizalom az olyan, hogy adunk egy kicsit, és hogyha az bevált, akkor még hajlandóak vagyunk adni egy kicsit, és hogyha azzal meg szembeéltek, akkor annyi.
2: Mennyi idő alatt kellene kialakuljon a bizalom egy másik emberrel szemben? Oké, függ embertől, gondolom, ez lenne az egyik válasz, de hogy mi az a pont, amikor már megbízol egy emberben?
0: Hát én tovább mennék az illusztrációval, a Entrapment filmből. Sean Connery volt az, aki ezt elmondta, és a szerep, amit játszott, és pedig lenn, hogy a bizalmat általában fokozatosan adjuk, ugyanakkor igyekszünk jobban kiértékelni a rizikót, és szerintem akkor, amikor jól érzem magamat az én bőrömben, amikor magamban bízok, akkor könnyebb bizalmat tovább is adni, nem utolsó sorban azért, mert tudom, hogyha csalódtam is, hogyha visszaélnek a bizalmammal, én túl fogom élni. És hogyha az, amit én feltállaltam, ahol kinyitottam magamat, amit elmondtam, az igaz, és az főképpen magamról szól, tehát nem nyilatkoztam olyan dolgokkal, olyan titkokkal, amik nem az enyémek, akkor túl fogom élni, akkor nem kell a bűnbánat megviseljen, akkor legfeljebb egy leckének könyvelem el, hogy na, ebből is tanultunk egyet, és máskor jobban oda kell figyeljek.
1: Mondjuk én is így vagyok vele, hogy én, ahogy mondtam, hogy én ismerem magam, és tisztában vagyok magammal, én nem félek felvállalni azokat a dolgokat, amik rólam igazak. Szóval nekem, ahogy mondják, hogy fáj az igazság, nekem nem fáj az igazság. A hazugság se annyira jó, az bánt. Azt viszont nem hiszem el. Én meg tudok bízni az emberekben, nem is nagyon, nem tudom pontosan, hogy mi az a pont, amikor egy ember annyira meg tud bántani, hogy ne tudjak neki megbocsátani. Szóval én az embereknek nem szoktam haragudni emberekre, esetleg akkor, hogyha teljesen megszakad egy kapcsolat így egyik pillanatról a másikra. Olyan már volt. Lehet akkor tudok csalódni az emberekbe. Mikor időt és energiát és bizalmat fektetek egy bizonyos emberbe, és aztán csak úgy eltűnik. Szerintem számomra azt jelenti, hogy eljátszották a bizalmamat.
2: Hogyan kellene legyőzni ezt a kijelentést, hogy az ember önmaga a legnagyobb ellensége? Saját magunkkal szemben, mert ember emberrel szemben nagyon nehéz, de saját magunkkal szemben talán még nehezebb, oké, de hogyan lehetne?
1: Hát ez most embertől függ, hogy ki hogy látja magát, mint mekkora ellensége saját magának. Nem tudom, az elfogadás és az önismeret az nagyon sokat segít ebben. Mert hogyha tudjuk is, hogy az ellenségeink vagyunk, tudjuk pontosan, hogy azok vagyunk, akkor viszont a nem csak a legnagyobb ellenségeink vagyunk, hanem a legnagyobb segítségek is vagyunk egymásnak. Tudjuk, hogy mivel árthatunk magunknak, és azt is, mivel segíthetünk magunknak.
0: Szerintem érdemes közel tartani egy ilyen mondást, főleg kérdésformában, és azért gondolom, hogy nehezebb, amikor személyes szinten vesszük, mert itten kell cselekedni. Hogyha máshol van, hogyha mások között, hogyha a világ, akkor háboroghatunk, akkor elmélkedhetünk, de amikor saját magunkról van szó, akkor szerintem olyasmibe is átváltoztathassuk, hogy ebbe az élethelyzetbe, ebbe a kapcsolatba én barátságos voltam saját magammal, segítettem, támogattam saját magamat, vagy inkább kivágtam az ágat a lábam alól. És hogyha a válasz nem kedvező, akkor a következő kérdések, amik nekem eszembe jutnak, az, hogy vajon miért, rámehetek a dolgoknak a gyökerére, az eredetére, és hogy hogy tudom azt esetleg megjavítani, és függetlenül attól, ha meg tudom javítani vagy nem, máskor hogy akarok cselekedni.

Az elmúlt percekben Márli Andrással és Kun Tamással beszélgettem. Ha önöknek is van véleményük a témában, küldjék el az agnus@agnusradio.ro e-mail címre. A műsor szerkesztőjét, Lukács Orsolyát hallották. Békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Szempontok. Véleménybuborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Ágnus Rádióban.
1: Az elmúlt percekben szempontok rovatunk múlt pénteki ismétlését hallgathatták meg. A következőkben válogatott ifjúsági dalokat hallhatnak.

A nép, amely sötétségben járt, lát nagy világosságot, és akik lakoznak a halál árnyékának földjében, fény ragyog föl fölöttük.

Az elmúlt percekben válogatott ifjúsági dalokat hallhattak, ezzel lassan homokóra műsorunk végére érkezünk, de ne menjenek messzire a rádiótól, mert 6 órától ugyancsak én várom Önöket reggeli ébresztő információs magazin műsorunkban, friss hírekkel, egy új recepttel és krédó hitépítő rovatunkkal. A nap gondolatával búcsúzom kedves hallgatóinktól, ami Florence Nightingale angol ápolónő és statisztikus tollából származik, és így hangzik. A sikerem titka abban rejlik, hogy soha nem adtam fel semmit, és nem kerestem a kifogásokat. Ez a gondolat kísérjen minket a mai napon. Én ezzel munkatársaim és magam nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket és azt, hogy velem tartottak. A mikrofonnál Palkó Hannát, a homokóra mai házigazdáját hallották. Békesség Istentől, viszont hallásra, szép napot kívánok!

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat augusztus 13-án csütörtökön ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A pontos idő 6 óra, most híreink következnek.

0: Ma reggel, híreink először címszavakban. Ma reggel kezdik a csernovodai erőmű leállítását. Negrescu szerint túljutottunk az inflációs csúcson, az éves infláció ősszel 5,5% körüli szintre csökkenhet. Mircea Abrudjan a kormány intézkedéseinek tulajdonítja az infláció csökkenését. Van elég tartalék az országos villamosenergia rendszerben az atomerőmű 2-es reaktorának leállása után kieső árampótlására. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Rádu Miruczo ügyvivővédelmi miniszter tegnap kijelentette, hogy a Duna vízszintje Csernavodánál 182 cm-re csökkent, emiatt a korábbi tervek szerint ma reggel megkezdik az eljárást az atomerőmű 2-es reaktorának ellenőrzött körülmények közötti leállítására. Miruczo szerint az eljárást a fokozatos leállításra ma reggel 7 órakor kezdik el. Hozzátette, az atomerőmű műszaki bizottsága minden előírt lépést be fog tartani, hogy a reaktor leállítása biztonságos körülmények között történjen. Nem játszadozunk a maghasadással és az ilyen típusú nukleáris reakciókkal, amelyek a csernavodai atomerőműben zajlanak, tette hozzá. A minisztert idéző Agerpress szerint a Bala Ágon végrehajtott sürgőségi beavatkozásokkal néhány nappal, majdnem egy héttel sikerült meghosszabbítani az atomerőmű működési idejét. Elmondta, amikor a kormány elfogadta a román vízügyi igazgatóság szakértői által javasolt sürgősségi intézkedéseket, a nukleár elektrika vállalat képviselői arról biztosítottak, hogy a sziklarobbantással és az uszályok elsüllyesztésével járó költségek megtérülnek, ha csak egy nappal is meghosszabbítják a csernavodai atomerőmű működését. Románia túljutott az inflációs csúcson, és az éves infláció ősszel 5,5% körüli szintre, évvégére akár 5% közelébe is csökkenhet, ha az új kormány nem hoz árfelhajtó intézkedéseket, nyilatkozta tegnap az Agerpressnek Adrián Negrescu gazdasági tanácsadó. Az Országos Statisztikai Intézet tegnap közölt adatai szerint az éves infláció júliusban 8,16%-ra mérséklődött a júniusi 10,42%-ról. A szolgáltatások 13,67%-kal, a nem élelmiszer jellegű termékek 7,93%-kal, az élelmiszerek pedig 5,03%-kal drágultak összes éves összevetésben. Negrescu szerint az adatok azt mutatják, hogy az árak továbbra sem csökkennek Romániában, de már lassabb ütemben emelkednek, mint az elmúlt 2 évben. A drágulás mérséklődése főként az élelmiszereknél látható, ahol a vásárlóerő csökkenése és az eladások visszaesése miatt a kereskedők akciókkal, kedvezményekkel és olcsóbb termékekkel próbálják megőrizni forgalmukat. Mircea Abrudjan szenátusi elnök szerint az infláció 8,2%-ra való csökkenése fontos jele annak, hogy a kormány gazdaság stabilizáló intézkedései elkezdték kifejteni hatásukat, még a bonyolult nemzetközi kontextus ellenére is. Tegnapi Facebook bejegyzésében a liberális politikus az Országos Statisztikai Intézet tegnap közölt adataira reagált. Mint írták, az éves infláció ráta júliusban 8,2%-ra csökkent. Ez fontos jelzése annak, hogy a gazdasági stabilizációs intézkedések elkezdték kifejteni hatásukat, még a nemzetközi bizonytalanságok közepette is. Az elmúlt hónapokban Romániának komoly kihívásokkal kellett szembenéznie, az energiaválsággal, a közel-keleti feszültségekkel és a regionális bizonytalanságokkal, fogalmazott Abrudjan. Az Agerpress beszámolója szerint a szenátus elnöke hangsúlyozta, a kihívásokra a helyes válasz nem a populizmus volt, hanem a felelős hozzáállás. Van elég tartalék az országos villamosenergia rendszerben a csernavodai atomerőmű 2-es reaktorának leállása után kieső árampótlására, tájékoztatott tegnap este az Energiaügyi Minisztérium. A csernavodai atomerőmű 2-es reaktorát a Duna alacsony vízállása miatt mától ellenőrzött módon leállítják. A minisztérium közleménye szerint Románia áramigényét alternatív forrásokból és importból teljes egészében biztosítani lehet. A következő 7 napra szóló prognózis szerint a szélerőművek is hozzájárulhatnak a szükséglet fedezéséhez. A szakértők átlagosan 525 megawattos termeléssel számolnak. Emellett rendelkezésére áll a Rovinári szénerőmű is, 330 megawatt beépített teljesítménnyel, valamint a hidroelektrika termeléséből legalább 300 megawatt, a műszaki korlátok és a rendelkezésre álló vízkészlet függvényében. A tárca közleménye szerint ezek a források együtt lehetővé teszik az országos villamosenergia diszpécser szolgálat számára a kettes reaktor leállítása miatt kieső termelés pótlását a vészhelyzeti tartalékok kimerítése nélkül. A minisztérium emlékeztetett, ha szükség van rá, Románia vezetékrendszere 4000 megawattnyi áram importálását teszi lehetővé. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,54 bani, 100 magyar forint pedig 1,49 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. A napcsúcs hőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 16 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 16 fokot mérnek. Híreink ez az Agerpress hírügynökség. A maszol.ro és Krónika online hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

örökké emlékezik szövetségére, ezer nemzedéken át is az adott szavára. Zsoltárok könyve 105. részének 8. verse.

0: mert Istennek minden ígéretére ő benne van az igen, és ezért általa mondunk amment Isten dicsőségére. Pál apostolnak a Korintus beliekhez intézett második levele első részének 20. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet! Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalban. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Hírekkel legközelebb fél hétkor jelentkezem. A következő percekben Krédó hitépítő rovatunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
9: Credo.
10: A megtartó hit műsora.
11: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. A Krónikák első könyve 13. fejezetének a 12., 13. és 14. verse alapján szól hozzánk Isten üzenete a magyarországi Kocsis Áron hajdunánási református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Hála percek című sorozatunkban Hajdó Tímea, a református lelkipásztor mondja el, hogy miért hálás. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség, Kocsis Áron hajdunálási református lelkész vagyok. Mai igénk a Krónikák első könyvéből szól, annak 13. fejezetéből, a 12., 13. és 14. versekből eképpen. Akkor félni kezdett Dávid Istentől, és ezt gondolta. Hogyan merjen magamhoz vinni az Isten ládáját? Ezért Dávid nem magához vitette a ládát, Dávid városába, hanem elvitette a gáti Obéd-Edom házába. 3 hónapig volt az Isten ládája Obéd-Edom családjánál, az ő házában, és megáldotta az Úr Obéd-Edom háza népét és mindenét. Amen. Bizonyára előfordult már velünk, hogy ünnepséget szerveztünk. És ahogy szerveztük az ünnepséget, egy kicsit talán túllőttünk a célon. Talán egy kicsit gicsbe hajlott már a díszítés, talán túlmértük, hogy mennyi ennivalóra és innivalóra van szükség, talán egy kicsit még a hangulat is túlpörgött, még az is elképzelhető, hogy az ajándékkal nem sikerült igazán örömet szereznünk. Valahogy a terveink nem úgy alakultak, mint ahogy mi szerettük volna, és keserűvé vált a szánk íze miatt. Dávid, hogyha egy picit hétköznapi megfogalmazásba szeretnénk ebben a történetben őt látni, akkor mondhatnánk azt, hogy túltolta a nagy ünnepséget. A szövetség ládájának Jeruzsálembe szállításában egy kicsit valahogy a dolgokat elmérte és rosszul szervezte. Kirjat Jearimban volt a láda, ez Jeruzsálemtől alig 10 kilométerre található város, és innen szervezi meg a szövetség ládájának elszállítását Dávid nagy ünnepi menetben. Új szekeret készített, kinevez 2 szolgáját, bajtársát arra, hogy ezt a ládát kísérje a szekér mellett, és így mennek Jeruzsálem felé. És a történetben olvassuk, hogy egyik pillanatban megdöccen a szekér, és Uzzá megpróbál hozzá nyúlni, megpróbálja megtartani a ládát, de abban a pillanatban az Isten ítélete lesújt rá. Furcsa a helyzet. Dávid mindent megtett, hiszen összehívta a papokat, összehívta a lévitákat, északtól kezdődően egészen a déli határig összegyűjtötte a népet, hogy mindenki lássa a dicsőséges bevonulást, de mégis valahogy egy dologról elfeledkezett. Elfeledkezett arról, hogy mi a szövetség ládájának szállítási rendje. Az ünnepi menet elindul Jeruzsálembe, de valahogy mégsem a rendjén történnek a dolgok. És ott van benne egy más vonatkozás is. Egy nagyon különös, ami Dávid király történeteiben újra és újra vissza fog térni majd. Az, hogy úgy tűnik, mintha Dávid hajlamos lenne a nagyzolásra, hajlamos lenne az önfényezésre, hajlamos lenne arra, hogy magának tulajdonítsa a sikereket. Itt még a népnek is talán. Valahol ott van a szívében és a lelkében a gondolat, hogy na most vagyunk igazán. Azon a magasságon, abban a dicsőségben, amelyet annyi ideje vártunk. Hiszen most már Jeruzsálem a miénk. 200 éven keresztül, vagy jó 200 éven keresztül nem sikerül elfoglalni a várost. A honfoglalás mostanra teljesedik be. Mostanra kerül az egész ország, az ígéret földje az ő tulajdonunkba. És ott van benne az emberi veszély, hogy milyen sokan vagyunk, milyen hatalmas tömeg kíséri az Úr ládáját, akkor mi igazán erősek vagyunk. És persze ott van benne Dávidnak a nemzet egyesítő szándéka. Ott van benne, hogy a kultuszt szeretné helyreállítani. De mégis van egy félre csúszása, egy döccenése, mondhatnánk ennek a történetnek, mert valahol azt gondolják,
hogy a ládát úgy kell vinniük, az Istent úgy viszik magukkal, mint valamiféle erekét, mint valamiféle bálványt. És Dávidnak ez a fajta nagyra törése, ez a fajta gőgössége, ez a fajta külsőségek iránti vonzódása, ez majd később is meg fog jelenni. És Isten valahogy ezért kell, hogy belelépjen ebbe a történetbe, ezért kell, hogy az emberi ötletelés, az emberi szándékok és terveket megakadályozó kemény megjelenése észhez térítsen mindenkit. Uzzá halála azért súlyos és tragikus, mert bár elkötelezett volt erre a szolgálatra, Dávid nevezte ki erre a szolgálatra, méltóság és megtiszteltetés volt, de mégis nem az ő feladata lett volna mindez. Döbbenet és riadalom támad, a tragikus esemény Dávidot arra sarkalja, hogy újra tervezzen mindent. És inkább elviteti a ládát teljesen más irányba, kelet helyett nyugatnak fordul, nem Jeruzsálem irányába, hanem Gát városába viteti a ládát, ami nagyjából 50 kilométerre van a helyszíntől, és Obéd Edomnak az otthonába, háza népének vigyázó szemeire bízza az Isten ládáját. Ez is milyen különleges a történetben. Obéd Edom neve azt mutatja, hogy ő egy edomita ember volt, ráadásul a filiszteusokkal közös határvidéken álló Gát városába lakik, de mégis Dávid hűséges szolgálja ő is. Dávid kipróbált harcosa, bár idegen származású, de hite által mégis méltó és hűsége által megtisztelő feladatot kap, hogy őrizze a szövetség ládáját. És csodálatos a történet, mert azt olvassuk, hogy 3 hónapon keresztül még ott van a láda, áldásokat mutat meg Isten szeretete az ő otthonában. Dávidnak a 3 hónap az az idő, amikor átgondolhatja, hogy a kevesebb néha több, hogy mindennek megvan a maga rendje, hogy a szövetség ládája nem fesztiváldíszlet, nem erekje, hanem az Isten szuverén hatalmának földi hordozója és jele. Ki kell várni a megfelelő időt, a megfelelő módot, meg kell találni azt az utat, ahogy eljuthat a szövetség ládája Jeruzsálembe. Mi vajon így gondoljuk-e végig a dolgainkat? Mi vajon terveinket így vesszük-e sorra? És amikor Isten megállít bennünket, képesek vagyunk-e újra tervezni? Amen. Mennyei atyánk, te tudod, hogy életünk során mennyi mindenre születik tervünk, gondolatunk, stratégiánk. Hálásak vagyunk azért, bár abban a pillanatban, amikor megállítasz bennünket, nem érezzük ezt a hálát, de mégis utólag visszanézve értjük és meg tudjuk érteni, hogy te miért állítasz meg bennünket. Urunk, kérünk, így légy a mi kegyelmes gondviselő Istenünk. Így adj nekünk belátásra való képességet, lelkületet. Így légy velünk, Krisztus Jézus nevében.

Isten üzenete Kocsis Áron, a magyarországi hajdunanási református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a Krónikák első könyve 13. fejezetének a 12., 13. és 14. verse alapján. Műsorunk folytatásában, a Hála percek című sorozatunkban megtudjuk, hogy Hajdó Tímea református lelkipásztor miért is hálás.

0: Miért vagy hálás ma?
1: Több minden jut most eszembe. Az első dolog, ami így eszembe jut, az egy olyan ige, amit ma olvastam, és úgy lecsendesített igazából, hogyha fogalmazhatok így. Van nekem egy ilyen kis határidőnaplóm, és abba az ige az a Zsoltárok könyvéből volt, az 54. Zsoltárból, és azt mondja, hogy minden nyomorúságból megszabadítottál engem, és valahogy ilyen nagyon az utóbbi napok történéseit tekintve ez most nagyon is hálára indított, hogy megerősített abban, hogy még a nyomorúságos helyzetemben is figyelhetek Istenre, és különösen azért, hogy ő figyel rám ebben az élethelyzetben. Úgyhogy talán most ezt mondanám, hogy azért, hogy ezen az igény keresztül rávilágított az Isten, hogy lát engem ebben a helyzetben.
0: Mi emberek miért kéne hálásak legyünk Istennek?
1: Hát szerintem nagyon hosszú a lista, hogyha ezt a kérdést akarjuk megválaszolni, de hogyha ilyen sorrendet kellene felállítani, vagy lehetne felállítani, akkor én azt mondanám, hogy talán elsősorban az életünkért, azért, hogy vagyunk, vagy megkaptuk ezt az életet, és még akkor is, hogyha vannak benne nehezebb időszakok, rosszabb napok, megpróbáltatások, még akkor is hiszem azt, hogy Istennek ez egy nagy ajándék a számunkra, és ezért lehetünk hálásak.
0: Krédó hitépítő műsorunkban az elmúlt percekben a Hála percek című sorozatunkban Hajdó Tímea, református lelkipásztor mondta el, hogy miért is hálás. Ennyi fért Krédó hitépítő műsorunkba. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Az elmúlt percekben Krédó hitépítő rovatunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
1: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
0: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat augusztus 13-án, csütörtökön ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ami Florence Nightingale angol ápolónő és statisztikus tollából származik, és így hangzik. A sikerem titka abban rejlik, hogy soha nem adtam fel semmit, és nem kerestem a kifogásokat. Ez a mai nap gondolata, ez vezéreljen minket. Most pedig lássuk, mivel is várom a kedves hallgatókat 8 óráig. Hamarosan rövid híreket hallhatnak, majd kalendáriumot lapozunk, ezután pedig kuktarovatunk következik. Ezt követően ünnepeltjeinket köszöntjük. 7 órakor hírekkel várom önöket, utána jó hír csendül, ezután krédó hitépítő rovatunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor rövid híreket hallhatnak, ez pedig aktuális összeállításunk követi. Végül áhítattal zárjuk a műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velem. A pontos idő 6 óra 30 perc, most hírösszefoglalónk következik. Híreink először címszavakban. Ma reggel kezdik a csernovodai erőmű leállítását. Negrescu szerint túljutottunk az inflációs csúcson, az éves infláció ősszel 5,5% körüli szintre csökkenhet. Mircea Abrudian a kormány intézkedéseinek tulajdonítja az infláció csökkenését. Van elég tartalék az országos villamos energiarendszerben az atomerőmű 2-es reaktorának leállása után kieső árampótlására. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Rádu Miruca ügyvivővédelmi miniszter tegnap kijelentette, hogy a Duna vízszintje Csernavodánál 182 cm-re csökkent, emiatt a korábbi tervek szerint ma reggel megkezdik az eljárást az atomerőmű 2-es reaktorának ellenőrzött körülmények közötti leállítására. Miruca szerint az eljárást a fokozatos leállításra ma reggel 7 órakor kezdik el. Hozzátette, az atomerőmű műszaki bizottsága minden előírt lépést be fog tartani, hogy a reaktor leállítása biztonságos körülmények között történjen. Nem játszadozunk a maghasadással és az ilyen típusú nukleáris reakciókkal, amelyek a csernavodai atomerőműben zajlanak, tette hozzá. Románia túljutott az inflációs csúcson, és az éves infláció ősszel 5,5% körüli szintre, évvégére akár 5% közelébe is csökkenhet, ha az új kormány nem hoz árfelhajtó intézkedéseket, nyilatkozta tegnap az Agerpressnek Adrián Negrescu gazdasági tanácsadó. Az Országos Statisztikai Intézet tegnap közölt adatai szerint az éves infláció júliusban 8,16%-ra mérséklődött a júniusi 10,42%-ról. A szolgáltatások 13,67%-kal, a nem élelmiszer jellegű termékek 7,93%-kal, az élelmiszerek pedig 5,03%-kal drágultak éves összevetésben. Mircea Abrudian szenátusi elnök szerint az infláció 8,2%-ra való csökkenése fontos jele annak, hogy a kormány gazdaság stabilizáló intézkedései elkezdték kifejteni hatásukat, még a bonyolult nemzetközi kontextus ellenére is. Tegnapi Facebook bejegyzésében a liberális politikus az Országos Statisztikai Intézet tegnap közölt adataira reagált. Mint írták, az éves infláció ráta júliusban 8,2%-ra csökkent. Van elég tartalék az országos villamos energiarendszerben a csernavodai atomerőmű 2-es reaktorának leállása után kieső árampótlására, tájékoztatott tegnap este az Energiaügyi Minisztérium. A csernavodai atomerőmű 2-es reaktorát a Duna alacsony vízállása miatt mától ellenőrzött módon leállítják. A minisztérium közleménye szerint Románia áramigényét alternatív forrásokból és importból teljes egészében biztosítani lehet. A következő 7 napra szóló prognózis szerint a szélerőművek is hozzájárulhatnak a szükséglet fedezéséhez. A szakértők átlagosan 525 megawattos termeléssel számolnak. Emellett rendelkezésre rendelkezésére álló rovinári szélerőmű is 330 megawatt beépített teljesítménnyel, valamint a hidroelektrika termeléséből legalább 300 megawatt, a műszaki korlátok és a rendelkezésre álló vízkészlet függvényében. A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. A napcsúcs hőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 16 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 16 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és Krónika online hírportálok értesüléseit használtuk fel, az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzése alapján készült. Hírekkel legközelebb 7 órakor jelentkezem. A következő percekben fellapozzuk a nap kalendáriumát Deák Anitával.

Augusztus 13-a, az év 225. szökő évben 226. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 140 nap van hátra. Deák Anita vagyok, önök pedig az Agnus Rádió augusztus 13-ai kalendáriumát hallgatják.

Következzenek a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események. 1521. augusztus 13-án spanyol konkvisztádorok Cortés vezetésével elfoglalják Tenochtitlánt, az Azték Birodalom fővárosát, a mai Mexikóvárost. 1704-ben ezen a napon történt a Höchstadti csata. A spanyol örökösödési háborúban a Marlborough herceg által vezetett angol expedíciós hadsereg és a Savoyai Jenő vezette osztrák császári haderő a Felső-Dunánál szétverik a 14. Lajos francia király és szövetségese II. Miksa Emmanuel bajor választó fejedelem seregeit. 1849. augusztus 13-án volt a világosi fegyverletétel. A teljhatalommal felruházott Görgei Artúr a törzskarával a Bohusz kastélyban írta alá a feltétel nélküli megadásról szóló egyezményt Rüdiger vezérkari főnökével és Frollóval. Magára a fegyverletételre a szőlősi mezőn került sor. Ezzel véget ért az 1848-49-es szabadságharc. 1961-ben ezen a napon a kelet-német állampolgárok egyre fokozódó mérvű elvándorlása miatt Berlinben az NDK hatóságai nagy létszámú csapatokkal lezárják a város nyugati, francia, brit és amerikai szektorainak az NDK-val érintkező korábban nyitott határvonalát bel- és külterületen egyaránt. A zárás vonala mentén előbb drót akadályokból, később egyre összetettebb műszaki megoldásokból az NDK területén épül ki a vasfüggöny legismertebb objektuma, a várost 28 éven át kettévágó berlini fal, hivatalos NDK nevén az antifasiszta védősánc.

A történelmi események után következzenek azok az ismert személyek, akiknek a születésnapjára emlékezünk augusztus 13-án. 1899-ben ezen a napon született Alfred Hitchcock, angol származású amerikai filmrendező, forgatókönyvíró és producer. 1921. augusztus 13-án látta meg a napvilágot Sarkadi Imre, Kossuth díjas és háromszoros József Attila díjas író, újságíró, dramaturg, a magyar parasztság 1945 utáni átalakulásának ihletett krónikása, valamint a modern társadalom erkölcsi problémáinak újszerű, drámai hangvételű ábrázolója volt. 1926. augusztus 13-án született Fidel Castro Ruz, kubai forradalmár, politikus, 1965 és 2008 között Kuba első számú vezetője, az ország és a minisztertanács elnöke, pártvezér. 1949-ben ezen a napon született Philippe Petit, francia artista, kötéltáncos pantomim művész, akit 1974-ben a Világkereskedelmi Központ két tornya között bemutatott illegális drótkötél mutatvány tett híressé. És 1960. augusztus 13-án született Gál Gábor zenész, a Takács Tamás Dirty Blues Band alapító tagja, gitárosa.

a születések után következzenek, akiknek a halálára emlékezünk augusztus 13-án. 1854-ben ezen a napon hunyt el Gaston de Rosset-Bourbon, francia nemes, kalandor, gyarmatosító, a szonorai francia állam alapítója. 1863. augusztus 13-án hunyt el Eugène Delacroix, francia festő, a romantikus festészet egyik legnagyobb alakja, mind a kortársak, mind az utókor számára. Delacroix folyamatosan tanulmányozta a lovak viselkedését és mozgását, számos vázlata és festménye kapcsolatos ezzel a témával. Ugyanakkor kiváló litográfus is volt, sok vízfestménye igen figyelemre méltó. 1865-ben hunyt el Semmelweis Ignác, magyar orvos, az anyák megmentője. 2013-ban az UNESCO Nemzetközi Tanácsadó Bizottsága a Világ Emlékezete Program részének nyilvánította Semmelweis Ignác gyermekágyi lázzal kapcsolatos felfedezéseit és azok dokumentumait. 1910. augusztus 13-án hunyt el Florence Nightingale, angol ápolónő és statisztikus, a modern nővérképzés, valamint a betegellátás reformjának elindítója. Ő alkalmazott először statisztikai megközelítést a betegápolás hatékonyságának elemzésére, így a bizonyítékukon alapuló orvoslás egyik úttörőjének tekinthető. Azt hirdette, hogy az alapvető méltósághoz és a megfelelő ellátáshoz mindenkinek alapvető joga van nemtől, nemzetiségtől és vallási felekezettől függetlenül. És végül 1946-ban ezen a napon hunyt el Herbert George Wells, gyakran csak Hugh G. Wells, angol író, aki főleg a science fiction műfajban írt műveiről ismert, de a világirodalom egyik legtermékenyebb írója volt, aki szinte minden létező műfajban alkotott. Augusztus 13-a ezen kívül a balkezesek világnapja. Egy balkezeseket tömörítő amerikai szervezet kezdeményezésére 1992 óta minden év augusztus 13-án ünnepeljük a föld népességének csaknem 15%-át kitevő balkezeseket. Ezek voltak a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók, kalendáriumunkat hallották.

0: Az elmúlt percekben a napkalendáriumát lapoztuk fel Deák Anitával, a következőkben kuktarovatunkat hallhatják.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemünk.
0: Mai kuktarovatunkban egy újabb érdekes, klasszikus és különleges szalonnás gombás tészta receptet hozok el a kedves hallgatóknak. Ez a tészta egyszerű, de nagyszerű, mert könnyű elkészíteni, a szalonna viszont nagyon karakteressé és ízletessé teszi, tehát feldobja egy kicsit, és minden finomabb lesz tőle. Először is lássuk a hozzávalókat, ha 6 személyre szeretnénk elkészíteni a szalonnás gombás tésztát. 10 dek a húsos szalonna, egy nagyobb fejvörös hagyma, 50 dek a gomba, 3 gereszt fokhagyma, fél táskanál kakukkfű, ízlés szerint só és bors, 1,8 deci száraz fehérbor, 8 dek a kockázott paradicsom, konzerv, 2 deci tejszín, 30-40%-os, fél csokor petrezselyem, 2 evőkanál parmezán és 50 dek a gram spagetti.

Most pedig lássuk az elkészítést. A szalonnát vágjuk szeletekre, majd vékony csíkokra. A gombát alaposan mossuk meg, vágjuk szeletekre. A vörös hagymát pucoljuk meg, vágjuk finomra. A fokhagymát hámozzuk meg, reszeljük le. Egy nagy, mély serpenyőbe dobjuk bele a szalonnát, majd süssük aranybarnára. Egy lukacsos szedőkanállal tegyük egy papírtörlővel bélelt tányérra. Dobjuk a hagymát a szalonna zsírjára, majd kezdjük el dinsztelni. 5 perc múlva adjuk hozzá a gombát is, addig dinszteljük, még picit megpirul, elpárolog alóla a víz. Adjuk hozzá a fokhagymát és a kakukkfüvet is, majd fél perc múlva öntsük fel a fehér borral. Várjuk meg, míg a bor nagy része elpárolog, ekkor öntsük fel a paradicsommal. Várjuk meg, míg forrásnak indul, majd vegyük kicsire a lángot, tegyünk rá fedőt úgy, hogy maradjon egy kis rés, majd gyöngyözve főzzük 10-15 percig. Kóstoljuk meg és szükség esetén sózzuk, borsozzuk. Közben a tésztát főzzük al dente-re. Adjuk a szószhoz a tejszínt és a békönt, melegítsük egybe, majd forgassuk bele a petrezselymet és a parmezánt is. Ha rögtön kínáljuk, a tésztát is a szószba forgathatjuk, ebben az esetben egy kevés főzővizet is adjunk hozzá, viszont ha nem fog elfogyni egyszerre, külön kínáljuk a tésztát és a szószt.

Így nézett ki a nagyon ízletes és finom szalonnás gombás tészta receptje, ami mégis egyszerű. Most pedig lássuk még egyszer a hozzávalókat, ha 6 személyre készítjük ezt az ételt. 10 deka húsos szalonna, egy nagyobb fej vörös hagyma, 50 deka gomba, 3 gerezd fokhagyma, fél táskanál kakukkfű, ízlés szerint só és bors, 1,8 deci száraz fehérbor, 80 deka kockázott paradicsom vagy konzerv, 2 deci tejszín 30-40%-os, fél csokor petrezselyem, 2 evőkanál parmezán és 50 deka gramm spagetti.

Így néz ki a nagyon egyszerű és mégis nagyon finom szalonnás gombás tészta receptje. Ha esetleg ma ez lenne az ebéd, a sobors.hu weboldalon megtalálják a receptet a kedves hallgatók. Én remélem, hogy tetszett önöknek ez a finom recept. Jó főzést kívánok és jó étvágyat!

0: Bukta, ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemünk.
2: Kukta rovatunkkal holnap ugyanekkor, ugyanebben az időpontban jelentkezünk. A következő percekben ünnepeltjeinket köszöntjük.
3: Augusztus 13-án Csongor, Ipoly és Gerda névnapokat ünnepeljük. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Csongor török eredetű régi magyar személynév, jelentése vadászmadár. Az Ipoly a Hippolit régi magyar alakváltozata, amely a görög mitológiai eredetű Hippolytos név latinosított formájából származik. Jelentése a lovakat kifogó, eloldozó. A Gerda pedig két germán eredetű név egybeesése, a ger kezdetű és da végű összetett női nevek önállósult becézője. Jelentése ág, vessző vagy karcsú, esetleg dárda. A germán mitológiában Freyr isten feleségének a neve, egyúttal a Gertrud német becézője. Köszöntjük tehát augusztus 13-án minden Csongor, Ipoly és Gerda nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik és azoknak, akik ma születésnapjukat ünneplik, vagy más fontos eseményre emlékeznek. Isten éltesse őket.
4: Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
5: Még nem tudom, hol is a cél, és folyton ellen

Nem akartam rommá menni, egy életet mulattam át. Sokszor próbáltam jobbá lenni, de a szenvedély az utam vár. Hiába mondják, hogy lassítsak, mert a sírba vezet ez az életvitel. Mégis bekötött szemmel nyomom a gázt, mert az életet valahogy élvezni kell.

baj, aki tartok, könnyebb lesz majd. Hogy legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a nul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsátok.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat augusztus 13-án, csütörtökön, ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Florence Nightingale angol ápolónő és statisztikus tollából származik, és így hangzik. A sikerem titka abban rejlik, hogy soha nem adtam fel semmit, és nem kerestem a kifogásokat. Ez a gondolat kísérje minket a mai nap során. Most pedig lássuk, mivel is várom a kedves hallgatókat 8 óráig. Hamarosan híreket hallhatnak, utána jó hír csendül, ezután krédó hitépítő rovatunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor rövid híreket hallhatnak, ezt pedig aktuális összeállításunk követi. Végül áhítattal zárjuk műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk. A pontos idő 7 óra, most híreink következnek.

0: Híreink először címszavakban. Ma reggel kezdik a csernovodai erőmű leállítását. Negrescu szerint túljutottunk az inflációs csúcson, az éves infláció ősszel 5,5% körüli szintre csökkenhet. Mircea Abrudian a kormány intézkedéseinek tulajdonítja az infláció csökkenését. Van elég tartalék az országos villamosenergia rendszerben az atomerőmű 2-es reaktorának leállása után kieső árampótlására. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Rádu Miruczo ügyvivővédelmi miniszter tegnap kijelentette, hogy a Duna vízszintje Csernovodánál 182 cm-re csökkent, emiatt a korábbi tervek szerint ma reggel megkezdik az eljárást az atomerőmű 2-es reaktorának ellenőrzött körülmények közötti leállítására. Miruczo szerint az eljárást a fokozatos leállításra ma reggel 7 órakor kezdik el. Hozzátette, az atomerőmű műszaki bizottsága minden előírt lépést be fog tartani, hogy a reaktor leállítása biztonságos körülmények között történjen. Nem játszadozunk a maghasadással és az ilyen típusú nukleáris reakciókkal, amelyek a csernovodai atomerőműben zajlanak, tette hozzá. A minisztert idéző Agerpress szerint a Bala Ágon végrehajtott sürgőségi beavatkozásokkal néhány nappal, majdnem egy héttel sikerült meghosszabbítani az atomerőmű működési idejét. Elmondta, amikor a kormány elfogadta a román vízügyi igazgatóság szakértői által javasolt sürgőségi intézkedéseket, a nukleár elektrika vállalat képviselői arról biztosítottak, hogy a sziklarobbantással és az uszályok elsüllyesztésével járó költségek megtérülnek, ha csak egy nappal is meghosszabbítják a csernovodai atomerőmű működését. Románia túljutott az inflációs csúcson, és az éves infláció ősszel 5,5% körüli szintre, évvégére akár 5% közelébe is csökkenhet, ha az új kormány nem hoz árfelhajtó intézkedéseket, nyilatkozta tegnap az Agerpressnek Adrián Negrescu gazdasági tanácsadó. Az Országos Statisztikai Intézet tegnap közölt adatai szerint az éves infláció júliusban 8,16%-ra mérséklődött a júniusi 10,42%-ról. A szolgáltatások 13,67%-kal, a nem élelmiszer jellegű termékek 7,93%-kal, az élelmiszerek pedig 5,03%-kal drágultak éves összevetésben. Negrescu szerint az adatok azt mutatják, hogy az árak továbbra sem csökkennek Romániában, de már lassabb ütemben emelkednek, mint az elmúlt 2 évben. A drágulás mérséklődése főként az élelmiszereknél látható, ahol a vásárlóerő csökkenése és az eladások visszaesése miatt a kereskedők akciókkal, kedvezményekkel és olcsóbb termékekkel próbálják megőrizni forgalmukat. Mircea Abrudian szenátusi elnök szerint az infláció 8,2%-ra való csökkenése fontos jele annak, hogy a kormány gazdaság stabilizáló intézkedései elkezdték kifejteni hatásukat, még a bonyolult nemzetközi kontextus ellenére is. Tegnapi Facebook bejegyzésében a liberális politikus az Országos Statisztikai Intézet tegnap közölt adataira reagált. Mint írták, az éves infláció ráta júliusban 8,2%-ra csökkent. Ez fontos jelzése annak, hogy a gazdasági stabilizációs intézkedések elkezdték kifejteni hatásukat, még a nemzetközi bizonytalanságok közepette is. Az elmúlt hónapokban Romániának komoly kihívásokkal kellett szembenéznie, az energiaválsággal, a közel-keleti feszültségekkel és a regionális bizonytalanságokkal, fogalmazott Abrudian. Az Agerpress beszámolója szerint a szenátus elnöke hangsúlyozta, a kihívásokra a helyes válasz nem a populizmus volt, hanem a felelős hozzáállás. Van elég tartalék az országos villamosenergia rendszerben a csernovodai atomerőmű 2-es reaktorának leállása után kieső árampótlására, tájékoztatott tegnap este az Energiaügyi Minisztérium. A csernovodai atomerőmű 2-es reaktorát a Duna alacsony vízállása miatt mától ellenőrzött módon leállítják. A minisztérium közleménye szerint Románia áramigényét alternatív forrásokból és importból teljes egészében biztosítani lehet. A következő 7 napra szóló prognózis szerint a szélerőművek is hozzájárulhatnak a szükséglet fedezéséhez. A szakértők átlagosan 525 megawattos termeléssel számolnak. Emellett rendelkezésére áll a Rovinári szélerőmű is, 330 megawatt beépített teljesítménnyel, valamint a hidroelektrika termeléséből legalább 300 megawatt, a műszaki korlátok és a rendelkezésre álló vízkészlet függvényében. A tárca közleménye szerint ezek a források együtt lehetővé teszik az országos villamosenergia diszpécser szolgálat számára a kettes reaktor leállítása miatt kieső termelés pótlását a vészhelyzeti tartalékok kimerítése nélkül. A minisztérium emlékeztetett, ha szükség van rá, Románia vezetékrendszere 4000 megawattnyi áram importálását teszi lehetővé. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 54 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 49 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. A napcsúcs hőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 16 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 16 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és Krónika online hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

örökké emlékezik szövetségére, ezer nemzedéken át is az adott szavára. Zsoltárok könyve 105. részének 8. verse.

0: mert Istennek minden ígéretére ő benne van az igen, és ezért általa mondunk amment Isten dicsőségére. Pál apostolnak a Korintus beliekhez intézett második levele első részének 20. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információk, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám. Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
4: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
5: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
4: Házalófazék.
5: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
6: Hírekkel legközelebb fél nyolckor jelentkezem. A következő percekben Krédó hitépítő műsorunkat sugározok Szecsődi Árpád szerkesztésében.
7: Krédó.
8: A megtartó hit műsora.
9: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. A Krónikák első könyve 13. fejezetének a 12., 13. és 14. verse alapján szól hozzánk Isten üzenete a magyarországi Kocsis Áron, Hajdunánási Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Hála Percek című sorozatunkban Hajdó Tímea, a református lelkipásztor mondja el, hogy miért hálás. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség, Kocsis Áron hajdunálási református lelkész vagyok. Mai igénk a Krónikák első könyvéből szól, annak 13. fejezetéből, a 12., 13. és 14. versekből eképpen. Akkor félni kezdett Dávid Istentől, és ezt gondolta. Hogyan merjen magamhoz vinni az Isten ládáját? Ezért Dávid nem magához vitette a ládát, Dávid városába, hanem elvitette a gáti Obéd-Edom házába. 3 hónapig volt az Isten ládája Obéd-Edom családjánál, az ő házában, és megáldotta az Úr Obéd-Edom háza népét és mindenét. Amen. Bizonyára előfordult már velünk, hogy ünnepséget szerveztünk. És ahogy szerveztük az ünnepséget, egy kicsit talán túllőttünk a célon. Talán egy kicsit gicsbe hajlott már a díszítés, talán túlmértük, hogy mennyi ennivalóra és innivalóra van szükség, talán egy kicsit még a hangulat is túlpörgött, még az is elképzelhető, hogy az ajándékkal nem sikerült igazán örömet szereznünk. Valahogy a terveink nem úgy alakultak, mint ahogy mi szerettük volna, és keserűvé vált a szánk íze miatt. Dávid, hogyha egy picit hétköznapi megfogalmazásba szeretnénk ebben a történetben őt látni, akkor mondhatnánk azt, hogy túltolta a nagy ünnepséget. A szövetség ládájának Jeruzsálembe szállításában egy kicsit valahogy a dolgokat elmérte és rosszul szervezte. Kirjat Jearimban volt a láda, ez Jeruzsálemtől alig 10 kilométerre található város, és innen szervezi meg a szövetség ládájának elszállítását Dávid nagy ünnepi menetben, új szekeret készített, kinevez 2 szolgáját, bajtársát arra, hogy ezt a ládát kísérje a szekér mellett, és így mennek Jeruzsálem felé. És a történetben olvassuk, hogy egyik pillanatban megdöccen a szekér, és Uzzá megpróbál hozzá nyúlni, megpróbálja megtartani a ládát, de abban a pillanatban az Isten ítélete lesújt rá. Furcsa a helyzet. Dávid mindent megtett, hiszen összehívta a papokat, összehívta a lévitákat, északtól kezdődően egészen a déli határig összegyűjtötte a népet, hogy mindenki lássa a dicsőséges bevonulást, de mégis valahogy egy dologról elfeledkezett. Elfeledkezett arról, hogy mi a szövetség ládájának szállítási rendje. Az ünnepi menet elindul Jeruzsálembe, de valahogy mégsem a rendjén történnek a dolgok. És ott van benne egy más vonatkozás is. Egy nagyon különös, ami Dávid király történeteiben újra és újra vissza fog térni majd. Az, hogy úgy tűnik, mintha Dávid hajlamos lenne a nagyzolásra, hajlamos lenne az önfényezésre, hajlamos lenne arra, hogy magának tulajdonítsa a sikereket. Itt még a népnek is talán. Valahol ott van a szívében és a lelkében a gondolat, hogy na most vagyunk igazán. Azon a magasságon, abban a dicsőségben, amelyet annyi ideje vártunk. Hiszen most már Jeruzsálem a miénk. 200 éven keresztül, vagy jó 200 éven keresztül nem sikerül elfoglalni a várost. A honfoglalás mostanra teljesedik be. Mostanra kerül az egész ország, az ígéret földje az ő tulajdonunkba. És ott van benne az emberi veszély, hogy milyen sokan vagyunk, milyen hatalmas tömeg kíséri az Úr ládáját, akkor mi igazán erősek vagyunk. És persze ott van benne Dávidnak a nemzet egyesítő szándéka. Ott van benne, hogy a kultuszt szeretné helyreállítani. De mégis van egy félre csúszása, egy döccenése, mondhatnánk ennek a történetnek, mert valahol azt gondolják,
hogy a ládát úgy kell vinniük, az Istent úgy viszik magukkal, mint valamiféle erekét, mint valamiféle bálványt. És Dávidnak ez a fajta nagyra törése, ez a fajta gőgössége, ez a fajta külsőségek iránti vonzódása, ez majd később is meg fog jelenni. És Isten valahogy ezért kell, hogy belelépjen ebbe a történetbe, ezért kell, hogy az emberi ötletelés, az emberi szándékok és terveket megakadályozó kemény megjelenése észhez térítsen mindenkit. Uzzá halála azért súlyos és tragikus, mert bár elkötelezett volt erre a szolgálatra, Dávid nevezte ki erre a szolgálatra, méltóság és megtiszteltetés volt, de mégis nem az ő feladata lett volna mindez. Döbbenet és riadalom támad, a tragikus esemény Dávidot arra sarkalja, hogy újra tervezzen mindent. És inkább elviteti a ládát teljesen más irányba, kelet helyett nyugatnak fordul, nem Jeruzsálem irányába, hanem Gát városába viteti a ládát, ami nagyjából 50 kilométerre van a helyszíntől, és Obéd-Edomnak az otthonába, háza népének vigyázó szemeire bízza az Isten ládáját. Ez is milyen különleges a történetben. Obéd-Edom neve azt mutatja, hogy ő egy edomita ember volt, ráadásul a filiszteusokkal közös határvidéken álló Gát városába lakik, de mégis Dávid hűséges szolgálja ő is. Dávid kipróbált harcosa, bár idegen származású, de hite által mégis méltó és hűsége által megtisztelő feladatot kap, hogy őrizze a szövetség ládáját. És csodálatos a történet, mert azt olvassuk, hogy 3 hónapon keresztül még ott van a láda, áldásokat mutat meg Isten szeretete az ő otthonában. Dávidnak a 3 hónap az az idő, amikor átgondolhatja, hogy a kevesebb néha több, hogy mindennek megvan a maga rendje, hogy a szövetség ládája nem fesztiváldíszlet, nem erekje, hanem az Isten szuverén hatalmának földi hordozója és jele. Ki kell várni a megfelelő időt, a megfelelő módot, meg kell találni azt az utat, ahogy eljuthat a szövetség ládája Jeruzsálembe. Mi vajon így gondoljuk-e végig a dolgainkat? Mi vajon terveinket így vesszük-e sorra? És amikor Isten megállít bennünket, képesek vagyunk-e újra tervezni? Amen. Mennyei atyánk, te tudod, hogy életünk során mennyi mindenre születik tervünk, gondolatunk, stratégiánk. Hálásak vagyunk azért, bár abban a pillanatban, amikor megállítasz bennünket, nem érezzük ezt a hálát, de mégis utólag visszanézve értjük és meg tudjuk érteni, hogy te miért állítasz meg bennünket. Urunk, kérünk, így légy a mi kegyelmes gondviselő Istenünk. Így adj nekünk belátásra való képességet, lelkületet. Így légy velünk, Krisztus Jézus nevében. Amen.

Isten üzenete Kocsis Áron, a magyarországi hajdunanási református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a Krónikák első könyve 13. fejezetének a 12., 13. és 14. verse alapján. Műsorunk folytatásában, a Hála percek című sorozatunkban megtudjuk, hogy Hajdó Tímea református lelkipásztor miért is hálás.

0: Miért vagy hálás ma?
1: Több minden jut most eszembe. Az első dolog, ami így eszembe jut, az egy olyan ige, amit ma olvastam, és úgy lecsendesített igazából, hogyha fogalmazhatok így. Van nekem egy ilyen kis határidőnaplóm, és abba az ige az a Zsoltárok könyvéből volt, az 54. Zsoltárból, és azt mondja, hogy minden nyomorúságból megszabadítottál engem, és valahogy ilyen nagyon, az utóbbi napok történéseit tekintve ez most nagyon is hálára indított, hogy megerősített abban, hogy még a nyomorúságos helyzetemben is figyelhetek Istenre, és különösen azért, hogy ő figyel rám ebben az élethelyzetben. Úgyhogy talán most ezt mondanám, hogy azért, hogy ezen az igén keresztül rávilágított az Isten, hogy lát engem ebben a helyzetben.
0: Mi emberek miért kéne hálásak legyünk Istennek?
1: Hát szerintem nagyon hosszú a lista, hogyha ezt a kérdést akarjuk megválaszolni, de hogyha ilyen sorrendet kellene felállítani, vagy lehetne felállítani, akkor én azt mondanám, hogy talán elsősorban az életünkért, azért, hogy vagyunk, vagy megkaptuk ezt az életet, és még akkor is, hogyha vannak benne nehezebb időszakok, rosszabb napok, megpróbáltatások, még akkor is hiszem azt, hogy Istennek ez egy nagy ajándék a számunkra, és ezért lehetünk hálásak.
0: Krédó hitépítő műsorunkban az elmúlt percekben a Hála percek című sorozatunkban Hajdó Tímea református lelkipásztor mondta el, hogy miért is hálás. Ennyi fért Krédó hitépítő műsorunkba, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől, jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a most becsatlakozó hallgatóinkat augusztus 13-án csütörtökön, ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm a kedves hallgatókat, ami Florence Nightingale, amerikai angol ápolónő és statisztikus tollából származik, és így hangzik. A sikerem titka abban rejlik, hogy soha nem adtam fel semmit, és nem kerestem a kifogásokat. Ez a gondolat motiválja minket is a mai nap során. Most pedig lássuk, mivel várom önöket 8 óráig. Hamarosan rövid híreket hallhatnak, ez pedig aktuális összeállításunk követi majd, végül áhítattal zárjuk műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velem. A pontos idő 7 óra 30 perc, most hírösszefoglalónk következik.

0: Híreink először címszavakban. Ma reggel kezdik a csernovodai erőmű leállítását. Negrescu szerint túljutottunk az inflációs csúcson, az éves infláció ősszel 5,5% körüli szintre csökkenhet. Mircea Abrudian a kormány intézkedéseinek tulajdonítja az infláció csökkenését. Van elég tartalék az országos villamosenergia rendszerben az atomerőmű 2-es reaktorának leállása után kieső árampótlására. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Radu Miruca ügyvivővédelmi miniszter tegnap kijelentette, hogy a Duna vízszintje Csernavodánál 182 cm-re csökkent, emiatt a korábbi tervek szerint ma reggel megkezdik az eljárást az atomerőmű 2-es reaktorának ellenőrzött körülmények közötti leállítására. Miruca szerint az eljárást a fokozatos leállításra ma reggel 7 órakor kezdik el. Hozzátette, az atomerőmű műszaki bizottsága minden előírt lépést be fog tartani, hogy a reaktor leállítása biztonságos körülmények között történjen. Nem játszadozunk a maghasadással és az ilyen típusú nukleáris reakciókkal, amelyek a csernavodai atomerőműben zajlanak, tette hozzá. Románia túljutott az inflációs csúcson, és az éves infláció ősszel 5,5% körüli szintre, évvégére akár 5% közelébe is csökkenhet, ha az új kormány nem hoz árfelhajtó intézkedéseket, nyilatkozta tegnap az Agerpressnek Adrián Negrescu gazdasági tanácsadó. Az Országos Statisztikai Intézet tegnap közölt adatai szerint az éves infláció júliusban 8,16%-ra mérséklődött a júniusi 10,42%-ról. A szolgáltatások 13,67%-kal, a nem élelmiszer jellegű termékek 7,93%-kal, az élelmiszerek pedig 5,03%-kal drágultak éves összevetésben. Mircea Abrudian szenátusi elnök szerint az infláció 8,2%-ra való csökkenése fontos jele annak, hogy a kormány gazdaság stabilizáló intézkedései elkezdték kifejteni hatásukat, még a bonyolult nemzetközi kontextus ellenére is. Tegnapi Facebook bejegyzésében a liberális politikus az Országos Statisztikai Intézet tegnap közölt adataira reagált. Mint írták, az éves infláció ráta júliusban 8,2%-ra csökkent. Van elég tartalék az országos villamosenergia rendszerben a csernavodai atomerőmű 2-es reaktorának leállása után kieső árampótlására, tájékoztatott tegnap este az Energiaügyi Minisztérium. A csernavodai atomerőmű 2-es reaktorát a Duna alacsony vízállása miatt mától ellenőrzött módon leállítják. A minisztérium közleménye szerint Románia áramigényét alternatív forrásokból és importból teljes egészében biztosítani lehet. A következő 7 napra szóló prognózis szerint a szélerőművek is hozzájárulhatnak a szükséglet fedezéséhez. A szakértők átlagosan 525 megawattos termeléssel számolnak. Emellett rendelkezésére áll a Rovinári szélerőmű is, 330 megawatt beépített teljesítménnyel, valamint a hidroelektrika termeléséből legalább 300 megawatt, a műszaki korlátok és a rendelkezésre álló vízkészlet függvényében. A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. A napcsúcs hőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 16 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 16 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és Krónika Online hírportálok értesüléseit használtuk fel, az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzése alapján készült. Az elmúlt percekben rövid híreinket hallhatták, a következőkben aktuális összeállításunkat hallgathatják meg. Amelynek mai témája a fiatalok a városért. Online szavazás zajlik a Common Kolozsvár fiatalok által benyújtott projektjeire. A Common Kolozsvár egy fiataloknak szóló részvételi költségvetési program, amely lehetőséget kínál arra, hogy a 14 és 27 év közötti Kolozsváron élő, tanuló vagy dolgozó fiatalok saját ötleteikkel járuljanak hozzá a helyi közösség fejlődéséhez. A beküldött projektekre a városlakók szavazhatnak online augusztus 18-ig. A programot Farkas András, a PONT csoport szervezetének stratégiai igazgatója mutatta be. A riporter Pilbát Kincső.
1: Van egy ötleted, amely pozitív változást hozhat a közösség vagy a város életébe? Jelentkezz bele a Commonra és valósítsd meg! Olvashatjuk a pontcsoport által koordinált Kemen Kolozsvár weboldalán. A fiataloknak szóló részvételi programot Farkas András, a pontcsoport szervezetének stratégiai igazgatója mutatta be.
2: Kemen Kolozsvár egy olyan ifjúsági részvételi költségvetési folyamat, aminek az a célja, hogy kolozsvári fiataloknak adja meg a lehetőséget, hogy a városban a közösségi tevékenységeket, közösségi projekteket valósítsanak meg, amelyekkel úgy gondolják, hogy valami olyan problémát, olyan kihívást oldanak meg, amivel szembesülnek a saját környezetükben, legyen ez a saját iskolai környezetük, baráti környezetük, vagy szélesebb értelemben is vett város. És ez olyan formában történik a fiatalok megsegítése, hogy konkrétan anyagi támogatást is nyújt arra, hogy ezek az ötletek meg is valósuljanak, és nem tudom, sorban a döntést arról, hogy melyik ötletek valósuljanak meg, nem döntéshozók, hanem konkrétan a városlakók hozzák meg. Ebben a fázisban, ebben a pillanatban a szavazási fázisban vagyunk, amikor gyakorlatilag bármely Kolozsváron lakó, dolgozó vagy tanuló személy, aki betöltötte a 14. életévét, megnézheti a már javasolt ötleteket a fiatalok részéről, és döntést hozhat arról, hogy melyikeket szeretné megtámogatni.
1: Milyen ötletekkel, kezdeményezésekkel, projektekkel jelentkeztek inkább idén a fiatalok?
2: Nagyon röviden, idén 98 olyan ötlet érkezett fiatalok részéről, amivel ment a szavazási fázisba, és készítettünk egy rövid elemzést arról, hogy összességében véve körülbelül mikről szólnak ezek az ötletek. Azért nem emelnék ki egyet se konkrétan, mert ugye mivel szavazás van, ezért nem szeretnénk esetleg egy előnytelen helyzetet létrehozni egyes csapatok számára, mások kárára. Tehát legalább 3 főből álló fiatal csapatok javasolhattak ötleteket. Ez az ötletelési fázis július végéig tartott. És nagy összességében véve 3, meg mondhatni plusz 1 témakör az, ami kisejlik ezekből a javasolt ötletekből. Az első az főképpen ez a közösségi szellem, a közösségi kapcsolódás és a mentális jóléthez kötődik. Vagyis olyan fiatalok szeretnének a kolozsváriak, ahol könnyebb kapcsolódni egymáshoz, közösséget lehet találni, és biztonságosan jelen lehet ezekben a közösségekben lenni. Sok ötlet szó például olyan közösségi programokról, offline találkozókról, amelyek a mentális egészség kérdéskörét, az önismeretet, vagy akár a sportot hozza előtérbe, vagy olyan tereknek az aktiválásáról szól, ahol nem kell semmit fogyasztani ahhoz, hogy valaki tartozhasson valahová és létezhessen. Tehát ilyen szabadtérről lehet szó, különböző találkozóhelyekről. A másik fontos ilyen klaszter az igazából a tanulásról, az alkotásról és mondjuk ugye az egyéni kibontakozásról szól. Itt például erős igény látszik a gyakorlatias tanulásra, a kreatív önkifejezésre és különböző típusú új készségek megszerzésére. Itt jelenik meg a kultúra, a művészet, technológia, pályorientáció, mentorálás és a közvetlenül a fiatalok közötti egymástól való tanulás. Ezek mind azt mutatják, hogy a fiatalok igazából alkotó és kezdeményező is szeretnének lenni a város életének. És harmadik, amit szintén látunk, hogy megjelent, mint tendencia, az a befogadóbb, zöldebb és hozzáférhetőbb város. Tehát egy olyan városi környezet igazából, a javaslatok arról szólnak, hogy egy kicsit mondhatni igazságosabb és élhetőbb város jöjjön létre, nagyobb hozzáférés legyen a fiataloknak különböző szolgáltatásokhoz, különböző tevékenységekhez, a különböző hátrányos helyzettel rendelkező fiatalok, ha ez a fogyatékosság, ha egy egyéb típusú egészségi probléma, ezeknek a fiataloknak is megközelítőleg legalábbis egyenlő esélyük legyen hozzáférni különböző dolgokhoz a városban. Igazából összességében ezzel foglalnám össze az ötleték jellegét, valahogy az mutatkozik meg, hogy a fiatalok városalakítók szeretnének lenni. És igazából, amikor a Kemen Kolozsvárt ezelőtt most már 12 éve, 11 éve létrehoztuk, akkor is abból a kiinduló pontból, vagy abból a motivációból tettük, hogy úgy gondoltuk, hogy van egy ilyen fiatal környezet, egy ilyen fiatal közeg, amely szeretne városalakító lenni. Akkor ezt inkább érzésből gondoltuk úgy. Azóta igazából a statisztikák, az elemzések, az ötletek, amiket ugye 11 év alatt megkaptunk, mind azt mutatják, hogy van egy ilyen fiatal generáció. Ez nem azt jelenti, hogy minden fiatal a városba szeretne cselekedni, és nem is várhatjuk ezt el, de van egy olyan maga viszont, amely viszont ezt szeretné tenni, és a Kamas Kolozsvár itt jön be igazából azzal a következő lépéssel, hogy egyrészt forrásokat mobilizál, főképpen ugye az önkormányzat részéről, amely megtámogatja ezeket az ötleteket, és mi magunkban megteremtjük azt a folyamatot, ami keresztül ezeket az ötleteket a fiatalok megtehetik, javasolhatják, a városlakók eldönthetik, hogy melyik ötletek valósuljanak meg, és utána a pontcsoport révén ugye anyagilag is nem megtámogatjuk azt, hogy ezek az ötletek megvalósuljanak, és a fiatalok konkrétan megkapják a pénzt arra, hogy ezek az ötletek kivitelezésre kerüljenek.
1: És megfigyelhető-e valamilyen változás így a fiatalok gondolkodás módjában az elmúlt évek során? Tehát melyik időszakban inkább mire fókuszáltak, vagy a mostani újabb generáció esetleg mennyire tér el mondjuk a 10 évvel ezelőttitől?
2: Nem szeretnék olyan átfogó következtetésbe bemenni, ami esetleg még nem valós, de érzésből, és nagyon jónak tartom a kérdését, az biztos, hogy a járvány előhozott egy fokozottabb érdeklődést a mentális egészség iránt. Ez nem csak a járvány miatt van, ugye a járvány az ugye lezárta az embereket, pont ez a társadalmi, közösségi interakció hiányzott a járványból, és ez talán azt a fiatal generációt is, amelyik ott ötleteket javasolhat, ugye a 14-27 évesek javasolhatnak ötleteket, ők a járvány ideje alatt körülbelül mondjuk úgy 8-20 évesek voltak. Tehát ők megélték, legdurvábban élték meg talán. Mert ugye a fiatalnak mi hiányzott abban a 2-3 évben? Pontosan az, hogy létrehozza a saját baráti környezetét, társadalmi közösségi hálózatait, nem járhatott ki, nem találkozhatott másokkal. És ugye az élete egy fejlődő időszakában ez nagyon meghatározza a fiatal. Ezért úgy érzem, hogy például a mentális egészség az egy jelentősen megjelent. Persze hozzá lehet tenni, hogy a közösségi média is generálja ezt a dolgot, vagyis van egyfajta, nem frusztrációnak nevezném, de ez az általános szorongás, ami ellen cselekedni próbálnak. És a cselekvés abban nyilvánul meg, hogy javasolnak egy olyan tevékenységet, amiben egy fiatal nem egyedül vesz részt, hanem maguk azok, akik javasolták, és csapatokra javasolták. És a megvalósításban is azt szeretnék, hogy a fiatalok és egyébként mások is találkoznának. Tehát van egy ilyen fajta eltolódás, ez egyértelmű. Azt hiszem, hogy ami szintén, bár jelen volt régebb is, de most talán egy kicsit hangsúlyosabb, ez a mit jelent ez a személyes fejlődés, ez a tanulás, pályaorientáció, hogyan hozok döntéseket az életemről, és milyen irányba megyek tovább, és kitől kapok segítséget, hogy ezeket a döntéseket meg tudjam hozni. Tehát mire van igazából szükségem a város részéről, a támogató rendszer részéről, mármit jelentsen ez, mentorokat, különböző szervezeteket, amelyek engem megsegítenek, vagy egyáltalán csak egy-egy olyan képzés, amiből valamit tanulok, olyan valamit tanulok, amit esetleg nekem az iskola, vagy akár az egyetem nem nyújt. Tehát, hogy látok egy ilyen fajta eltolódást. Azt hiszem, hogy a környezetvédelem, illetve a környezet tudatosság, inkább így fogalmaznám, az jelen volt 10 évvel ezelőtt is, 10-12 évvel ezelőtt is, az egyértelmű, hogy annak tükrében is merre halad ugye a klímaválság, vagy egyre több extrém esemény jelenik meg. Ez egy kicsit megjelenik, vagy visszatükröződik abban is, hogy olyan tevékenységeket javasolnak, amelyek ezt a környezettudatosságot érintik, mondjuk úgy. És persze ez nem azt jelenti, hogy egy kis kezdeményezés egy klímaválságot meg tud oldani, de az biztos, hogy ahhoz hozzátesz, hogy egy generáció ezt még tudatosabban élje meg, és ezt olyan formában vetítse le a saját valóságára, hogy a saját cselekvése révén ő már környezettudatosabb, és ezáltal is akar üzenni, hogy az az életmód, amit folytatunk, az lehet, hogy nem elég fenntartható, és ezt lehet fenntarthatóban is csinálni.
1: És akkor hogyan és hol lehet szavazni ezekre a kezdeményezésekre?
2: Szavazás egészen augusztus 18-áig tart, vagyis még mintegy hét van hátra. Gyakorlatilag bármely, még egyszer Kolozsváron élő, tanuló vagy dolgozó személy, aki betöltötte már a 14. életévét, szavazhat a Kaman Kolozsvárban. Gyakorlatilag azt kell tegye, hogy be kell menjen a kamanklus.ro oldalra, de igazából, ha valaki beírja a keresőből Kaman Kolozsvár, akkor ki fogja adni a weboldalt a kereső. Ott egy helyen meg lehet nyitni az ötleteket, amik javasolva voltak, és akkor ott lehet megnyitni egy szavazási szessziót igazából, ahol az ember megadja a kontaktadatait, ezáltal kap egy biztonsági kódot, és szavazni tud. Ami nagyon fontos, hogy egy személy, vagyis ha én szavazok például, akkor a létező 98 ötletből legalább 3 és legtöbb 10 ötletet szavazhatok meg. Rajta múlik az, hogy melyikeket szavazom meg, és a végső rangsor igazából ezeknek a szavazatoknak az összeadásából alakul ki, és igazából sorra vesszük a létező költségvetés tükrében, sorra vesszük szavazatszám szerint az ötleteket, és ezáltal tudjuk a támogatásokat megítélni. Két fontos részlet még, hogy van két külön kategóriánk, a csapatok, ahol csapatokat néztük, hogy ezekhez a külön kategóriákhoz tartoznak-e. Az egyik egy teen, vagyis tini külön kategória, ahol a 19 év alatti fiatal csapatok külön futnak, vagyis nekik van egy garantált díjalap, ami félre van téve, és van egy másik, egy connect kategóriánk, amelyhol azoknak a fiataloknak az ötleteit külön számoljuk, amelyek esetleg valamilyen hátrányos helyzetű környezetből jönnek, ez lehet gazdasági, társadalmi, szociális, egészségi, egyéb típusú hátrány. Ezt azért teszünk mind a két külön kategóriát, mert ezáltal különlegesen is arra akarjuk sarkalni az ilyen környezetből jövő fiatalokat, hogy ők is jöhetnek értékes ötletekkel, és a város külön is figyel rájuk, és ezért szeretnénk, hogy ők is jelen lennének, és részt vennének a kamandan. Úgyhogy még egyszer augusztus 18-áig, keddig zajlik a szavazás, még egyszer bármely önmagáról nyilatkozó személy, amely Kolozsváron dolgozik, lakik vagy él, részt vehet a szavazáson, és be kellett töltse a 14 éves korhatárt, felső korhatár az nincs.
0: Az elmúlt percekben aktuális összeállításunkat hallhatták meg, a következőkben a nap áhítatát hallgathatják meg, amelyet ma Lukács Orsolya tolmácsol.

Mai áhítatunknak címe Élő hit. Mert ahogyan a test halott a lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül. Jakab levele második fejezetének 26. verse. A következő percekben Monica E. Enderman, Egyesült Államok beli testvérünk gondolatait tolmácsolom.

Tudtam, hogy a barátnőm nehéz időszakon megy keresztül. Munkanélküli volt, és 3 gyermeket kellett eltartania. Arra gondoltam, hogy egy kis élelmiszert ajándékozva talán könnyíthetnék a terhein. Elmentem a szupermarketbe, hogy néhány alapvető dolgot vásároljak nekik. Amikor átadtam az élelmiszert, először meglepődött, majd tekintetében megjelent a hála. Ahogy a szinte üres szekrénybe elpakolta a bevásárolt dolgokat, azt mondta, tudod, most ez többet ér minden imádságnál. Az a pillanat csodálatos lecke volt számomra. Hányszor ígérem meg valakinek, akinek nehézségeiről tudomást szerzek, hogy majd imádkozom érte. Tudom, hogy mit mondjak, de vajon teszek is érte? Természetesen szükséges imádkoznunk a rászorulókért, de az embereknek kézzelfogható támogatásra is szükségük van. Egy szatyor élelmiszer, egy fuvar az orvoshoz, a délutáni gyermekvigyázás, hogy egy fáradt szülő kipihenhesse magát, egyszerű lehetőségei a segítségnek. A mai idézet arra emlékeztet, hogy a hit cselekedetek nélkül halott. Amikor a hitünket tettekre váltjuk, a hitünk életre kell. Milyen módon mutathatjuk meg élő hitünket a rászorulóknak? Sokszor még egy kis kedvesség is nagy változást hozhat.

Isten bátorít, hogy imával és cselekedettel segítsek másokon, mondja ezt Mónika E. Enderman, Egyesült Államokbeli testvérünk. Ma imádkozzunk olyan családokért, akinek nincs mit enniük.

vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

orban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok.

Az elmúlt percekben Dánia Figelge és a 4-es Street énekelt, ezzel lassan ébresztő információs magazin műsorunk végére érkezünk. Adással legközelebb 12 órakor várjuk Önöket itt a 88,3 MHz-es frekvencián, ekkor Janicskó Mihály Noémi számít figyelmükre. Déli műsorunkban óránként hírekre és még sok-sok érdekességre számíthatnak. A nap gondolatával búcsúzom Önöktől, ami Florence Nightingale angol ápolónő és statisztikus tollából származik és így hangzik. A sikerem titka abban rejlik, hogy soha nem adtam fel semmit, és nem kerestem a kifogásokat. Ez a gondolat kísérjen és vezéreljen minket a mai nap folyamán. Én ezzel munkatársaim és magam nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket és azt, hogy velem tartottak. A mikrofonnál Palkó Hannát, az ébresztő mai házigazdáját hallhatták. Békesség Istentől, viszont hallásra, egy szép napot kívánok Önöknek!

vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek.

hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok.

0: lányát, hazám.
1: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
2: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Hírek.
1: Híreink először címszavakban. Ma reggel kezdik a csernovodai erőmű leállítását. Negrescu szerint túljutottunk az inflációs csúcson, az éves infláció ősszel 5,5% körüli szintre csökkenhet. Mircea Abrudjan a kormány intézkedéseinek tulajdonítja az infláció csökkenését. Van elég tartalék az országos villamosenergia rendszerben az atomerőmű 2-es reaktorának leállása után kieső árampótlására. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Rádu Miruca ügyvívővédelmi miniszter tegnap kijelentette, hogy a Duna vízszintje Csernavodánál 182 cm-re csökkent, emiatt a korábbi tervek szerint ma reggel megkezdik az eljárást az atomerőmű 2-es reaktorának ellenőrzött körülmények közötti leállítására. Miruca szerint az eljárást a fokozatos leállításra ma reggel 7 órakor kezdik el. Hozzátette, az atomerőmű műszaki bizottsága minden előírt lépést be fog tartani, hogy a reaktor leállítása biztonságos körülmények között történjen. Nem játszadozunk a maghasadással és az ilyen típusú nukleáris reakciókkal, amelyek a csernavodai atomerőműben zajlanak, tette hozzá. A minisztert idéző Agerpress szerint a Bala Ágon végrehajtott sürgősségi beavatkozásokkal néhány nappal, majdnem egy héttel sikerült meghosszabbítani az atomerőmű működési idejét. Elmondta, amikor a kormány elfogadta a Román Vízügyi Igazgatóság szakértői által javasolt sürgősségi intézkedéseket, a Nukleár Elektrika vállalat képviselői arról biztosítottak, hogy a sziklarobbantással és az uszályok elsüllyesztésével járó költségek megtérülnek, ha csak egy nappal is meghosszabbítják a csernavodai atomerőmű működését. Románia túljutott az inflációs csúcson, és az éves infláció ősszel 5,5% körüli szintre, évvégére akár 5% közelébe is csökkenhet, ha az új kormány nem hoz árfelhajtó intézkedéseket, nyilatkozta tegnap az Agerpressnek Adrián Negrescu gazdasági tanácsadó. Az Országos Statisztikai Intézet tegnap közölt adatai szerint az éves infláció júliusban 8,16%-ra mérséklődött a júniusi 10,42%-ról. A szolgáltatások 13,67%-kal, a nem élelmiszer jellegű termékek 7,93%-kal, az élelmiszerek pedig 5,03%-kal drágultak éves összevetésben. Negrescu szerint az adatok azt mutatják, hogy az árak továbbra sem csökkennek Romániában, de már lassabb ütemben emelkednek, mint az elmúlt 2 évben. A drágulás mérséklődése főként az élelmiszereknél látható, ahol a vásárlóerő csökkenése és az eladások visszaesése miatt a kereskedők akciókkal, kedvezményekkel és olcsóbb termékekkel próbálják megőrizni forgalmukat. Mircea Abrudjan szenátusi elnök szerint az infláció 8,2%-ra való csökkenése fontos jele annak, hogy a kormány gazdaság stabilizáló intézkedései elkezdték kifejteni hatásukat, még a bonyolult nemzetközi kontextus ellenére is. Tegnapi Facebook bejegyzésében a liberális politikus az Országos Statisztikai Intézet tegnap közölt adataira reagált. Mint írták, az éves infláció ráta júliusban 8,2%-ra csökkent. Ez fontos jelzése annak, hogy a gazdasági stabilizációs intézkedések elkezdték kifejteni hatásukat, még a nemzetközi bizonytalanságok közepette is. Az elmúlt hónapokban Romániának komoly kihívásokkal kellett szembenéznie, az energiaválsággal, a közel-keleti feszültségekkel és a regionális bizonytalanságokkal, fogalmazott Abrudjan. Az Agerpress beszámolója szerint a szenátus elnöke hangsúlyozta, a kihívásokra a helyes válasz nem a populizmus volt, hanem a felelős hozzáállás. Van elég tartalék az országos villamosenergia rendszerben a csernavodai atomerőmű 2-es reaktorának leállása után kieső árampótlására, tájékoztatott tegnap este az Energiaügyi Minisztérium. A csernavodai atomerőmű 2-es reaktorát a Duna alacsony vízállása miatt mától ellenőrzött módon leállítják. A minisztérium közleménye szerint Románia áramigényét alternatív forrásokból és importból teljes egészében biztosítani lehet. A következő 7 napra szóló prognózis szerint a szélerőművek is hozzájárulhatnak a szükséglet fedezéséhez. A szakértők átlagosan 525 megawattos termeléssel számolnak. Emellett rendelkezésére áll a Rovinári szélerőmű is, 330 megawatt beépített teljesítménnyel, valamint a hidroelektrika termeléséből legalább 300 megawatt, a műszaki korlátok és a rendelkezésre álló vízkészlet függvényében. A tárca közleménye szerint ezek a források együtt lehetővé teszik az országos villamosenergia diszpécser szolgálat számára a kettes reaktor leállítása miatt kieső termelés pótlását a vészhelyzeti tartalékok kimerítése nélkül. A minisztérium emlékeztetett, ha szükség van rá, Románia vezetékrendszere 4000 megawattnyi áram importálását teszi lehetővé. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,54 bani, 100 magyar forint pedig 1,49 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. A napcsúcs hőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 16 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 16 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és Krónika online hírportálok értesüléseit használtuk fel, az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

örökké emlékezik szövetségére, ezer nemzedéken át is az adott szavára. Zsoltárok könyve 105. részének 8. verse.

0: mert Istennek minden ígéretére ő benne van az igen, és ezért általa mondunk amment Isten dicsőségére. Pál apostolnak a Korintus beliekhez intézett második levele, első részének 20. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet! Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Presbiteri csendes hétvégét szervezett a Beregszászi Református gyülekezet.
1: Hát nagyon örültem ennek a kezdeményezésnek, ugyanis kb. egy hónappal ezelőtt említettem a presbitériumban, hogy régi időkben a presbitériummal elvonultunk időközönként 3-4 napra, és akkor együtt át tudtuk beszélni a gyülekezeti életet, személyes beszélgetések voltak, és ez nagyon sokat jelentett annak idején, gazdagította a szolgálatot.
0: Pótfelvételi eljárás a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karán.
2: Mind az egész egyetemet, de különösen is a pedagógiai kart nagy érdeklődés

0: övezte az általános felvételi eljárásban. Ez egy több hónapig tartó időszak, eljárás, amikor a hallgatók kiválasztják az intézményt, jelentkeznek, sorrendet módosítanak, és olyan érdekesség jött ki a végén, hogy a pontszámok, a bekerülési pontszámok jelentősen megnőttek. Ez azt jelenti, hogy sokan érdeklődtek, jó pontszámokkal, jó eredményekkel, szakmai tapasztalatokkal, pluszpontokkal a kar iránt.
1: Ismét tartós jó hangulat és színvonalas programok voltak a 11. Mérai Világzenei Csűrfesztiválon.
2: Az, ami összetartja, az igazából az, hogy mi barátok vagyunk. Nem csak táncos társak, hanem nagyon, nagyon régi barátságok fűznek minket össze, táncegyüttesen belül, és sok időt töltünk egymással. Nagyon sokat vagyunk együtt, nagyon sok közös programot szervezünk, és nagyon sok időt töltünk egymással, és rendes, tisztességes barátságok vannak az együttesen belül.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Kárpátalja. Presbiteri csendes hétvégét szervezett a beregszászi református gyülekezet a Dédai tó partján. A többnapos alkalom lehetőséget adott a gyülekezet presbitereinek arra, hogy kiszakadjanak a mindennapokból, elcsendesedjenek, feltöltődjenek és közösségben töltsenek időt. Hogy mit jelent számukra ez a közös hétvége, milyen gondolatokkal és tapasztalatokkal gazdagodtak, arról elsőként a beregszászi református gyülekezet vezető lelkipásztorát, Tarackközi Ferencet, majd a gyülekezet fő gondnokát, Birta Jánost, valamint Rubec Norbert, presbitert hallhatják. Aki kérdez, Barta Miklós.
1: Hol tartották meg a rendezvényt? Miért tartották pont most, vagy az időzítés miatt? Néhány szót erről a rendezvényről.
2: Hát nagyon örültem ennek a kezdeményezésnek, ugyanis egy kb. Egy hónappal ezelőtt említettem a presbitériumban, hogy a régi időkben a presbitériummal elvonultunk időközönként 3-4 napra, és akkor együtt át tudtuk beszélni a gyülekezeti életet, személyes beszélgetések voltak, és ez nagyon sokat jelentett annak idején, gazdagította a szolgálatot. Viszont nem kell arról beszélni, hogy milyen külső körülmények vesznek bennünket körül, idestova most már 6.-8. éve, Covid, utána a háború, és ez teljesen így elhalványult, és utána erről beszéltem, akkor ilyen alulról jövő kezdeményezés presbitériumban egy néhányan mondták, hogy milyen jó lenne, hogyha most is szerveznénk ilyet, és ennek apropóján úgy éreztem, hogy ez valóban egy Istentől kapott indítatás, és akkor átgondoltuk, hogy ezt hogyan lehetne kivitelezni. Megkerestük először a Nagycsaládos Egyesületet, hogy elkérhetjük-e tőlük a parcellát a Dédai tó partján, és mivel pozitív volt a viszony, ezért megkaptuk, ebből kifolyólag oda tudtuk szervezni a presbiteri hétvégét. Ezúton is természetesen nagyon köszönjük a Nagycsaládos Egyesület vezetőségét.

0: Ennek ugye ez hozzájárult, és elkezdődött a szerveződés, átgondoltuk, hogy mire is tennénk a hangsúlyt, és az fogalmazódott meg, hogy egyrészt mindaz, ami mindenkinek az életét terheli, a fáradtság, a megfásultság, az aggodalom, tehát hogy erre próbáljunk először egy testi választ adni, miszerint tópartján pihenni, együtt lenni, jól érezni magunkat, jókat tenni. Másik oldala pedig az, hogy lelkileg egy kicsit feltöltődni, ennek megfelelően igyekeztünk olyan témákat keresni, amelyek lelkileg erősítették az embereket. Például a szív, az első téma az volt, hogy mikor a szív elfárad, a következő téma az volt, amikor a lélek meggyengül, avagy a reménység mikor megkopik, és aztán a megújulás kérdése volt, és így azt gondolom, hogy először arra kerestük a választ, hogy milyen állapotban vagyunk, és aztán, hogy ebből hogyan lehet felállni, hogyan lehet megerősödni, és új erővel neki kezdeni a mindennapi életnek. Ugyanakkor az is színesítette az egész alkalmat, hogy most nem csak a presbitériummal voltunk, hanem presbiter családokkal, így az a idestova 60-65 ember, ebből 25 gyerek volt, és ez egészen mássá színessé tette az egész alkalmat. Gyerekeknek külön program, illetve felnőttekkel előadások, beszélgetések, és ezúton szeretném megköszönni a Beregi Református Egyházmegyének, az Esperesének, Tóth Lászlónak a szolgálatát, Nagy Szabolcsnak, a Jánosi gyülekezet lelkészének, ők jöttek előadást tartani, és aztán estére mindig evangelizáció volt, és ezek segítettek abban, hogy kicsit feltöltődjünk, megerősödjünk.
1: Mint korábban már jeleztem és ma említettem, ugye új tagokkal is bővült a presbitérium. Mennyire gondolja azt, hogy az ő életükben, és ez egy változás, már mint úgy értve, hogy presbiterek lettek, részt tudtak venni ezeken, és persze az is kíváncsi lennék, hogy mennyire voltak aktívak ők ezeken a napokon.
0: Hát ugye ez mindig úgy szokott lenni, hogy aki valami újat kezd, az mindig aktívabb. Tehát a kezdeményezés is az új presbiterektől jött, és természetesen nagyon-nagyon nyitottak voltak, és a visszajelzésekből, meg a megtapasztalásaimból én azt mondhatom, hogy szerintem nagyon-nagyon jól érezték magukat. Az éjszakai beszélgetések valóban, tehát azok a kötetlen beszélgetések, azok szintén egy csodálatos színe az egész alkalomnak. Természetesen ilyenkor az ember meg is fárad, és másnap reggel kicsit nehezebb, de nem voltunk időhöz kötve, és amikor egy kicsit csúsztunk, az nem volt gond. De aztán, mivel ott volt a tó, tehát a víz mindig felfrissített, amikor már kicsit lankadt a figyelem, és akkor megint neki tudtunk úrani, neki tudtunk vágni, és így én azt gondolom az ő számukra is ez egy nagyon erősítő, bátorító volt. Hiszem azt, hogy most egy újabb lendülettel úrunk neki annak, ami itt Beregszászban, a mi látókörünkben van, közösségünkben van.
2: Nagy szeretettel üdvözlöm én is a tisztelt rádióhallgatókat. Valóban egy olyan esemény zajlott a hétvégén, presbiter családok találkozója, kirándulása. Régebben a gyülekezet gyakorolta ezt, a presbiter családok mindig elmentek, vagy a presbiterek mindig elmentek egy ilyen összekovácsoló hétvégére. Ez egy kicsit más volt valóban, mert gyerekekkel, családokkal együtt kirándultunk. A Dédai tóparton egy sátorozós hétvége volt, ahol együtt főztünk, együtt pihentünk, együtt napoztunk, együtt fürödtünk, és megismerhettük az valóban újonnan megválasztott presbiterek családjait is. Közelebb kerülhettünk egymáshoz. Nagyon fontosnak tartom, mert hát ha egy gyülekezetben vagyunk, egy szolgálatban állunk, Isten szolgálatában, akkor tudjuk, hogy kikkel vagyunk együtt, ha gondunk van, ha nehézségünk támad, kikre támaszkodhatunk ebben az ügyben, abban az ügyben. Ezért szervezte a vezetőség, Taraszkozy Ferenc tiszteletes ezt a hétvégét, és én úgy gondolom, hogy valóban nagyon hatásos volt az én számomra legalábbis az, mert voltak olyan beszélgetéseim, amikor közelebb hoztak egy-egy presbiterhez.
3: Mennyire másképpen kezelte akkor is, mennyire másképpen kezelte most ezt a helyzetet? Érződött egy kicsit azért az, hogy egy másik pozícióban van?
2: Hát picit úgy gondolom, hogy nagyobb a felelősség. Hát gondnokként a vezető lelkészünknek a jobb keze kell, hogy legyek. Addig voltam, most értsék jól a csak presbitert, hogy addig egy presbiter voltam a 24 között, most pedig ott kell, hogy legyek a vezető lelkészem és a presbiterek között, hogy összhangot teremtsek, így látom ezt most. A fő feladatunk, hogy beleszóljak, a fő feladatunk az, hogy ahogy egyszer meg is fogalmaztuk a régebbi presbiterekkel, hogy egy ember is el ne vesszen. Ezt tekintjük fő feladatunknak.
3: És hogyha már ezt a gondolatmenetet folytatva, azért már eltelt néhány hónap,
1: mióta ebben a pozícióban vagyunk. Mi az, amit úgy most már úgy ki szeretne emelni, mi az, amit ugye el szeretne mondani? Rengeteg sok közös munka zajlik, ezt látni. Viszont vannak olyan dolgok is szerintem, ami ne talán, ha lehet ilyenekről beszélni most. Mik azok a fő feladatok 2026 nyarán? Mik azok a fő feladatok, amit most még azért ebben az évben úgy megtervezett, amit végbe szeretnének vinni? Néhány szót erről.
2: Nagyon sok minden már a nyáron megtörtént, a táborok megvoltak. Most még az, ami egy fő feladat, amire koncentrálunk, ez a villámtöltés. Nagy ifjúsági összejövetel, összegyülekedés, ahol tavalyi évre visszatekintve voltak megtérések, voltak gyerekek jöttek, csatlakoztak. Úgy gondolom, hogy ez most is nagyon fontos, hogy meglegyen szervezve. Ehhez nagyon sokat tud hozzátenni a presbitérium munkájával, szolgálatával, hogy ez gördülékenyen menjen, zajlódjon majd le.
1: Hogy élted meg? Mi az, amit hazavittél magaddal? Néhány szót erről az alkalomról.
4: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat! 2025 végén lettem első körben úgymond megválasztva presbiternek, és ez a hétvége nekem annyit jelentett, ugyebár ezt tudni illik, hogy azt hiszem 7-8 éve nem volt ilyen presbiter családos alkalom itt a Beregszászi Református Gyülekezetben, és most tiszteletes úr feldobta ezt a kérdést, hogy ha van rá igény, akkor meg szeretnénk tartani meg, hogyha összejön, és akkor erre a július vége, augusztus elejei 3 napra, 2 éjszakára került sor. Az időjárás az nagyon meleg volt, és családostól mentünk, én, a fiam és feleségem. Nagyon felemelő volt, kihívás volt, mert még fiam 6 éves lesz, de még sátorban nem aludt, nagyon várta, ő úgy nevezi, hogy táborozás. Azt hittük, hogy egy nap lesz kint alvás, és utána mennek haza, de végig voltak. Mind a 2 éjszaka ott aludtunk. Nagyon jók voltak az igei alkalmak, jó volt a közös elcsendesedés, közös dicsőítések, énekek, amit ott ismerkedések, akik nem ismerték egymást, jobban megismerhették egymást. Jók voltak a programok, nagyon érdekes volt, amit szombaton Gogola István magával hozott, ilyen csapatépítő, ismerkedő játékok voltak. Nagyon meleg volt, aki nem figyelt oda magára, le is égett rendesen. A víz is jó hőmérsékletű volt.
1: Tudom azt is, hogy valóban, ahogy említetted, nem csak teste, hanem lelki feltöltődésről is szólt a rendezvény. Azt is hallottam, hogy ilyen elvonult, csendes beszélgetések is voltak. Ha ne talán benned is felmerült, igaz, nem tudom, hogy mennyire voltak kérdések. Szerintem csak mindenki csak úgy figyelt és hallgatott, odafigyelve azok a rendezvényekre is, ne talán az idősebb vagy tapasztaltabb presbiterekre is. Te kaptál-e választ, ha nem is szóban, de fejben, arra az elhivatottságra, ahogy említetted, 2025 eleje és most már azért 2026 nyarát írunk, és azért már eltelt egy kis idő, amióta itt vagy, aktívan a gyülekezetbe. Te kaptál-e olyan dolgokra választ, ismétlem, nem szóbelileg, nem élő embertől hallva ezt, amire úgy talán, amikor úgy készültetek a családdal, felmerült benned, voltak-e ilyen dolgok, amire azt mondod, hogy na, és úgy jöttetek az, hogy igen, megkaptam erre a választ?
4: Hát folyamatosan, amióta közelebb kerültem a gyülekezethez is, és Istenhez is, sok ilyen megtapasztalás van fentről, ami minél tovább, annál többet tapasztalok, és most is voltak olyan dolgok, amit úgymond tényleg hazavittem fáradtan, testileg, de lelkileg feltöltődve értünk haza, én azt tudom mondani.
1: Fiatalok, azok az emberek, akik ne talán majd ugyanúgy egy ilyen választás előtt lesznek majd, mint te, a te korodbeliek emberek, akik ne talán a megtérés szélén vannak, és ne talán úgy érzik, hogy szeretnének közelebb kerülni Istenhez. Mi az az 2-3 mondatban, amit most megfogalmaznál?
4: Bátran vállalkozzanak, és Isten mindig úgy alakítja, hogy amire elhívott, arra készen fogsz állni, készen fognak állni.
5: Presbiteri csendes hétvégét szervezett a Beregszászi Református Gyülekezet, erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Az anyaország. Református hittanoktató, református közösségszervező, kántor vagy tanító szakra is jelentkezhetnek még az érdeklődők a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karára pótfelvételi eljárással. A szeptemberben induló képzésekre felvételt nyerő hallgatók kollégiumi helyet is kaphatnak. Pap Ferenc dékán azt mondja, az örvendetes változás, hogy vannak képzéseik, például a fővárosban futó tanítói, amelyre nem tudnak meghirdetni pótfelvételi, mert már a rendes felvételi során valamennyi helyet betöltöttek a jelentkezők. Mindez nem is kizárólag az intézmény, hanem a pedagógus szakma jövője miatt is fontos változás. A riporter Hegedűs Márk.
1: A közelmúltban kihirdették a felvételi ponthatárokat. Hogyan érintették a jelentkezések, és a felvett hallgatókról, arányokról, számokról meséljen nekünk a Károli pedagógiai kara tekintetében?
2: Mind az egész egyetemet, de különösen is a pedagógiai kart nagy érdeklődés övezte az általános felvételi eljárásban. Ez egy több hónapig tartó időszak, eljárás, amikor a hallgatók kiválasztják az intézményt, jelentkeznek, sorrendet módosítanak, és olyan érdekesség jött ki a végén, hogy a pontszámok, a bekerülési pontszámok jelentősen megnőttek. Ez azt jelenti, hogy sokan érdeklődtek, jó pontszámokkal, jó eredményekkel, szakmai tapasztalatokkal, pluszpontokkal a kar iránt és a képzéseink iránt, és ebből következik, hogy az ágazatirányító minisztérium döntése értelmében csak néhány helyen tudtuk megnyitni a pótfelvételi lehetőségét.
1: És egyébként ez a felvételi, ez meglepte ön? Tehát az előző évek tekintetében?
2: Bizonyos szempontból igen. Az elmúlt években fokozatosan jellemző volt az, hogy szinte minden szakunkon nő az érdeklődés és a fölvehető hallgatói létszám, ez nagyon nagy örömet jelent. Azonban ebben az esztendőben különösen feltűnt az, hogy a pontszámok országosan is, de nálunk is nőttek. Tehát jól felkészült fiatalokkal, vagy éppen olyanokkal állunk szemben, akik az életüknek egy bizonyos pontján, például levelező képzést választva, pályát módosítanak, pedagógus képzési vagy hitéleti pályák és szakmák iránt érdeklődnek.
1: És arra van megfejtés, hogy mi lehet egyébként a pontszámok mögötte?
2: Azt gondolom, hogy nagyon sokat számít a pedagógiai hivatásnak a fizetésbeli kitüntető megkülönböztetése, hogyha szabad ezt mondani. Tehát, hogy lehet érezni annak a hatását, annak a pozitív hatását, hogy akik óvodapedagógusnak, csecsemő és kisgyermeknevelőnek, tanítónak szeretnének tanulni, vagy éppen hittanoktatónak, mindegyik szférában a megbecsülés a fizetések emelésével is kézzelfoghatóvá vált. Van egyfajta olyan kampány is, pozitív kampány, hogy ezekre a hivatásokra hívjuk fel a figyelmet, hiszen szükség van óvodapedagógusokra, szükség van tanítókra, hittanoktatókra, nagy generáció megy nyugdíjba, ezt az intézmények is folytatják, tehát fölhívják a figyelmet, hogy szép pálya, jó pálya, jöjjenek, elköteleződve jöjjenek, és hát mellette pedig természetesen az sem mindegy, hogy aki elvégzi ezeket a szakokat, milyen életkilátással rendelkezhetnek utána.
1: Köszönöm, és akkor forduljunk rá a pótfelvételére. Akkor milyen szakokon van egyáltalán lehetőség bekerülni még a szeptemberben induló képzéseikre?
2: A budapesti képzési helyünkön egyáltalán nincs lehetőség, hiszen feltöltöttük a kapacitásokat. A vidéki képzési helyeken, a nagykörösi székhelyen és a kecskeméti képzési helyen meghirdettük az ott működő összes szakunkat nappali munkarenden. Ez azt jelenti, hogy tanító alapképzési szakra Nagykörösön, nappali munkarendre, állami finanszírozásos helyekre és önköltséges helyekre, Kecskeméten óvodapedagógus és csecsemő és kisgyermeknevelő alapképzési szakokra szintén csak nappali munkarenden van lehetőség. A neveléstudomány mesterképzési szak Nagykörösön működik, ez levelező formában indul és indulhat oda, önköltséges formában lehet jelentkezni, valamint a hitéleti szakokra, azaz a református hittanoktató, református kántor és református közösségszervező szakokra nappali és levelező munkarendre mind a két finanszírozási formában van lehetőség jelentkezni.
1: Az ön által is említett nevelés, tudomány, mesterképzés, az mit jelent? Szerintem ez kevésbé ismert, mondani egy pár szót erről a képzésükről?
2: A nevelés-tudomány mesterképzési szak egy viszonylag új szakunk, A magyarországi református felsőoktatásban az egyetlen olyan képzőhely vagyunk, ahol ezt a mesterképzési szakot kínáljuk. Itt tulajdonképpen az alapképzési szakokra, tehát tanító, óvodapedagógus, csecsemő szakokra építve elsősorban a szakmai továbbképzésnek a lehetőségét teremtjük meg, tehát egy magasabb fokozatot, egy mesterdiplomát ad, ez a bölcsészettudomány területhez tartozik ez a képzés, de hogyha valaki tanítani szeretne például felsőoktatásban alkalmas rá, vagy úgy gondoljuk mi magunk is, vagy éppen valamelyik egyetemen doktorálni szeretne, akkor ennek a szaknak az elvégzése nélkülözhetetlen. Tehát a magyarországi református felsőoktatásban, ugye Debrecenben van még pedagógus képzés, nálunk van erre csak lehetőség, keresztény szemléletű, értékrendű, és főleg kisgyermekkori nevelésre specializálódó mesterképzési szak, amit az ez iránt érdeklődő akár református intézményekben dolgozóknak, vagy bárkinek ajánlunk.
1: Részletkérdések, főleg a nagykörösi helyekkel kapcsolatban. Kollégiumi elhelyezés lehetséges a most jelentkezőknek?
2: Igen, a nagykörösi és a kecskeméti képzési helyünkre jelentkezőknek a nagykörösi saját működtetési és tulajdonú kollégiumot javasoljuk, szeretettel várjuk a hallgatókat, hiszen a kollégiumi elhelyezések azáltal, hogy az országban mindenütt nő a felsőoktatásba bekerülők létszáma, a kollégiumi helyeknek a kapacitásai csökkennek, nagykörösön van rá lehetőség, tisztelettel és szeretettel várjuk az érdeklődőket, akik így akarják elvégezni a tanulmányaikat.
1: Ösztöndíjak, és itt most kiemelten is gondolok arra, hogy beszámoltunk itt az Európa Rádióban is arról, hogy a nagykörösi önkormányzattal indítottak egy közös ösztöndíjat. Ez érintheti azokat, akik nem a hagyományos, hanem a pótfelvételi eljáráson keresztül nyernek majd felvételt az intézményükbe?
2: Igen, ők is megkaphatják, pályázati úton lesz majd az ösztöndíj odaítélve, ez Nagykörösváros önkormányzata és a Kári Gáspár Református Egyetem közös ösztöndíj konstrukciója, amelyben a pedagógus utánpótlást, a saját egyetemünk hallgatói létszámát szeretnénk növelni. Ez is egyébként látjuk a hatását, hogy több hallgató jelentkezett azokra a képzési formákra, ahol korábban ennél azért 4-5-6 fővel kevesebbet tudtunk fölvenni.
1: Mi a határidő, amit most szem előtt kell tartani a jelentkezőknek, nem az ösztöndíj tekintetében, hanem önmagában a pótfelvételi tekintetében?
2: A pótfelvételi eljárás egy kivételes eljárás és rendkívül rövid eljárás, elindult már a jelentkezés. Augusztus 7-ig lehet a pedagógus képzési szakokra, tehát tanító, óvodapedagógus, csecsemő és kisgyermeknevelő, valami neveléstudomány, mesterképzési szakra augusztus 7-ig lehet a felvi.hu-n jelentkezni. Fölhívom a figyelmet arra, hogy alkalmassági vizsgát is, akire ez vonatkozik, tehát aki ebben az esztendőben másik intézményben vagy nálunk nem teljesítette a bemenethez szükséges alkalmassági vizsgát vagy elbeszélgetést, azoknak lesz egy viszonylag gyorsan, augusztus 17-én egy alkalmassági vizsga, tehát ez a felvi.hu állami rendszerben kell jelentkezni. A hitéleti képzésekre, tehát hittanoktató, kántor, közösségszervező alapképzési szakokra viszont nem a felvi.hu rendszerben, ahogy ez az elmúlt években is volt, hanem az intézményhez közvetlenül kell fordulni. Van a honlapon ezzel kapcsolatban megfelelő információ, online regisztrációs fölött, és a kollégák föl fogják venni a kapcsolatot, és az összes dokumentumot, mellékletet, mindent a karnak kell közvetlenül megküldeni.
1: Itt az alkalmassági vizsga tekintetében jól értettem, hogy azt mondja, hogy ha valaki már más intézményben ebben az eljárásban, felvételi eljárásban volt alkalmasságin, akkor azzal is tud jelentkezni önökhöz?
2: Igen, tehát hogyha valaki úgy járt, hogy beadta a jelentkezését, és nem vették föl létszám, pontszám problémák miatt, de 2026-ban az általános felvételi eljárás keretében ezt a pedagógus képzéshez szükséges alkalmassági vizsgát teljesítette, akkor az ő esetében lehetőség van arra, hogy ezt elfogadjuk, viszont itt mindenképpen majd a tanulmányi osztállyal kell kapcsolódni, és ott el fogják mondani, hogy ez hogyan működik. Tehát a felvételi alkalmassági eljárás a pedagógus képzésben az adott felvételi évben érvényes. Jövőre már nem lesz érvényes.
1: És ez nem problematikus az önök intézménye szempontjából? Tehát egy felvételi vizsgán nem saját szempontokat is érvényesít egy felvételi bizottság, vagy ez egy ugyanazt kell nézni minden intézmény bizottságában?
2: Van egy exakt leírás, és mindegyik intézményt ugyanazt nézi. Ez egy gyakorlatilag hát több mint 3 évtizedes szakmai konszenzus az intézmények között, hogy ezt az alkalmassági vizsgát tegyük föl mondjuk tanítószakon, ez van egy mozgás, testnevelés alkalmassági, beszéd alkalmassági, énekzene alkalmassági, ugyanazokat a feltételeket kell teljesíteni, és hogyha valaki 4-5 akárhány intézménybe jelentkezik egy eljárásban, ami nem lehet, ugye nem a pótfelvétel, hanem a sima eljárás, ott is csak egyszer kell elmenni, és mindegyik intézményre érvényes. És föl van figyelmet arra, hogy a pótfelvételi eljárásnál csak egy intézménybe és egy szakra lehet jelentkezni, tehát nem olyan, mint az általános eljárás. Az viszont lehetőség, hogy lehet állami ösztöndíjas és önköltséges képzésre is jelentkezni, de csak ugyanazon szakon szak esetében, tehát tanító szakon a finanszírozási forma kétféle lehet, de nem tud egy intézménybe vagy több intézménybe jelentkezni a jelentkező.
0: Pótfelvételi eljárásban még jelentkezhetnek a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karára. Erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Erdély. A múlt hétvégén csütörtökön és vasárnap között ismét hangos volt Méra, ugyanis megszervezték a 11. világzenei csűrfesztivált. A szervezők számos színvonalas programmal várták a résztvevőket, akiknél végig kitartott a jókedv. A következőkben egy rövid összeállítást hallhatnak a csűrfesztiválról, ahol különböző témák kerültek előtérbe. Először Kis Gabriella népi iparművésszel beszélgettünk a kalotaszegi pártákról. Ezt követően Vince Pistuka Hunort, a Mérai Cifra néptánc együttes táncosát kérdeztem a táncos közösség jelenlétéről és jelentőségéről Mérában. Végül, de nem utolsó sorban Balázs Botont önkéntessel hallhatnak egy rövid beszélgetést az idei csűrfesztiválról. A riporter Palkó Hanna.
1: Mi is pontosan a kalotaszegi párta, és miért olyan különleges?
2: Kalotaszegi pártát a leány a falvakban mindig konfirmálásra kapja. Ez a szüzesség jelképe és a fejét övező gyöngyös pánt gyakorlatilag. Miért különleges? Hát azért, mert gyakorlatilag ilyet máshol nem láthatunk. Ez a népművészetnek az egyik mesteri darabja. Gyönyörűen el van készítve, egy kiforrott, nagyon szép alkotás, és gyönyörűvé teszi a lányokat.
1: Honnan indult az ön érdeklődése a párták iránt? Az előadáson azt láttam, hogy nagyon nagy lelkesedéssel és hozzáértéssel beszél a pártákról. Honnan indult ez?
2: Sok évig néptáncoltam, és a néptánc kapcsán elkerültem Kalotaszegre, mert hát Kalotaszeg egy olyan ikonikus tájegység, amit látni kell minden táncosnak, és akkor már én gyöngyöt fűztem otthon Magyarországon, és maga a gyöngy az, ami megragadott itt. Természetesen a viselet is és a tánc is, de maga a gyöngy kultúra egy olyan hatalmas tárházát mutatta meg akár a technikai tudásnak, akár a díszítménymódnak, akár a mintakincsnek, amire én azt gondoltam, hogy ezzel érdemes foglalkozni. Szakirodalmakban nem volt felelhető ez a kincs, ez a mintakincs, ezért én úgy gondoltam, hogy muszáj ezt felgyűjteni, és más érdeklődők számára is hozzáférhetővé tenni.
1: Mit tudhattak meg azok, akik ellátogattak erre az előadásra, így nagy vonalakban, és voltak-e olyan érdekességek is, amelyeket kevesen ismernek?
2: Én azt gondolom, hogy igen. Számomra is volt a gyűjtés során olyan meglepő pillanat, meglepő információ, amit előtte nem tudtam. Egy ilyen gyűjtés, ez mindig tartogat meglepetéseket az ember számára. Láthattuk az előadásban, hogy már az 1900-as évek, 1800-as évek végén a pártáknak a gyöngyei, a párták már az archívképeken felelhetőek, megtalálhatóak, tehát a viselet részei voltak. Én ezt először nem gondoltam, hogy ennyire régre nyúlik vissza a pártának a története. Azonban a szerencsére, mivel vannak archívképeink, illetve múzeumban őrzött tárgyaink, ezeket mind fel lehetett kutatni, be lehetett azonosítani. Az előadás gyakorlatilag a második kiadványnak a leírását tartalmazta, tehát az archív leírásoktól kezdve kezdtem el a pártáknak a történetét feldolgozni. Az évek során a falvakban történt változásokat mutattam be, illetve a mai napig viselt pártáknak a jellegzetességeit villantottam fel egy-két kép erejéig az előadásban. Erről is szól a kiadvány, de azt gondolom, hogy a kiadványban vannak olyan információk, ami a párta készítőknek, akik autodidakta módon akár, vagy hozzáértőként szeretnének eredeti pártát készíteni, nagy segítség lehet számukra.
1: Mennyi időbe telik elkészíteni egy ilyen gyöngyös pártát?
2: A párta készítő asszonyok, illetve a családjaik, akikkel interjút készítettem, azt mondták, hogy egy hónap alatt azért két párta el tudott készülni. Azért a mai világban munka mellett, illetve egyéb más elfoglaltság mellett azt gondolom, hogy ez egy bátor vállalás lenne. Ha én készítenék most egy pártát, azért 2-3 hónapot biztos, hogy szánnék rá. Azért a pontos elkészítés, meg az, hogy nem vagyunk hozzászokva folyamatosan ehhez az ülőmunkához, ez a gyöngyfűzéshez, mert ez is igénybe veszi azért a hátat, a kezet, a szemet. Mindig időt kell hagyni a pihenésre, úgyhogy egy ilyen 2-3 hónap szerintem szükséges egy megfelelő párta elkészítéséhez.
1: Miért fontos, hogy egy olyan rendezvényen, mint a Méra Világzenei Csűrfesztivál ne csak a zenével, hanem a népviselettel is megismerkedhessenek a látogatók, mit gondol?
2: Hát a népművészet része elsősorban, tehát tárgyi anyanyelvünk, a viselet, az ékszer, hogyan viselték a tudást, tehát hogy ezt ugyanúgy a zene mellé, a tánc mellé hozzá kell tenni azoknak, akik ezekkel foglalkoznak, mert úgy lesz teljes. Tehát, hogy egy kalotaszegi táncot előadni olyan viseletben, ami nem ide jellemző, azt gondolom, hogy egy nagyon modern hozzáállás lehet. Azonban, hogyha tudjuk, hogy mik az ide való minták, díszítmények, és úgy öltözünk fel, és úgy táncoljuk el, akkor egy sokkal autentikusabb élményt kaphat a néző.
1: Az elmúlt percekben Kis Gabriella népi iparművésszel beszélgettünk a kalotaszegi pártákról. A következőkben Vince Pistuka Hunort kérdezem, aki a Mérai Cifra néptánc együttes táncosa. Szerinted mi az, ami összetartja a mérai táncos közösséget?
3: Hát az, ami összetartja, az igazából az, hogy mi barátok vagyunk. Nem csak táncos társak, hanem nagyon régi barátságok fűznek minket össze, táncegyüttesen belül, és sok időt töltünk egymással. nagyon sokat vagyunk együtt, nagyon sok közös programot szervezünk, és nagyon sok időt töltünk egymásra, és rendes, tisztességes barátságok vannak az együttesen belül.
4: A néptánc csoportnak van-e különös szerepe a fesztiválon, ők is segítenek a szervezésben, vagy ők úgymond csak a fellépéssel, amit nem lehet csaknak nevezni?
3: Hát természetesen, hogyha bármiben tudunk segíteni, ugye Zoltánéknak, akkor segítünk. Legyen az egy kaláka munka, csűrnek a felújítása, vagy bárminek a megszerelése, ugye

0: Így a hallgatók is belelássanak, hogy körülbelül mennyit készültetek erre az előadásra, amíg ilyen szintű profizmussal elő tudtátok adni. Úgy látszott így külső szemlélőként, hogy ez már így a véretekbe benne van, hogy mi miután jön.
1: Hát az egész projekt az nagyjából egy évvel ezelőtt indult. Akkor született meg az ötlet, és akkor fogalmazódott meg, hogy ez meg fog történni. Mi nem azt jelenti, hogy egy éven keresztül erre próbáltunk, és erre készültünk, hanem csak ugye akkor, amikor mindenkinek az idejéből kitelt, mert ugye nem vagyunk hivatásos együttes, hanem ezt önszorgalomból tesszük. És ugye az egy év alatt nagyon sok időnk van az előadásban, nagyon sokat próbáltunk, nagyon sok időt szántunk erre, mindenki amennyit csak tudott, és ez még csak a második előadásunk volt, szóval az első volt a előadásnak a bemutatója az operában, ezelőtt nagyjából egy hónappal. Szóval azt nem mondanám, hogy már a vérünkben van, majd esetleg a 14. előadás után, mert az év végéig 14 előadásunk lesz, azután talán majd mondhatjuk, de tény és való, hogy az elmúlt időszakban elég sokat próbáltunk és készültünk erre a fesztiválra, és érződött a csapaton az, hogy sokkal kényelmesebbek vagyunk már a koreográfiában.
0: Ez látszott is. Te hogy érzed magad, mint résztvevő akkor a fesztiválon, és félig ugye előadó is?
1: Én nagyon jól érzem magam, köszönöm szépen. Nem hiszem, hogy volt olyan év, amikor kihagytam volna a fesztivált, már a kezdetek óta, hogyha igen, akkor is csak egy pár nappal. Én nagyon jól érzem magam, nagyon hangulatos, nagyon családias, nekem ugye legtöbb barátom itt van, a úgymond kis táncos családom is itt van, és velük érzem jól magam, velük tudok szórakozni, elengedni magam, szóval én ide mondhatom azt, hogy úgy járok, mint haza.
0: És egy utolsó kérdés, említetted, hogy mennyiszer részt vettél már ezen a fesztiválon. Szerinted, vagy te hogy látod, hogy mi az, ami visszahozza ide a résztvevőket évről évre? Én nagyon sok embertől hallottam, hogy már évek óta visszajárnak, akár külföldiek is.
1: Szerintem leginkább a helynek a varázsa az, ami megfogja az embereket, szóval ez az egész koncepció a csűrrel, és nem egy megszokott ilyen nagy fesztiválos hangulat, hanem ahogy már elmondtam az előbb is, egy ilyen családias kis hangulatot ad ez az egész csűr, és az egész fesztiválnak a helyszíne. Ugyanúgy mindegy láthatjuk, nagyon sokan jönnek családdal, gyerekekkel, és persze a fellépők is, a programok. Zoltánék nagyon jól összerakják az egész fesztiválnak a programját, szóval valószínű, hogy emiatt is nagyon szeretik az emberek, de az, hogy kik járnak vissza igazából erre a fesztiválra, és ugye mondhatod, hogy nagyon sokan visszajárnak, személy szerint is nagyon sok emberrel van, amikor csak itt a fesztiválon találkozok, szóval van úgy, hogy évközben nem is látjuk egymást, de ez a fesztivál az a biztos pont, ahol mindig összegyűlünk, és akkor évről évre tudunk találkozni.
2: Az elmúlt percekben Vince Pistuka Hunorral, a Mérai Cifra Néptánc Együttes táncosával beszélgettem a mérai táncos közösség jelenlétéről és jelentőségéről. A következőkben Balázs Botond önkéntest kérdezem a Méra Világzenei Csűrfesztivállal kapcsolatban.
0: A fesztivál igényes szervezése a részletekben is látszik. Mennyi munkátok van ebben, és mióta szervezitek az eseményt?
3: Szerdán érkeztek az önkéntesek, azelőtt persze a szűkebb szervezői csapat előszervez, és igazából mi csak tényleg a végső simításokat végezzük el a fesztivál elején, illetve hétfőn összepakoljuk a kellékeket, rendet csinálunk, és így adjuk át a fesztivál területét. Tehát az önkéntesi munka is lényegében a szervezést, illetően az utolsó simítások elvégzése, és inkább a fesztivál közbeni munka az, ami meghatározó.
0: A Mérai Fiatalság is besegít a szervezésbe?
3: Tudom, hogy idén nincsen helyi fiatal, de Erdély szerte, tehát tényleg Székelyföldtől Párciumig mindenhonnan jelentkeznek önkéntesek.
0: Milyen érzés úgymond szervezőként is részt venni ezen a fesztiválon neked? Te hogy éled meg?
3: A fesztivál méretéből adódóan ez ugye egy kis családias, tehát nagyon családias a hangulat, és az egész fesztivál szemlélete és a főszervezők szemlélete is lényegében abban merül ki, hogy ők egy olyan fesztivál szerettek volna szervezni, és mi is ebben segítkezünk, hogy ez megvalósuljon. Hát egy igényesebb, nem egy nagy tömegrendezvényt szeretnének kreálni ebből az egészből, hanem egy igényesebb kis jó hangulatú eseményt. És önkéntesként meg pontosan e véget nagyon jó látni a munkánk gyümölcsét, tehát nagyon jó részt venni, vagy kivennünk a részünket ebből az egészből, mert hogy így kicsit magunkénak is érezhetjük az egészet. illetve

0: nem teher a munka, tehát egyikünknek sem. És azért nap végén érzi az ember, hogy dolgozott, viszont ki tudjuk venni a részünket a fesztiválból is, és a fesztivál hangulatát, mint résztvevő is meg tudjuk tapasztalni önkéntesekként.
1: Mi az szerinted, ami évről évre visszahozza ide a résztvevőket Mérába?
0: Szerintem az, amit az előbb is elmondtam, hogy ez a családias közeg, maga a helyszín, az is szerintem nagyon igényesen lett létrehozva. És ide tényleg csak olyan ember jön el, akit érdekel a world music, akit érdekel a fesztiválnak a tematikája is, és én úgy gondolom, hogy ez egy igényesebb kört céloz meg. Ez egy kikötött szabály, hogy nem haladhatja meg az 1000 főt a fesztiválon résztvevők száma, és pontosan emiatt a méretéből adódóan a nem tömegrendezvény is, ez egyedisége az, ami visszahozza ide az embereket évről évre, és az, ami vonzóvá teszi.
2: A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!

Híreink először címszavakban. Ma reggel kezdik a csernovodai erőmű leállítását. Negrescu szerint túljutottunk az inflációs csúcson, az éves infláció ősszel 5,5% körüli szintre csökkenhet. Mircea Abrudjan a kormány intézkedéseinek tulajdonítja az infláció csökkenését. Van elég tartalék az országos villamosenergia rendszerben az atomerőmű 2. reaktorának leállása után kieső árampótlására. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Rádu Miruczo ügyvivővédelmi miniszter tegnap kijelentette, hogy a Duna vízszintje Csernavodánál 182 cm-re csökkent, emiatt a korábbi tervek szerint ma reggel megkezdik az eljárást az atomerőmű 2. reaktorának ellenőrzött körülmények közötti leállítására. Miruczo szerint az eljárást a fokozatos leállításra ma reggel 7 órakor kezdik el. Hozzátette, az atomerőmű műszaki bizottsága minden előírt lépést be fog tartani, hogy a reaktor leállítása biztonságos körülmények között történjen. Nem játszadozunk a maghasadással és az ilyen típusú nukleáris reakciókkal, amelyek a csernavodai

0: atomerőműben zajlanak, tette hozzá. A minisztert idéző Agerpress szerint a Balaágon végrehajtott sürgősségi beavatkozásokkal néhány nappal, majdnem egy héttel sikerült meghosszabbítani az atomerőmű működési idejét. Elmondta, amikor a kormány elfogadta a Román Vízügyi Igazgatóság szakértői által javasolt sürgősségi intézkedéseket, a Nukleár Elektrika vállalat képviselői arról biztosítottak, hogy a sziklarobbantással és az uszályok elsüllyesztésével járó költségek megtérülnek, ha csak egy nappal is meghosszabbítják a csernovodai atomerőmű működését. Románia túljutott az inflációs csúcson, és az éves infláció ősszel 5,5% körüli szintre, évvégére akár 5% közelébe is csökkenhet, ha az új kormány nem hoz árfelhajtó intézkedéseket, nyilatkozta tegnap az Agerpressnek Adrián Negrescu gazdasági tanácsadó. Az Országos Statisztikai Intézet tegnap közölt adatai szerint az éves infláció júliusban 8,16%-ra mérséklődött a júniusi 10,42%-ról. A szolgáltatások 13,67%-kal, a nem élelmiszer jellegű termékek 7,93%-kal, az élelmiszerek pedig 5,03%-kal drágultak éves összevetésben. Negrescu szerint az adatok azt mutatják, hogy az árak továbbra sem csökkennek Romániában, de már lassabb ütemben emelkednek, mint az elmúlt két évben. A drágulás mérséklődése főként az élelmiszereknél látható, ahol a vásárlóerő csökkenése és az eladások visszaesése miatt a kereskedők akciókkal, kedvezményekkel és olcsóbb termékekkel próbálják megőrizni forgalmukat. Mircea Abrudian szenátusi elnök szerint az infláció 8,2%-ra való csökkenése fontos jele annak, hogy a kormány gazdaság stabilizáló intézkedései elkezdték kifejteni hatásukat, még a bonyolult nemzetközi kontextus ellenére is. Tegnapi Facebook bejegyzésében a liberális politikus az Országos Statisztikai Intézet tegnap közölt adataira reagált. Mint írták, az éves infláció ráta júliusban 8,2%-ra csökkent. Ez fontos jelzése annak, hogy a gazdasági stabilizációs intézkedések elkezdték kifejteni hatásukat, még a nemzetközi bizonytalanságok közepette is. Az elmúlt hónapokban Romániának komoly kihívásokkal kellett szembenéznie, az energiaválsággal, a közel-keleti feszültségekkel és a regionális bizonytalanságokkal, fogalmazott Avrudian. Az Agerpress beszámolója szerint a szenátus elnöke hangsúlyozta, a kihívásokra a helyes válasz nem a populizmus volt, hanem a felelős hozzáállás. Van elég tartalék az országos villamosenergia rendszerben a csernovodai atomerőmű 2-es reaktorának leállása után kieső árampótlására, tájékoztatott tegnap este az Energiaügyi Minisztérium. A csernovodai atomerőmű 2-es reaktorát a Duna alacsony vízállása miatt mától ellenőrzött módon leállítják. A minisztérium közleménye szerint Románia áramigényét alternatív forrásokból és importból teljes egészében biztosítani lehet. A következő 7 napra szóló prognózis szerint a szélerőművek is hozzájárulhatnak a szükséglet fedezéséhez. A szakértők átlagosan 525 megawattos termeléssel számolnak. Emellett rendelkezésére áll a Rovinári szélerőmű is, 330 megawatt beépített teljesítménnyel, valamint a hidroelektrika termeléséből legalább 300 megawatt, a műszaki korlátok és a rendelkezésre álló vízkészlet függvényében. A tárca közleménye szerint ezek a források együtt lehetővé teszik az országos villamosenergia diszpécser szolgálat számára a 2-es reaktor leállítása miatt kieső termelés pótlását a vészhelyzeti tartalékok kimerítése nélkül. A minisztérium emlékeztetett, ha szükség van rá, Románia vezetékrendszere 4000 megawattnyi áram importálását teszi lehetővé. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 54 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 49 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. A napcsúcs hőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 16 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 16 fokot mérnek. Híreink ez az AgerPress hírügynökség, a maszol.ro és Krónika Online hírportálok értesüléseit használtuk fel, az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.

örökké emlékezik szövetségére, ezer nemzedéken át is az adott szavára. Zsoltárok könyve 105. részének 8. verse.

0: mert Istennek minden ígéretére ő benne van az igen, és ezért általa mondunk amment Isten dicsőségére. Pál apostolnak a Korintusbeliekhez intézett második levele első részének 20. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet! Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
8: Zenélő köntös.
9: Nagyibolya komoly zenei rovata.
10: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! A nyári forróság gyerekkorom kedves emlékét, a legyező hajtogatást juttatta eszembe. Elég volt kézbe venni a színes papírból készült kreációnkat, már is mesebeli hercegnőknek éreztük magunkat, a játék hevében pedig elfeledkeztünk a kinti, igazi hőségről. Ma a legyező köré gyűjtöttem zenei példákat. A számunkra ismerős, hajtogatott vagy lapolt legyező őshazájának Japánt tartják. Japán a színhelye Puccini Madama Butterfly című operájának is. A most következő jelenetben Pillangó kisasszony megmutatja amerikai vőlegényének, Pinkertonnak azokat a kedves holmikat, amelyeket kelengyés ládikójában magával visz a mennyegzőre. Köztük van egy legyező is. Un ventaglio, mondja a szöveg. Az epizód alig érzékelhető finomsággal vetíti előre Csocsoszán végzetének árnyékát. A legyező mellett ott van a tör is, amelyhez nem ő, hanem a házasság közvetítő Góró fűz magyarázatot. Annak idején a lány apja kapta a császártól hallgatólagos felszólításként a harakiri végrehajtására. Csocsoszán majd ugyanezzel a törrel fog véget vetni megaláztatásának.

0: suo padre con l'invito che suo padre ha obbedito.
1: Részlet hangzott el Puccini Pillangó kisasszony című operájából, Mirella Freni és Placido Domingo előadásában. A bécsi filharmonikusokat Herbert von Karajan vezényelte. A legyező más források szerint Kínából került Japánba. Ami nem vitatott, az az, hogy Európában a 17. században kezdett népszerűvé válni, és aranykorának a francia rokokó számít, amikor a legyező nem csak divatos kiegészítő volt, hanem titkos társasági kommunikációs eszköz és egyben státuszszimbólum is lett. A 15. Lajos korabeli legyezők küllői és nyele elefántcsontból, gyöngyházból vagy teknőcpáncélból készültek, ezüst és aranyberakások vagy áttört faragásokkal díszítették. A legyező lap alapanyaga finom pergamen vagy selyem volt, amelyre miniatűr csendéletek, mitológiai és pásztor jelenetek kerültek, olyan neves művészek műhelyéből, mint például Watteau vagy az ő stílusában alkotó mesterek. Időben jócskán előreugorva megjegyezzük, hogy híres magyar festők sem vetették meg a legyező műfaját. Lotz Károly például nevelt lányának minden báljára új legyezőt festett, amikor pedig a kitűnően zongorázó Jakobej Lotz Kornélia a Vigadóban adott koncertet, a művész ugyancsak egy festett legyezővel fejezte ki elismerését. Ezen a tárgyon, amelyet a Budapesti Iparművészeti Múzeum őriz, nevelt lányát a zene védőszentjeként, Szent Cecíliaként ábrázolta, ugyanabban az alakban, mint amelyet a zene allegóriájaként festett meg az egyetemi könyvtár olvasó terméhez. A Jakobej Lotz Kornélia hangversenyeiről fennmaradt sajtóbeszámolók gyakran hivatkoztak pontosan az általa előadott művekre. Repertoárjának egyik kedvenc darabja volt a közönség által is nagyra értékelt Mendelssohn dal, a híres Auf Flügeln des Gesanges, a dal szárnyain, amelyet most Liszt Ferenc átiratában Bertrand Chamaillou előadásában hallgatunk meg.

0: Mendelssohn dalát Liszt Ferenc átiratában hallottuk Bertrand Chamayou előadásában. Puccini másik operájában, a Toszkában, a legyező már a cselekményben is fontos szerephez jut. A Szent Andrea templomban készülő oltárképen, a festő Cavaradossi tudtán kívül arról az Attavanti Márkinőről mintázta meg Magdolnát, aki a börtönből megszökött forradalmár Angelotti húga. Scarpia báró, Róma titkos rendőrségének a főnöke, a kép mellett talált legyezőben azonnal felismeri azt a lehetőséget, hogy ha Toszka szívében elülteti a gyanút, hogy szerelme megcsalja őt a Márkinővel, az elvakult díva vadász sólyomként vezeti el embereit a festő által rejtegetett Angelottihoz.
1: La marchesa Attavanti, il suo stemma

A hívek által énekelt Te Deum kezdőhangjai egybeesnek Isten kárunló tervének végrehajtására kiadott parancsával és elégtételtől fűtött belső monológiával. Három zsarut és egy hintót, eredj csak, Toszka. Tres birri una carrozza, va.

Puccini Tosca című operájának részleteit Tito Gobbi és Maria Callas előadásában hallottuk. A Milánói Scala zenekarát Victor de Sabata vezényelte. Egy olyan művel fejezzük be műsorunkat, amelynek már a címében benne van a legyező. A L'Éventail de Jeanne, a Jeanne legyezője, egy gyűjteményes gyermekbalett, amelyben a név Jean Dubostra, egy párizsi művészetpártolóra utal, az ötletgazda háziasszonyra, aki gyermekbalettiskolát vezetett, és 10 zeneszerző barátját kérte fel egy-egy klasszikus formájú stilizált tánc megkomponálására. 1927. júniusában Jean Dubost stúdiójában került sor a zárt körű bemutató előadásra zongora átirat kíséretével. A gyerekek mesebeli jelmezeket viseltek, a díszleteket pedig tükrökkel kialakított színpad képtette élénkebbé. A szerzők közül Darius Milhaud, Francis Poulenc és Georges Auric értették meg a legjobban, mire van szükség. Az általuk komponált tételek egy polka, pasturel és egy rondó voltak. Egyszerű élénk zenéjük tökéletesen illeszkedett az előadáshoz. A darabot Florence Schmidt Kermesse Vals című darabja zárta. A legnagyobb sikert Milhaud polkája aratta. A teljes változat világpremiérjére 1929. márciusában került sor a Párizsi Operában.

0: a Jean legyezője című balettből elhangzott részletekkel véget ért a zenélőköntös mai műsora. A nyári forróságban további kellemes hűsölést kíván a szerkesztő Nagy Ibolya. A viszonthallásra!
1: Zenélőköntös.

0: Híreink először címszavakban. Ma reggel kezdik a csernovodai erőmű leállítását. Negrescu szerint túljutottunk az inflációs csúcson, az éves infláció ősszel 5,5% körüli szintre csökkenhet. Mircea Abrudjan a kormány intézkedéseinek tulajdonítja az infláció csökkenését. Van elég tartalék az országos villamosenergia rendszerben az atomerőmű 2-es reaktorának leállása után kieső árampótlására. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Radu Miruca ügyvivővédelmi miniszter tegnap kijelentette, hogy a Duna vízszintje Csernavodánál 182 cm-re csökkent, emiatt a korábbi tervek szerint ma reggel megkezdik az eljárást az atomerőmű 2-es reaktorának ellenőrzött körülmények közötti leállítására. Miruca szerint az eljárást a fokozatos leállításra ma reggel 7 órakor kezdik el. Hozzátette, az atomerőmű műszaki bizottsága minden előírt lépést be fog tartani, hogy a reaktor leállítása biztonságos körülmények között történjen. Nem játszadozunk a maghasadással és az ilyen típusú nukleáris reakciókkal, amelyek a csernavodai atomerőműben zajlanak, tette hozzá. A minisztert idéző Ager Press szerint a Bala Ágon végrehajtott sürgőségi beavatkozásokkal néhány nappal, majdnem egy héttel sikerült meghosszabbítani az atomerőmű működési idejét. Elmondta, amikor a kormány elfogadta a Román Vízügyi Igazgatóság szakértői által javasolt sürgőségi intézkedéseket, a Nukleár Elektrika vállalat képviselői arról biztosítottak, hogy a sziklarobbantással és az uszályok elsüllyesztésével járó költségek megtérülnek, ha csak egy nappal is meghosszabbítják a csernavodai atomerőmű működését. Románia túljutott az inflációs csúcson, és az éves infláció ősszel 5,5% körüli szintre, évvégére akár 5% közelébe is csökkenhet, ha az új kormány nem hoz árfelhajtó intézkedéseket, nyilatkozta tegnap az Ager Pressnek Adrián Negrescu gazdasági tanácsadó. Az Országos Statisztikai Intézet tegnap közölt adatai szerint az éves infláció júliusban 8,16%-ra mérséklődött a júniusi 10,42%-ról. A szolgáltatások 13,67%-kal, a nem élelmiszer jellegű termékek 7,93%-kal, az élelmiszerek pedig 5,03%-kal drágultak éves összevetésben. Negrescu szerint az adatok azt mutatják, hogy az árak továbbra sem csökkennek Romániában, de már lassabb ütemben emelkednek, mint az elmúlt 2 évben. A drágulás mérséklődése főként az élelmiszereknél látható, ahol a vásárlóerő csökkenése és az eladások visszaesése miatt a kereskedők akciókkal, kedvezményekkel és olcsóbb termékekkel próbálják megőrizni forgalmukat. Mircea Abrudjan szenátusi elnök szerint az infláció 8,2%-ra való csökkenése fontos jele annak, hogy a kormány gazdaság stabilizáló intézkedései elkezdték kifejteni hatásukat, még a bonyolult nemzetközi kontextus ellenére is. Tegnapi Facebook bejegyzésében a liberális politikus az Országos Statisztikai Intézet tegnap közölt adataira reagált. Mint írták, az éves infláció ráta júliusban 8,2%-ra csökkent. Ez fontos jelzése annak, hogy a gazdasági stabilizációs intézkedések elkezdték kifejteni hatásukat, még a nemzetközi bizonytalanságok közepette is. Az elmúlt hónapokban Romániának komoly kihívásokkal kellett szembenéznie, az energiaválsággal, a közel-keleti feszültségekkel és a regionális bizonytalanságokkal, fogalmazott Abrudjan. Az Ager Press beszámolója szerint a szenátus elnöke hangsúlyozta, a kihívásokra a helyes válasz nem a populizmus volt, hanem a felelős hozzáállás. Van elég tartalék az országos villamosenergia rendszerben a csernavodai atomerőmű 2-es reaktorának leállása után kieső árampótlására, tájékoztatott tegnap este az Energiaügyi Minisztérium. A csernavodai atomerőmű 2-es reaktorát a Duna alacsony vízállása miatt mától ellenőrzött módon leállítják. A minisztérium közleménye szerint Románia áramigényét alternatív forrásokból és importból teljes egészében biztosítani lehet. A következő 7 napra szóló prognózis szerint a szélerőművek is hozzájárulhatnak a szükséglet fedezéséhez. A szakértők átlagosan 525 megawattos termeléssel számolnak. Emellett rendelkezésére áll a Rovinári szélerőmű is, 330 megawatt beépített teljesítménnyel, valamint a hidroelektrika termeléséből legalább 300 megawatt, a műszaki korlátok és a rendelkezésre álló vízkészlet függvényében. A tárca közleménye szerint ezek a források együtt lehetővé teszik az országos villamosenergia diszpécser szolgálat számára a kettes reaktor leállítása miatt kieső termelés pótlását a vészhelyzeti tartalékok kimerítése nélkül. A minisztérium emlékeztetett, ha szükség van rá, Románia vezetékrendszere 4000 megawattnyi áram importálását teszi lehetővé. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 54 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 49 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. A napcsúcs hőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 16 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 16 fokot mérnek. Híreink ez az Agerpress hírügynökség. A maszol.ro és Krónika online hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.

örökké emlékezik szövetségére, ezer nemzedéken át is az adott szavára. Zsoltárok könyve 105. részének 8. verse.

0: mert Istennek minden ígéretére ő benne van az igen, és ezért általa mondunk amment Isten dicsőségére. Pál apostolnak a Korintus beliekhez intézett második levele első részének 20. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot! Kérj segítséget!
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
9: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete a Jelenések könyve 3. fejezetének a 10. verse alapján szól ma hozzánk, Adorjáni László, református lelkipásztor, áhítatán keresztül. Ezt követően a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből az Özönvíz című részt felolvassa Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő igéjén keresztül.
10: Olvasom Isten igéjét a Jelenések könyve 3. részének 10. verséből. Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, hogy megpróbálja e föld lakósait. A filadelfiai gyülekezetnek üzeni ezt Jézus, egy kis keresztény közösségnek, akik egy nagy pogány tengerben, mint egy kis csónakban igyekeznek kitartani. Megmaradnak? Van egyáltalán esélyük, miközben körül vannak véve egy teljesen más életszemlélettel? Sőt, tudatosan támadják is őket, amikor hitük valódiságát kérdőjelezték meg más hívők. Üzenet értéke van annak is, hogy ez a kis keresztény gyülekezet egy földrengésektől gyakran megrázott városban élt. Az a hely így a bizonytalanság, az idéglenesség jelképe is lett. Ahogy vallja minden Krisztus követő a zsidókhoz írt levéllel, nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük. 13. rész, 14. vers. De a földrengés és környezetük, de valójában a sátán rostálása ellenére is hitükben egymást támogatva megmaradtak. Mi is hasonló helyzetben vagyunk. Olyan korban élünk, amikor információk áradata ömlik ránk. Nem keresni kell, mint régen tettük, a rádió messziről küldött és tudatosan megzavart sistergőr recsegő jeleivel, hanem szűrni, védekezni kell már ellenük. Mert zúdul mindenfelől sok olyan üzenet és elvárás, ami folyton megingat hitedben. Kitámad, úgy érzed, védekezned és magyarázkodnod kell. Vagy jobban teszed, ha hallgatsz. Különben kitaszítanak, sőt, akár meg is büntethetnek. Már-már kezded elhinni, hogy mégis te vagy a hibás. A maradi, hogy veled lehet a baj. Kire hallgassak? Kinek van igaza? Kinek a szava igazít el ebben a hangzavarban? Megtartottad kitartásra intő szavamat, bátorítja Jézus az akkori kis közösséget, és most bennünket is. Tarts ki Jézus szava mellett, ahogy ő tanította. Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem. Idegen pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegen hangját. János evangélium a 10. része. Hallgasd, olvasd, tanulmányozd. Gondolkodj rajta éjjel és nappal, ahogy az első Zsoltár tanítja. És olyan leszel, mint a folyóvizek mellé ültetett fa. Tartsd magad hozzá, hiszen ez a világ most a hazugság atyának a színpada. Övé a főszerep. Szája lármás, magabiztos, lehengerlő. De ne higgy neki. A megszeppent Krisztus tanúknak üzeni ma is a Mester, bízzál, érdemes kitartani, ahogy Noé tette egyedül az akkori egész világon. Egyedül is van értelme, ha itt nem is látjuk gyümölcsét, eredményét, mégis érdemes, mert megtart, erőt, irányt ad, és rajta keresztül maga a világ mindenség királya, Krisztus fogja kezed, szíved. Ő a megtartó. És a nehéz, viharos útszakasz után biztosan célba juttat. Ezt élték át a viharban a kétségbe esett tanítványok is. Jézussal partot értek. Köszönöm Jézus szavad, amivel ma is elindulhatok utamon. És nyugodtan rábízhatom magam. Amen.

Isten üzenete Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a Jelenések könyve 3. fejezetének a 10. verse által. Műsorunk folytatásában a Szent Gellért kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyögösi Endre Mi az üzenet című könyvéből az Özönvíz című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fajsmit Mária.

Az özönvíz. Olvasom Isten ígéjét Mózes első könyve 6. részének 5. versétől a 7. rész 24. verséig. Amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz, megbánta az Úr, hogy embert alkotott a földön, és megszomorodott szívében. Azért ezt mondta az Úr: eltörlöm a föld színéről az embert, akit teremtettem. Az emberrel együtt a szárazföldi állatokat, a csúszómászókat és az égi madarakat is, mert megbántam, hogy megalkottam őket. De Noé kegyelmet talált az Úr előtt. Noé igaz ember volt, fedhetetlen a maga nemzedékében. Az Istennel járt Noé. Noé 3 fiút nemzett, Sémet, Hámot és Jáfetet. A föld pedig egyre romlottabb lett az Isten színe előtt, és megtelt a föld erőszakossággal. És látta Isten, mennyire megromlott a föld, mert minden ember rossz útra tért a földön. Akkor ezt mondta Isten Noénak: elhatároztam, hogy véget vetek minden élőlénynek, mert megtelt erőszakossággal miattuk a föld. Elpusztítom hát őket a földdel együtt. Csinálj magadnak bárkát góferfából, készíts rekeszeket a bárkában, és bont be kívül-belül szurokkal. Így készítsd el. A bárka hossza 300 könyök legyen, szélessége 50 könyök, magassága pedig 30 könyök. Ablakot is csinálj a bárkára, egy könyökre hagyd azt felülről. A bárka ajtaját az oldalára helyezd. Készíts bele egy alsó, egy középső és egy felső emeletet. Mert én özönvizet fogok hozni a földre, hogy elpusztítsak minden élőlényt az ég alatt. Minden el fog pusztulni, ami a földön él. Veled azonban szövetségre lépek. Menj be a bárkába fiaiddal, feleségeddel és fiaid feleségeivel együtt. És vigyél be a bárkába minden élőlényből, mindenből kettőt-kettőt, hogy életben maradjanak veled együtt, hímek és nőstények legyenek. A madaraknak, a szárazföldi állatoknak és a föld minden csúszómászójának különböző fajtáiból, mindegyikből kettő-kettő menjen be hozzád, hogy életben maradjon. Vigyél magaddal mindenféle eledelt, ami csak ehető. Gyűjtsd be magadhoz, hogy legyen ennivalótok, neked is, meg azoknak is. Noé így is tett, mindenben úgy járt el, ahogyan Isten megparancsolta neki. Az Úr akkor ezt mondta Noénak: menj be egész házad népével a bárkába, mert csak téged látlak igaznak ebben a nemzedékben. Minden tiszta állatból hetet-hetet vigyél magaddal, hímet és nőstényt. Azokból az állatokból, amelyek nem tiszták, kettőt-kettőt, hímet és nőstényt. Az égi madarakból is hetet-hetet, hímet és nőstényt, hogy maradjon utódjuk az egész földön. Mert 7 nap múlva, 40 nap és 40 éjjel tartó esőt bocsátok a földre, és eltörlök a föld színéről minden élőt, amelyet alkottam. Noé úgy is tett mindent, ahogyan az Úr megparancsolta neki. Noé 600 éves volt, amikor özönvíz lett a földön. Bement tehát Noé fiaival, feleségével és fiainak feleségével a bárkába,
az özönvíz elől. A tiszta állatok közül, de a nem tiszta állatok közül is, a madarak és mindenféle földi csúszómászok közül, kettő-kettőbe ment Noéval a bárkába. Hím és nőstény, ahogyan megparancsolta Isten Noénak. A hetedik napon özönvíz lett a földön. Noé életének 600. évében, a második hónap 17-én, fölfakadt a nagy mélység minden forrása, megnyíltak az ég csatornái, majd 40 napon és 40 éjen át ömlött az eső a földre. Ugyanazon a napon bement Noé és Noé fiai, Sém, Hám és Jafet, meg Noé felesége, és fiainak három felesége a bárkába. És velük együtt mindenféle vadállat, mindenféle jószág, mindenféle csúszómászó, amely csak csúszik, mászik a földön, és mindenféle repdeső állat, az összes madár és egyéb szárnyasok. Kettő-kettő ment be Noéhoz a bárkába mindenféle élőlényből. Hím és nőstény ment be minden élőből, bementek, ahogyan Isten Noénak parancsolta. Az Úr pedig bezárta Noé mögött az ajtót. Amikor már 40 napja tartott az özönvíz a földön, annyira megnövekedett a víz, hogy neki feszült a bárkának, és az fölemelkedett a földről. A víz egyre áradt és növekedett a földön, úgyhogy a bárka a víz színén úszott. A víz egyre erősebben áradt a földön, és elborította a legmagasabb hegyeket is mindenütt az ég alatt. Sőt, még 15 könyöknyit áradt a víz azután is, hogy elborította a hegyeket. Elpusztult minden élőlény, amely a földön mozgott, madár, jószág és vadállat. A földön nyüzsgő minden egyéb élőlény és minden ember. Minden meghalt, aminek orrában az élet lehelete volt, és ami a földön élt. Eltörölt az Isten minden élőt, ami a föld színén volt, embert és állatot, csúszómászót és égi madarat. Mindent eltörölt a földről, csak Noé maradt meg, és azok, akik vele voltak a bárkában. A víz 150 napig áradt a földön. Eddig a felolvasott íge. Ha az özönvízről hallunk vagy olvasunk, tüstént Noé neve jut eszünkbe, a bárkája és a különös bibliai történet. Pedig az özönvíz emléke úgy szólván minden népnél fennmaradt, az ó és az új világban egyaránt. Talán ez az egyetlen közös és élő emléke az egész emberiségnek. Eddig 72 nyelven 80 ezer munkát írtak róla, és sikerült több mint 300 vízözön mondát összegyűjteni a világ minden tájáról. Erről a nagy katasztrófáról beszél a Popol Vuh, a maják szent történelmi mitológiai könyve. Tudnak róla az asztékok, az erdők elmerülése korszakának nevezik. Fönnmaradt az emléke a délcsendes óceáni társaság szigetek mondáiban, de ugyanígy az Ural altáji és mongol mondakincs is megőrizte emlékét. Alexander von Humboldt, német természettudós és utazó, többször említi úti naplójában, hogy emlékezetére akadt, de megőrizték a régi hindu árja és a sémita népek is, arab, perzsa,
kurd és egyiptomi népek. Feljegyzi a 3000 éves szanszkrit nyelven íródott hindu eposz, a Mahabharata és az óizlandi Edda gyűjtemény. A görög mitológia Deukalion és Pyrrha történetében örökítik meg, Pláton is foglalkozik vele Timaiosz című művében. De találkozunk emlékével Ausztráliában, Polinéziában, Tibetben, Kasmírban. Röviden, majdnem mindenütt. Az emberiségnek ez a szinte kollektív emlékezése egy irtózatos katasztrófára a tudósokat is kényszerítette, hogy különböző özönvíz elméleteket állítsanak fel. A geológusok egy része a jégkorszak utáni óriási áradásokkal magyarázza, amikor elolvadtak a jéghegyek mindenütt, és csak a sarkokon maradt belőlük. De sorolhatnám a különböző feltevéseket, hipotéziseket, van ezekből is bőven. De kézzel fogható és látható bizonyítékkal először Leonard Woolley brit régész szolgált. A mostani Bagdadtól délre, az Eufrátesz mellett, úrvárosának királysírjait kutatta, ahol megtalálta Pi Abi királynő sírját, amelyet a sírrablók érintetlenül hagytak. Ezért mesés gazdagságú leletanyag került napvilágra. De a kutató ösztönével, kíváncsiságával Woolley még mélyebbre ásott a sírkamrában, és ott, a mélyben, előbb 3 méternyi iszaprétegre bukkant, és ez alatt ismét egy sokkal régebbi, kőkorszakbeli kultúra leleteire. A kamrák olyan magasan feküdtek, hogy fekvésük kizárta egy normális áradás lehetőségét. Akkor új és új gödröket ásatott, végül megállapították, hogy ez az érintetlen iszapréteg legalább 630 kilométernyi hosszúságban és 160 kilométernyi szélességben megtalálható ott. 1929-ben szétszaladt a hír a világon, Woolley megtalálta a vízözön nyomait, bárki megnézheti, meggyőződhet róla. Azóta pedig a legnagyobb hegységeink, a Himalája, az Andok, a Szikláshegység és az Alpok csúcsain ősrégi tengerlerakódás nyomokat, megkővült tengeri kagylók és egyéb ilyen maradványokat is felfedeztek. Időközben megfejtették a ninivei ásatások közben talált 12 cseréptábla szövegét, a 304 soros verset, a Gilgames eposzt. Kiderült, hogy a szép akkád nyelven írt eposz eredetije is úrvárosából származik, és így végződik. Az egész emberiséget iszap borította, mint egy tető, egyenletesen borította a földet. Út, Napistim hajója is egy hatalmas hegycsúcson feneklik meg, mint Noé bárkája az Araráton. Gondolható, hogy a török-iráni és a volt szovjet határon fekvő 5000 méteres Ararátot sem hagyták ki a tudósok, már csak azért sem, mert a hegylábánál fekvő örményközség egyik pásztora állítólag egy hajófélét látott a hegycsúcson. 1955-ben Fernand Navarra nevű francia vezetett oda expedíciót, és jégbe fagyva olyan sok ezer éves gerenda darabokat találtak, amelyek emberi kéz nyomait viselték magukon. Tehát megmunkált darabok voltak, ezért feltételezték, hogy a bárka maradványaira bukkantak.
ha legalább 300 vízözön monda van a világon, s köztük egy, a Gilgames eposz, nagyon sok hasonlóságot mutat a Biblia elbeszélésével. Mégis mi emeli Noé történetét mindezek fölé? Mi a különbség a többi vízözön monda és Mózes első könyvének leírása között? Még mindegyiknek középpontjában a katasztrófa áll, a bibliai leírás középpontja maga az ítélő Isten. Még mindegyik azt írja le, mi történt, a bibliai ősi szövegben az a hangsúlyos, hogy miért és mi célból történt az, ami történt. Még mindegyik a rettenetes eseményeket színezi, a bibliai szöveg igen visszafogottan beszél az eseményről. Nincs hajmeresztő leírás a végpusztulás részeiről, a halálfélelemről, az alámerülők kínjairól. De annál hangsúlyosabb Isten kiválasztó kegyelme és a kegyelemből kibontakozó jövő. Tehát döntően és egészen más a bibliai szöveg, mint az összes többi mitikus leírás az özönvízről. Most pedig úgy, mint eddig tettük, kérdezgessük az ősi szöveget, mit üzen ma? Mi az üzenete az örök ember számára? Mert nyilván nem meteorológiai és klimatikus, vagy kozmogóniai jelentősége miatt került ez a szöveg a Bibliába, hanem örök üzenet gyanánt. Első üzenete az, hogy Istennek van szíve. Azt olvassuk, hogy az Úr megszomorodott szívében az ember miatt. Tehát nem valamiféle vaksors vagy kegyetlen végzet az, ami itt rázuhan az emberiségre, hanem az irtózatosan megsokasodott emberi bűn, mint egy robbanó töltet, mint egy az Isten felé kilőtt gigászi rakéta szíven találja az Istent. De az a bűn rakéta nem csak Isten szívét üti át, hanem átveri az eget is, és rájuk szakad az ég. Mert a rájuk szakadt ég a Biblia szövege szerint következmény. Isten irgalmazzon és könyörüljön rajtunk, hogy egyszer újfajta rakétáinkkal, amelyeknek nem csak nukleáris töltete van, hanem gyűlölet töltete is, és Isten ellen lázadó gőg töltete is, magunkra ne szakasszuk ismét az eget valamiféle tűzözönnel, mert az is csak következmény lenne. Előbb Isten szívét találnánk el ismét, mint Noé korában történt. Második üzenete az ígének maga Noé. Egy ember, aki olyan korban, amely megért az ítéletes pusztulásra, Istennel járt. Egy ember, akinek egész lénye, mint valami finom iránytű, szüntelenül Istenre irányult, mint egy mágneses sarokra. De még csak nem is ezért kapott kegyelmet, hanem, így áll a szövegben, Noé kegyelmet talált az Úr előtt. Tetszett az Úr Istennek, hogy egy vele járó emberrel kegyelmet találtasson. De nem csak ő kapott kegyelmet, hanem háza népe is. Ő és az ő háza népe kiválasztottak. Ők az első kiválasztott nép, az első eklészia. Miért? Ez a kegyelem titka. Inkább az világos, hogy mi végre. Szent magnak a jövendő számára.
A harmadik üzenet Isten nagy vonalúságáról beszél. Isten nagy vonalakban megadja a bárka méreteit és a tennivalót a bárka körül. Noénak egy 150 méter hosszú, 25 méter széles, 15 méter magas és 3 emeletes bárkát kell építenie. Nagy vonalakban megkapja a méreteket, de csak nagy vonalakban. A részletek és a belső berendezés dolgában Noé szabad kezet kapott. Ha odafigyelünk az életünkre, láthatjuk, hogy ma is ez az Isten stílusa. Az övéinek nagy vonalakban megszabja élete irányát, dolgait, tennivalóit, de nem robotgépeknek akar látni bennünket. Nem csak predestináció van, ezen belül van szabad akarat is. Sok mindenért, a bárkán és a bárkában Noé volt a felelős, de a bárkáért Isten vállalta a felelősséget. Negyedik üzenete mai ígénknek az, hogy Noé a bizalom hőse. Ő az Ószövetség nagy, néma alakja. Egy szót sem szól a Bibliában, mint ahogy az Új Szövetség néma alakja, József, az Ács sem. Ám mindketten némán és szótlanul engedelmeskednek. Így olvassuk, Noé meg is tett mindent, úgy járt el, ahogyan Isten megparancsolta neki. Nem érti, biztosan nem érti, mit, miért kell tennie, hiszen sok szorgúny tárgya lehetett. Ragyogó napsütésben, egy dombon, talán messze a víztől, egy ekkora nagy bárkát építeni, gúny tárgya lehetett környezete számára. Azt hiszem, mást se nevettek akkor és ott, mint Noét. De ő egészen és úgy cselekedett, ahogy Isten megparancsolta neki. Senkire és semmire sem nézett, sem a nevetőkre, sem az időjárásra, csak Istenre figyelt. Nehru, a független India első miniszterelnöke írja emlékirataiban, hogy igen gyakran nem értette Gandhit. Gyakran nem értett vele egyet, de mindig követte és mindig engedelmeskedett neki, mert megszokta, hogy az idő előbb-utóbb Gandhit igazolja, akivel szüntelen együtt járt és küzdött, ezért sosem csalatkozott és sosem bánta meg az engedékenységét. Valahogy ezt tapasztalhatta meg Noé, aki szüntelen Istennel járt. Azt hiszem, statisztikai alapon is hitt Istenben, mert velejárás közben megtapasztalhatta, hogy megéri az Úrnak engedelmeskedni, még akkor is, ha nem mindig érti éppen mit akar. Még egy érdekesség. Míg útnapistim a nagy katasztrófa előtt minden kincsét, vagyonát bementi a bárkába, és, ha szabad így mondanom, maszek menekülést csinál, Noé nem menti semmiét. Az életét menti, és az élethez szükségeset. Ez nem maszek menekülés. Ennek a menekülésnek magasabb értelme van. Ennek célja van. Ő szolgál a menekülésével és az emberi és állati élet mentésével. Talán felsejlik bennünk, miért is nevezik Jézust megváltónak, sótérnak, azaz megmentőnek. Végül az egész bárka történetre nem Noé, hanem maga Isten teszi a pontot,
amikor ő zárja le, plombálja le a bárkát. Az Úr pedig bezárta Noé után az ajtót. Olvassuk az ígében. Ez is hozzá tartozik Isten stílusához. Lehet, olykor úgy érezzük, be vagyunk valamibe zárva, egy életformába, egy városba, egy nép közé, házasságba, hivatásba, foglalkozásba, és jóval később kiderül, bárka volt az. Menedékhely. Isten zárta be mögöttünk az ajtót, és csak a nagy vizek és pusztulások után nyitja ki, hogy dicsőítsük őt, ahogy majd Noé teszi. Egy biztos, amikor rájuk szakadt az ég, a gúnyolódók ajkán elhalt a mosoly, még a hatalmaskodó óriások ajkán is. A bárkán belül még a gyáva nyúl is biztonságban volt, kint pedig az oroszlán és az Isten fiak is, a félelem rettentjei. Ám amíg a megítélt világ a bárka körül süllyedni kezdett, süllyedni az emelkedő vízben, addig a bárka egyre magasabbra emelkedett, és a bárkával együtt emelkedett Noé és háza népe, aki Istennel járt, és kegyelmet talált Istennél.

A Szentgelét kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből az Özönvíz című részt felolvasta Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel keresztény élet rovatunk mai kiadása véget ért. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Híreink először címszavakban. Ma reggel kezdik a csernovodai erőmű leállítását. Negrescu szerint túljutottunk az inflációs csúcson, az éves infláció ősszel 5,5% körüli szintre csökkenhet. Mircea Abrudian a kormány intézkedéseinek tulajdonítja az infláció csökkenését. Van elég tartalék az országos villamosenergia rendszerben az atomerőmű 2-es reaktorának leállása után kieső árampótlására. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Rádu Miruca ügyvívővédelmi miniszter tegnap kijelentette, hogy a Duna vízszintje Csernavodánál 182 cm-re csökkent, emiatt a korábbi tervek szerint ma reggel megkezdik az eljárást az atomerőmű 2-es reaktorának ellenőrzött körülmények közötti leállítására. Miruca szerint az eljárást a fokozatos leállításra ma reggel 7 órakor kezdik el. Hozzátette, az atomerőmű műszaki bizottsága minden előírt lépést be fog tartani, hogy a reaktor leállítása biztonságos körülmények között történjen. Nem játszadozunk a maghasadással és az ilyen típusú nukleáris reakciókkal, amelyek a csernavodai atomerőműben zajlanak, tette hozzá. A minisztert idéző Agerpress szerint a Bala Ágon végrehajtott sürgőségi beavatkozásokkal néhány nappal, majdnem egy héttel sikerült meghosszabbítani az atomerőmű működési idejét. Elmondta, amikor a kormány elfogadta a román vízügyi igazgatóság szakértői által javasolt sürgőségi intézkedéseket, a nukleár elektrika vállalat képviselői arról biztosítottak, hogy a sziklarobbantással és az uszályok elsüllyesztésével járó költségek megtérülnek, ha csak egy nappal is meghosszabbítják a csernavodai atomerőmű működését. Románia túljutott az inflációs csúcson, és az éves infláció ősszel 5,5% körüli szintre, évvégére akár 5% közelébe is csökkenhet, ha az új kormány nem hoz árfelhajtó intézkedéseket, nyilatkozta tegnap az Agerpressnek Adrián Negrescu gazdasági tanácsadó. Az Országos Statisztikai Intézet tegnap közölt adatai szerint az éves infláció júliusban 8,16%-ra mérséklődött a júniusi 10,42%-ról. A szolgáltatások 13,67%-kal, a nem élelmiszer jellegű termékek 7,93%-kal, az élelmiszerek pedig 5,03%-kal drágultak éves összevetésben. Negrescu szerint az adatok azt mutatják, hogy az árak továbbra sem csökkennek Romániában, de már lassabb ütemben emelkednek, mint az elmúlt 2 évben. A drágulás mérséklődése főként az élelmiszereknél látható, ahol a vásárlóerő csökkenése és az eladások visszaesése miatt a kereskedők akciókkal, kedvezményekkel és olcsóbb termékekkel próbálják megőrizni forgalmukat. Mircea Abrudian szenátusi elnök szerint az infláció 8,2%-ra való csökkenése fontos jele annak, hogy a kormány gazdaság stabilizáló intézkedései elkezdték kifejteni hatásukat, még a bonyolult nemzetközi kontextus ellenére is. Tegnapi Facebook bejegyzésében a liberális politikus az Országos Statisztikai Intézet tegnap közölt adataira reagált. Mint írták, az éves infláció ráta júliusban 8,2%-ra csökkent. Ez fontos jelzése annak, hogy a gazdasági stabilizációs intézkedések elkezdték kifejteni hatásukat, még a nemzetközi bizonytalanságok közepette is. Az elmúlt hónapokban Romániának komoly kihívásokkal kellett szembenéznie, az energiaválsággal, a közel-keleti feszültségekkel és a regionális bizonytalanságokkal, fogalmazott Abrudian. Az Agerpress beszámolója szerint a szenátus elnöke hangsúlyozta, a kihívásokra a helyes válasz nem a populizmus volt, hanem a felelős hozzáállás. Van elég tartalék az országos villamosenergia rendszerben a csernavodai atomerőmű 2-es reaktorának leállása után kieső árampótlására, tájékoztatott tegnap este az Energiaügyi Minisztérium. A csernavodai atomerőmű 2-es reaktorát a Duna alacsony vízállása miatt mától ellenőrzött módon leállítják. A minisztérium közleménye szerint Románia áramigényét alternatív forrásokból és importból teljes egészében biztosítani lehet. A következő 7 napra szóló prognózis szerint a szélerőművek is hozzájárulhatnak a szükséglet fedezéséhez. A szakértők átlagosan 525 megawattos termeléssel számolnak. Emellett rendelkezésére áll a Rovinári szélerőmű is, 330 megawatt beépített teljesítménnyel, valamint a hidroelektrika termeléséből legalább 300 megawatt, a műszaki korlátok és a rendelkezésre álló vízkészlet függvényében. A tárca közleménye szerint ezek a források együtt lehetővé teszik az országos villamosenergia diszpécser szolgálat számára a kettes reaktor leállítása miatt kieső termelés pótlását a vészhelyzeti tartalékok kimerítése nélkül. A minisztérium emlékeztetett, ha szükség van rá, Románia vezetékrendszere 4000 megawattnyi áram importálását teszi lehetővé. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 54 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 49 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. A napcsúcs hőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 16 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 16 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és Krónika online hírportálok értesüléseit használtuk fel, az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.

örökké emlékezik szövetségére, ezer nemzedéken át is az adott szavára. Zsoltárok könyve 105. részének 8. verse.

0: mert Istennek minden ígéretére ő benne van az igen, és ezért általa mondunk amment Isten dicsőségére. Pál apostolnak a Korintus beliekhez intézett második levele első részének 20. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget!
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy legyel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalban. Az Ön egyleje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

imádkozom most azért az országért, és azért, hogy nagyobb dolgokat tegyél és tehessél velünk, mint amit mi elképzeltünk. Istenem, hozzuk eléd most ezt a helyzetet, ezt a bizonytalanságot. Tudjuk, Uram, azt, hogy Te veled a mi lábunk sokkal tovább mehet, mint amit el tudunk képzelni, mint amit valaha is álmodtunk. Kérlek, hogy így állj meg bennünket, és így legyél velünk, és adj reménységet a nehéz helyzetekben, adj gyógyulást a betegségekből, és legyél velünk.

3/10 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit augusztus 13-án csütörtök déli magazin műsorunkban Florence Nightingale angol ápolónő és statisztikus gondolatával, aki 1910-ben ezen a napon hunyt el. A sikerem titka abban rejlik, hogy soha nem adtam fel semmit, és nem kerestem a kifogásokat. Ez a mai napra választott gondolat, a mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi.

Most pedig tekintsük át déli műsorunk kínálatát, nézzük, hogy mire számíthatnak itt a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve az agnusradio.ro honlapunkon egészen 15 óráig. Hamarosan irodalmi kincsek rovatunkat sugározzuk, amelyben a nagy mesemondóra, Benedek Elekre emlékezünk, közelgő halálozási évfordulója apropóján. 13 órakor majd hírek következnek, 13 óra 15 perckor kezdődő mesekosár rovatunkban pedig folytatjuk a Sűn, akit meg lehetett simogatni című meseregényt. Ezt követően kalendáriumot lapozunk és az ünnepelteket köszöntjük. 14 órakor ismét hírek következnek, 14 óra 15 perckor pedig versrovatunkban Arany János balladáját hallgatjuk meg, 14 óra 30 perctől pedig Agnus 35 rovatunkat sugározzuk, előtte pedig felcsendül majd a nap áhítása. Hitata is. Én ezzel várom hallgatóinkat a továbbiakban, ha tehetik, tartsanak velünk a következő közel 3 órában.

Elérhetnek minket a 0264-44-1968-as telefonszámon, írhatnak nekünk az agnoskukac@agnosradio.ru e-mail címünkre, vagy személyesen is megkereshetnek minket, a Konstanca utca 1-3 szám alatt találnak.

0: A következő percekben Benedek Elek munkásságát és életét ismerhetjük meg jobban mai irodalmi kincsek rovatunkban. Reemlékezünk, ugyanis 1929. augusztus 17-én hunyt el, és egy kicsit a következő percekben a mesék világába utazunk Deák Anita szerkesztő segítségével. A 2022. június 2-ai rovatot hallgatjuk újra.
1: Irodalmi kincsek.

Sok szeretettel köszöntöm Irodalmi Kincsek rovatunk hallgatóit, a mikrofonnál Deák Anita. A mai műsorunkban főként a kicsiket, illetve a mesekedvelő felnőtteket várjuk a rádió elé, ugyanis a nagy mesemondó Benedek Eleké lesz a főszerep, életútjának rövid áttekintése után pedig legszebb meséiből válogattunk önöknek kettőt.

Benedek Elek újságíró, író és országgyűlési képviselő is volt, de leginkább a nagy mesemondóként ismerjük. Benedek Elek Kisbaconban született 1859. szeptember 30-án. A település akkor udvarhelyszékhez tartozott, ma Kovászna megye része. Édesapja Benedek Huszár János, édesanyja pedig Benedek Marcella volt. Gazdálkodó székely katona családból származik, ősei a lófő, illetve a gyalog katona rendhez tartoztak. Apai nagyapja István huszárként vett részt az úgynevezett francia háborúkban. Anyai nagyapja Benedek András Bardóc szék asszesszora volt. A kisbaconi Benedek család első oklevelekben említett tagja Benedek Urbánus, aki a 15. században élt. 1665-ben Benedek Mihály és fiai Apafi Mihály fejedelemtől címeres nemeslevelet kapnak. Ez a nemeslevél, amint azt Benedek Elek az édes anyaföldemben elmeséli, elveszett, ami nem kevés kellemetlenséget okozott a családnak, mivel annak férfi tagjai így nem mentesültek a székelységre nehezedő, kötelező katonáskodás alól. Elemi tanulmányait a kisbaconi falusi iskolában kezdi, majd alig 8 évesen iratják be a székelyudvarhelyi református kollégiumba. Életútjának ez a fordulata egybeesik az osztrák-magyar kiegyezés történelmi momentumával, amely a sötét bakk korszak lezárását jelenti. Az udvarhelyen töltött diákévek mély nyomot hagynak az íróban. A gimnázium 8 osztályának elvégzése után ugyanott érettségizik. 1877 és 1881 között a Budapesti Egyetem bölcsészkarán tanul magyar-német szakon, majd filozófiát is hallgat, de nem szerez diplomát, inkább az újságírói pályát választja. Egyetemi évei alatt versei jelennek meg az Üstökösben. Ballada és népmese gyűjtését megmutatja Gyulai Pálnak, aki felolvas belőlük a Kisfaludi Társaságban. Népköltészeti gyűjtésének anyaga Kriza János, Orbán Balázs és Sebesi Jób gyűjtésével együtt a Magyar Népköltési Gyűjtemény harmadik részeként megjelenő Székelyföldi Gyűjtés című kötetben lát napvilágot 1882-ben. Benedek Elek 1881-től a Budapesti Hírlap munkatársává válik, 1884-ben pedig megnősül, feleségül veszi Fischer Máriát. 1885-ben adják ki első számottevő könyvét, a Székely Tündérországot, amelyben jól megférnek mesék és mondák egyaránt. A mesegyűjtő nyelvezete és mesélő kedve a székely nyelv közvetlenségével sugárzik az olvasóra, szóljon az gyermek vagy felnőtt meseolvasó, hallgató fülébe, elragadja Elekapó elragadó stílusa. A Székely Tündérország meséi ördögökről és tündérekről szólnak, de az ősi magyar régmúlt is életre kell a lapokon, a mondák világában. 1886-tól az Országvilág szép irodalmi lap szerkesztője lesz Benedek Elek, munkatársai pedig többek között Ambrus Zoltán, Bródi Sándor és Vajda János. A következő évben veszi kezdetét viszonylag rövid ideig tartó politikai karrierje, a kormányon lévő Tisza Kálmán féle szabadelvű párt színeiben indul a nagyajtai választókerületben. Első képviselőházi beszédében a magyar gyermekirodalom és könyvkiadás terén uralkodó, áldatlan állapotok ellen emel szót. 1892-ben már Aponyi Albert ellenzéki nemzeti pártjának tagjaként indul a választásokon, de sikertelenül. 1902-ben pedig úgy dönt, hogy szakít a politizálással. Pósa Lajossal 1889-ben gyermeklapot indítanak, az Én újságom címmel, amely mérföldkőnek számít a magyar ifjúsági lapok történetében, és meghatározza a következő évtizedek idevágó törekvéseit. 1894-ben újabb folyóiratot indít Benedek Elek, a Nemzeti Iskolát. Ezt 10 éven át szerkeszti, és a magyar közoktatás ügyének jelentős fórumává alakítja.
Sorrendben a következő általa indított lap a Magyar Kritika, Benedek Elek rendkívül sokoldalúságát és ambícióját bizonyítja. Ennek a kiadványnak többek között Osváth Ernő is munkatársa volt. Benedek Elek az 1800-as évek végén több műfajban is kipróbálja magát, verseket, színdarabokat, leányregényeket, történelmi és irodalomtörténeti műveket is ír. A Huszár Anna nyitja leányregényei sorát. Ekkor jelenik meg a kortársak körében nagy visszhangot kiváltó műve, a Testamentum és 6 levél, majd monumentális mesegyűjteménye, a Magyar Mese és Mondavilág 5 kötete. 1900-ban a Kisfaludi Társaságnak is tagjává válik. Az ifjúság számára készült meseátdolgozásait tartalmazó ezüst mesekönyv és arany mesekönyv, amelyek főként az 1001 éjszaka meséinek és a Grimm fivérek meséinek átiratai voltak, tucatnyi új kiadásaival, újabb átdolgozásaival évtizedeken át a legfőbb és legjobb magyar mesekönyvek voltak. Még 1896-ban megkezdi a Kisbaconi ház építését is, mintegy megelőlegezve a későbbi, végleges hazatérését szülőföldjére. A századforduló közelettével egyre nehezebbé válik a székelység helyzete, nagy mértéket ölt az elszegényedés és ennek következtében a kivándorlás. Éppen ezért Benedek Elek örömmel mond igent 1901-ben Györffy Gyula felkérésére, hogy a székely kérdésről írjon cikket a Magyarság című lapba. Kritikai hangvételű írásai azonban nem maradnak tetszést a hatalom képviselőinek körében. 1902-ben már véget is ér a lappal való együttműködése. Mi több, nem hívják meg az 1902. augusztus 28-ai Tusnádi székely kongresszusra sem. Még ugyanabban az évben új lapot indít Földes Gézával, Magyar Világ címmel, ez azonban anyagi nehézségek miatt már egy év múlva megszűnik, és utolsó cikkében Benedek Elek már egész újságírói karrierjét temeti. Ennek ellenére 1907-ben Aponyi Albert kultuszminiszter felkérésére még elvállalja a Néptanítók lapjának szerkesztését. 1909-től ismét gyerekeknek szóló lapot, a Jó Pajtást szerkeszti Sebők Zsigmonddal együtt. Sebők 1916-ban bekövetkezett haláláig társszerkesztője, utána főszerkesztője lesz a lapnak egészen 1923-ig, amikor is a címbora kedvéért lemond a Jó Pajtásról. Benedek Elek az első világháború évei alatt Budapesten él, 1919-ben viszont felesége beteg gyermekükkel Jánossal hazatér Kisbaconba, 1921-ben pedig Benedek Elek is végleg hazatér szülőfalujába. Fogadalma szerint egy esztendeig nem mozdul ki portájáról, de lassan mégis bekapcsolódik az újjászerveződő erdélyi magyar irodalmi életbe. 1922. július 31-én beszédet mond a Segesváron rendezett Petőfi emlékünnepségen, és cikkezni kezd a Keleti újságban. Az égető Árpád baróti nyomdájában napvilágot látó Én naptárammal kezdi meg itthoni szerkesztői munkásságát, majd 1923-tól kezdetét veszi a címbora Küzdelmes története. Közben bekapcsolódik a Kós Károly Nyírő József Szent Imre Jenő nevével fémjelzett Kaláka Társaság munkájába is. A falvakat járják, hogy a legmostohább helyzetű magyar településekre is eljuttassák a magyar irodalmat és kultúrát. Főszerkesztője lesz a Vasárnap című lapnak, amelyet a Kaláka tagjai alapítottak. Gyakorlatilag üllő és kalapács közé kerül a konzervatívok és baloldaliak csatározásában. Ilyen körülmények között a Vasárnap, amely később Vasárnapi újság címet veszi fel, nem tud hosszabb ideig fennmaradni. Benedek Elek életének utolsó éveit teljes egészében a címborának szenteli. Egyre nyomasztóbb anyagi gondok között küzd a lap életben tartásáért, miközben irodalmi és nem irodalmi polémiák keresztüzében is helyt kell állnia.
A Cimbora egyébként a Szatmári Szabadsajtó könyvnyomda és lapkiadó RT kiadásában indult 1922. február 12-én Szent Imrei Jenő fáradozásainak eredményeképpen, a 29. lapszámtól pedig egészen a megszűnéséig főszerkesztője Benedek Elek volt. A Kisbaconban élő szerkesztő pedig rendkívül nehéz feltételek mellett is nem csak erkölcsnevelő célzatú szórakoztató irodalommal, történelmi és természettudományos ismeretterjesztő olvasmánnyal látta el előfizetőinek táborát, hanem az Elekapó üzenirovat útján nagyszámú gyermek levelezőjének helyesírását, fogalmazás készségét is következetesen csiszolta, fejlesztette. A rövid idő alatt népszerűvé vált lapban a magyar, román és egyetemes gyermekirodalom klasszikusai is helyet kaptak, de a szerkesztő nagy súlyt helyezett arra, hogy bevonja munkatársai sorába a legjobb hazai írókat is. Írásaival szerepelt a lapban például Áprili Lajos, Berde Mária, Dzsida Jenő, Ligeti Ernő, Reményik Sándor, Tamási Áron vagy Tompa László. 1929-ben a Cimbora kilátástalan helyzetbe került, és július 14-én sajnos megszűnt. De a későbbiekben több próbálkozás is születik majd a lap újraélesztésére. Mai formájában 1994-től jelenik meg Sepsiszentgyörgyön. Benedek Eleket 1929. augusztus 17-én levélírás közben végzetes agyvérzés éri. Utolsó leírt mondata, amelynél kiesett kezéből a toll, szállóigévé vált, és így hangzik. Fő, hogy dolgozzanak. Augusztus 20-án helyezték örök nyugalomra a kisbaconi temetőben, feleségével együtt, aki korábbi fogadalmukat megtartva, miszerint egyikük sem fogja túlélni a másikat, sajnos követte férjét a halálba. Temetésére hatalmas tömeg gyűlt össze, a helybéli lakosság, rokonság mellett a közélet neves személyiségei is nagy számban jelen voltak. Mint meseíró, Benedek Elek a magyar gyermekirodalom egyik megteremtője. Ifjúsági írásaival, szerkesztői működésével pedig az élenjáró pedagógusok között foglal helyet.

0: Következő percekben hallgassuk meg a Két Bors Ökröcske című mesét. A hangos mese a Magyar Elektronikus Könyvtár weboldaláról származik, előadja Király Gépész Gábor.
1: A Két Bors Ökröcske. Egyszer volt, hol nem volt, míg az Óperenciás tengeren is túl egy nagy tenger, annak a közepén egy nagy sziget, ennek a szigetnek a közepében egy nagy hegy, s a hegy tetején egy 1001 éves fa. Ennek volt 99 ága, a 99-en fityegett egy 99 rejtekes tarisznya. Ennek a 99. rejtekében volt a Laci bátyám 99 levelű bibliája, s ennek a 99. levelén olvastam ezt a mesét. Abbiza, hát volt egyszer egy igen-igen szegény ember, szomszédjába lakott még egy nálánál is szegényebb. Az egyiknek fia volt, a másiknak leánya. Kapták magukat a szegény emberek, s összeboronálták a legényt s a lányt, hogyha már annyiba van, legyen egy kódus tarisznyából kettő. Azt mondja egyszer az ifjú asszony az urának.
2: Hallá-e ilyen? Az igaz, hogy nincsen pápista hitem, de próbáljon egyet, böjtöljön meg egy pénteket, hát ha adna az Isten valamit.
1: Az éfi ember meg is hallgatta a tanácsot, nem eszik egy betevő falát sem pénteken, hanem az Isten nem adott azért semmit. No, Isten neki, gondolja magába, legyen a többi után. S megbőtöli a másodikat meg a harmadikat is. S egyszer csak úgy belejött a bőtölésbe, hogy 7 egymás után eső pénteken nem evett semmit, de semmit az ég alatt. De az Isten csak nem adott semmit a 7 napos bőtre sem. Gondolja magában. Ez már csak elég volt. Ha akart volna adni, ő szent felsége, erre adhatott volna. Meggondolkozik a szegény ember, s azt mondja a feleségének. Hallod-e, feleség? Süss nekem egy hamuból sült pogácsát, mert menni akarok az Istenhez. Hadd látom, hol a hiba. Süti is az asszony, s a szegény ember útnak indul. Déltájt elért a Herec erdőbe. Ott talált egy őszembert, aki 2 akkora ökörrel, mint egy borszem, szántogatott a ciheres parlagon. Köszön neki, s az fogadja is. Kérdi, hogy merre van szándéka, mi áradban van. Én bizony az Istenhez mennék, felel a szegény ember. 7 pénteken bőtöltem, s nem adott érte semmit. Most azt szeretném megtudni, hogy miért nem adott. Abba hiába ne fáradj, mondta az őszember, hanem én neked adom ezt a 2 borsökröcskét. Ezután elélhetsz, s csak senkinek el ne add, akármennyit ígérnek értök. Hazahagyja a szegény ember a 2 ajándékállatot, s másnap mindjárt erdőbe ment velük. A szekeret innen s túlszedte össze, egyik ember kereket, a másik rudat, a harmadik tengelyt adott, s úgy tákolta össze. Elég az, hogy olyan volt, amilyen. De nem ismert 2 szálfánál többet feltenni, mert az ökröcskékben még kevesebbet bízott. Hanem ezek tátosok voltak, és mikor meg akará indítani, megszólal az egyik. Hát, ezt a 2 szálfát ki után tette gazdura. Csak rakja meg a szekeret istenesen, hogy recsegjen alatta, mert mi 2 szálfával szégyeljük bemenni a faluba. A szegény ember csak csavargatta a fejét, de rászánta magát, és istenesen megrakta a szekeret, amennyi csak ráfért. Amint kiérnének az erdőből, találkoznak a gróffal s a falu bíróval. Ezek majd hanyatt égestek, mikor látták, hogy az a 2 pirinyó ökör mekkora szekérfát viszen. Kérdi a gróf, mennyi adod nekem ezt a 2 ökröt, te szegény ember? Nem eladó, méltóságos gróf úr, felelt a szegény ember. Megharagszik a gróf, s azt mondja a szegény embernek, hogyha 1 nap alatt meg nem szántja a hercerdőt, és bénem veti, és el nem boronálja, ökre nélkül marad. Aj, megbúsulja magát a szegény ember. Mit tudjon csinálni? Egyet se búsuljon, gazdura, szólalt meg az egyik bors szemökröcske. Csak szerezzen ki ilyet, ekeszer számot, a többi a mi dolgunk. No, szerez is a szegény ember. Egyik a taliga kereket, a másik ekekabalát, a harmadik eszteket, kurtavasat, hosszúvasat, s egy picire összetákolta az ekét. Elmennek a hercbe, s azt mondja ott az egyik ökör. Kiet csak feküdjék le, s aludjék, gazduram, eligazítjuk mi a többit. A gazda bizony meg is fogadta a szót. Lefeküdt, elaludt, s mire fölébredt, már szépen el is volt boronálva a szántás. Avval hazaeregéltek, s jelentette a bírónak, hogy készen van a munkával. Kimegy a bírós, a gróf a helyszínre, végigjárják a helyet, de egy hajszál nem sok, annyi hibát sem találtak a vetésben. No, te szegény ember, mondja most a gróf. Ha mi nekem takarmányom van, gyökerestű, mindenestű, be nem takarítod egy nap alatt, ökröd nélkül maradsz, tudd meg! A szegény ember elkezd búsulni, de a borsökröcske ismét megvigasztalja. Egyet se búsuljon, gazdudam, kiért csak feküdjék le a barázdába, s aludjék, a többi, ami gondunk. Bé is takarították egy nap, még a helyét is a teménytelen sok takarmánynak. Egy szekérre rakták az egészet, de olyan magasra felrakták, hogy a szegény ember nem tudott a tetejébe nézni. Mikor a kastélyhoz értek, bemégyen a szegény ember a grófhoz, mondja. Méltóságos gróf úr, elhoztam eddig a takarmányt, de ha a kastélyt fel nem fordítatja a helyéről, nem férünk be az udvarra. A gróf még ki sem hallgatta jóformán, úgy kivetette a szegény embert, hogy majd megszakadt a nyaka. Meglátták ezt az ökröcskék, mozdítanak egyet a szekéren, neki a kastélynak, s az fenekestől felfordult. A grófot majd megölte a bosszuság. – Hallod-e, te szegény ember? – mondta a gróf. – Ha te engem be nem vitetsz a pokolba a bíróval együtt, ökröcse lesz, s magad is csúfot látsz. Látni akarom a poklot, hogy milyen világ van ott. Ej, búnak adja magát a szegény ember. Hogy tudja ő odavitetni, mikor soha még a tájéka felé sem járt a pokolnak? Megszólal az egyik ökröcske. Azért sose búsuljon, gazdudom, oda éppen jó helyre kívánkoznak, megilleti mind a kettőt. Avval a szegény ember elé állott a nagy egész vágás szekérrel, s a gróf s a bíró felkászálódtak rá, s elindult a két ökröcske a pokol tartománya felé. Estére kelve a szádához értek. A borszemökröcskék nekifutottak az ajtónak, beütötték a fejükkel, avval a gróf nagy tempóval besétált. Utána a bíró. – Na most, gazduram, ráncsa rájok az ajtót! – javallá az egyik. A szegény ember úgy is tett, s a gróf soha ki nem tudott kerülni a világ színére, sem a bíró. A szegény ember pedig a két borszemökröcskével máig is boldogan él, ha meg nem halt.

0: Benedek Elek válogatott meséiből hangzott el a Két Bors Ökröcske című mese, előadta Királygépész Gábor. A folytatásban hallgassuk meg a Béka király kisasszony című mesét, az előadó ugyancsak Királygépész Gábor.
1: Béka király kisasszony. Mikor volt, mikor nem, még az antivilágban volt. Volt a föld kellős közepén egy cserefa. Olyan magas, hogy a teteje az eget verte. Ennek a fának a legfelső ágán ült egy őszöreg ember, akinek a szakála a földet verte. Ez mondta nekem ezt a mesét. Hol volt, hol nem volt, de valahol mégis volt. Volt egyszer egy király, s annak három szép dali fia. Azt mondja egyszer a fiainak a király. Na, édes fiaim, ti már meg is házasodhatnátok, mind a hárman jó kinőttetek az Isten markából. Hiszen mi meg is házasodnánk, mondták a fiúk, de hol találjunk hozzánk illőt? Ezen én is sokat gondolkodtam, mondta a király, mert sem keletre, sem nyugatra, sem éjszakra, sem délre, ahány ország vagyon, egyikben sincs olyan király kisasszony, aki hozzátok illő volna. Gondolja a király, összehívja a tanácsosait, hát ha azok kitalálnak valamit. Mindjárt összehívja, ahány bölcs ember van az országban, összeülnek, tanakodnak ezek, s azt határozzák, hogy a három királyfinak csináltassanak három nyilat és három nyilvesszőt. Álljanak ki az udvar közepére, onnét lőjék ki a nyilvesszőt, s amely országnak a földjén leesnek, ki abból az országból vegyen feleséget. Megcsináltatják a három nyilat s a nyilvesszőt. A királyfiak ki is lövik hárman három felé, aztán elindultak a lövés irányában. A két idősebb fiúnak jó szerencséje volt, mert azoknak hét nap s hét éjjel sem kellett menni, megtalálták a nyilvesszejüket, s az egyik egy, a másik más király udvarában, leányt is találtak szemrevalót. Feleségül is vették, nagy lakodalmat is csaptak, s talán még ma is lakmározhatnak, ha meg nem haltak. Hely, hanem a legkisebb bezzeg szerencsétlen csillag alatt született, ment, vendegélt, erdőkön, mezőkön, folyóvizeken által, de csak nem találta, haj, nem talált a nyilvesszejére. A hetedik nap már éppen vissza is akart fordulni, amikor az Óperenciás tenger partjára élt. S hát, uramisten, mit látnak szemei? A tengernek közepén van egy szép zöld sziget, s annak a szigetnek épp a kellős közepén van az ő nyilvesszeje. Búsult szegény királyfi, tűnődött, évődött magában, még a könnye is kicsordult. Hát ő most hogyan tudjon odajutni, ahol az ő nyilvesszeje van? S amint így tűnődik magába, csak kiugrik a tengerből egy csúnya varasbéka, s kérdi tőle. Mi bajod van, te királyfi? Miért adtad búnak árva fejedet? Ránéz a királyfi. Hát te honnét tudod, hogy én királyfi vagyok? Mondta a béka. Nem csak azt tudom, hogy királyfi vagy, hanem azt is tudom, hogy mi a bajod. Ugye szeretnél által menni a szigetre, hogy visszahozzad a nyilvesződet? No, ne búsulj, én által hozom neked, de csak azzal a feltétellel, hogyha feleségül veszel engem. Nagyot kacagott a királyfi. Hát, mit beszélsz te, hogy én téged feleségül vegyelek? Hát jól van, mondta a béka. Ne védj feleségül, menj, s keresd tovább a nyilvessződet. Mit gondolt, mit nem a királyfi, azt mondja a békának. No, te Istennek förtelmes állatja, úgyis el vagyok keseredve, feleségül veszlek. Azzal felült a lovára, maga mögé ültette a békát, s indult vele hazafelé az apja udvarába. Útközben elestelettek egy erdőben. Ott megháltak, de a királyfi csak azt várta, hogy a béka elaludjék. Fölkapott a lovára, s faképnél hagyta. Vágtatott, mint a szélnél is sebesebben, s örült, hogy megszabadult szép szerint ettől a förtelmes állattól. Azám, ahogy visszanéz véletlenül, mit lát? Ott ült a béka a lovának a farán.
2: Ugye meg akartál szökni tőlem, mondta a béka. De megállj, ezt még megkeserülöd.
1: Hely, búna kereskedett a szegény királyfi. Mit tudjon csinálni? Megpróbálta másik éjjel, harmadik éjjel, ha valamiképpen meg tudna szabadulni a békától. De mikor azt hitte, hogy 77 mérföldre van tőle, ahogy hátra nézett, ott ült a béka a lovának a farán, s megfenyegette a béka másodszor is, harmadszor is.
2: Megállj, királyfi, ezt te még megkeserülöd.
1: Mit volt mit tenni, haza kellett vinni a békát. Otthon még mindig lakodalmaztak a bátyai, folyt a dínomdánom. Bemegy a palotába, s kérdi tőle az apja, kérdik a bátyai. No, fiú, hoztál-e feleséged? Hol van? Merre van? Mondta a királyfi nagy búzsan. Menjetek ki az udvarra, s nézzétek meg. Kimennek mind az udvarra, de ott bizony nem láttak semmiféle asszonyi állatot. Kérdik tőle ismét. Hát, hol az asszony? Itt vanni, mondta a királyfi, ott ül a lovamon. Haj, szörnyű haragra gerjedt a király, hogy őt így megcsúfolta az ő legkisebb fia. Kitagadta a királyságból, ki az országból, ki mindenéből. Azt mondta neki, fel is út, le is út, többet a szemével ne lássa. Felült a királyfi a lovára, s keserves könyhullatások közepette elindult az apja udvarából. S az a csúf, fertelmes állat ott ült, üldögélt szépen a háta megett, nem szólt egy szót sem. Ment, mendegélt a királyfi hetet-hét ország ellen, s egyszer úgy este felé egy rengeteg erdőbe ért. Annak az erdőnek a közepén volt egy szép tisztás. Ottan megállott, a lovát belecsapta a fűbe, maga pedig leheveredett egy fa alá, s elaludt. Hanem reggel, amikor felébredt, szeme szája tátva maradt a nagy álmélkodástól. Egy olyan palotában ébredt fel, hogy annak minden szege köve ragyogó gyémánt volt, s abból a fertelmes csúf békából olyan gyönyörűséges szép asszony lett, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. Bezzeg, hogy megváltozott most egyszerre a királyfi kedve, bezzeg, hogy megváltozott most a szíve indulatja. Szép gyöngéden megfogta a felesége kezét, s mondta. Te az enyém, én a tiéd, ásó, kapas, nagy harang válasszon el minket. Mosolygott a szép asszony, ő is azt mondta, ásó, kapas, nagy harang válaszol el minket. Ha nem azért, azt gondolta magába, megállj, mégis megbüntetlek azért, hogy háromszor elhagytál engem. Telt múlt az idő. Éltek egymással nagy békességben, de az asszony sokszor elszomorodott, mert szerette az urát, de nem tudta felejteni, hogy háromszor hagyta el. Észrevette a királyfi, hogy a felesége mindig szomorkodik. Meg is kérdezte egyszer. Talán bizony nem is szeretsz, feleség, hogy mindig szomorkodol, mondta az asszony. De bizony szeretlek, édes férjem, uram, hanem azt nem tudom elfelejteni, hogy egyszer olyan erősen gyűlöltél. Látod, uram, látod, nem voltam én mindig olyan förtelmes állat, mint amikor először láttál engem. Tündér királylánya voltam, sok embert megvarázsoltam, csak meggondoltam valamit, már meg is csináltam. De egyszer mégis megjártam. Feleségül akart venni egy lidérc, s ha nem mentem hozzá, békának varázsolt, s arra ítélt, hogy békának maradjak, amíg olyan királyfival nem találkozom, aki nyilvesszővel keres magának feleséget. Hely, ha én ezt tudtam volna, lelkem feleségem, mondta a királyfi, bizony nem szomorítom meg a szívedet. A szép asszony csak mosolygott, nem szólt semmit, de most is az

takarodjék az országából, mert különben így meg úgy. Megszomorodott a királyfi, de a felesége azt mondta, hogy egy tapottat se menjenek. Majd eligazítő mindent annak rendje szerint. Visszaüzent az öreg királynak. Hát jöjjön ide, s kergesse ki, ha van szíve hozzá. Hát bizony az öreg király nem is várt második üzenetet. Indult még aznap akkora sereggel, hogy a föld rengett alatta. De a szép asszony sem dugta össze a kezét. Nem hiába volt tündér királylánya, egy minutára annyi katonát varázsolt elé, a jó Isten tudta honnét s honnét nem, hogy az ég is elfeketedett belé. Úgy széjjel verte az öreg király seregét, hogy hírmondónak sem maradott abból. Csak az öreg királynak s két idősebb fiának hagyták meg az életét. Hadd menjen haza Isten hírével, de aztán őket többé meg ne háborítsák. Hát ez így volt, ahogy volt, aztán telt múlt az idő, eltelt egy esztendő, két esztendő, s élt a fiatal pár nagy békességben. Hanem a szép asszonynak még mindig nem ment ki a fejéből, hogy a királyfi csak akkor szerette meg, amikor szépséges szép lány lett belőle. De bezzeg, mikor béka volt, írtózott tőle, el is akarta hagyni, pedig segített rajta. Azt mondja egyszer az urának. No, lelkem uram, emlékszel-e, hogy mikor feleségül vettél, megesküdtél nekem, s utána mondottad, hogy ásó, kapas, a nagy harang válasszon el minket? Mondta a királyfi. Emlékszem, emlékszem, lelkem felesége. Hát arra emlékszel-e, hogy háromszor akartál megszökni tőlem? Hely, arra is emlékszem, nem is tagadom, lelkem felesége. No bizony, ha emlékszel is, s nem is tagadod, most én is elhagylak téged. Nesze adok egy gyűrűt emlékül. Az Isten áldjon meg. Eleget istenkedett a királyfi, hogy ne hagyja el, ne bolondozzék, ami elmúlt, elmúlt, felejtse el, de a szép asszony nem hallgatott rája. Csak kikerült, fordult az ajtón, s úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Búsult a szegény királyfi, hogy ne búsult volna. Még csak most volt igazi világárvája. Sem apja, sem anyja, sem felesége, sem országa, sem hazája. Meghiszem azt. Reggelre még az a szép ragyogó vára sem volt, mert, halljatok csodát, ott ébredt fel a rengeteg erdő közepén, azon a tisztáson, hol az éjjel megháltak volt, amikor az apja világá kergette. Ott legelészett a lova is, még a jó kövér fűben. No, édes lovam, mondá nagy búsan, összekerülénk megint, most mehetünk ismét világgá. Felült a lovára, s ment, amerre a szeme látott. Ment hegyeken, völgyeken, erdőkön, mezőkön által, ha valahol szolgálatot találnak. Addig mentek, mendegélnek, míg egyszer rengeteg erdőben egy malom elé értek. Bemegy a malomba, s köszönti a molnárt, akinek olyan fehér volt a haja, mint a búzaliszt. Adjon Isten jó napot, molnár gazda! Adj Isten, acsém! Hó, jársz itt, ahol a madár se jár! Én bizony szolgálatot keresek, bátyám uram, ha találnék. Nekem se gyermekem, se senkim a világon. Ha jó viseled magad, neked hagyom a malmomat, s minden gazdagságomat. Kezet csaptak, áldomást ittak, s a királyfi ott maradt a malomban. Ügyes legény volt, hamar kitanulta a molnárságot, de nem tudta elgondolni, hogy miféle malomba került, mert őrlenivaló volt mindig, hanem szem azt nem látta, hogy kihoz őrlenivalót, sem azt, hogy kiviszi el a lisztet. Meg is kérdezte egyszer az öregtől. Ugyan bizony, bátyám uram, hogy kerül ide a sok őrlenivaló, s kiviszi el innét, hogy én azt sohasem látom? Hely, öcsém, azt mindig éjjel hozza egy griffmadár, s éjjel viszi el, amikor te alszol. Hát aztán hova viszi? Öcsém, a királynénak viszi egyenest. Ide nem messze van egy kőszikla, annak a tetejében egy ragyogó fényes vár. Abban lakik, ami királynénk szomorú özvegységben. Hiszen a királyfinak sem kellett egyéb. Nem feküdt le az éjjel, s éjfélkor, ahogy jött a griffmadár a lisztért, belebújt egy lisztes zsákba, s a griffmadár a többi zsák közt vitte is őt a királyné várába. Ott, amikor kiódották a zsákokat, kiugrott nagy lisztesen, hogy a szegény kenyérsütőt majd kitörte a rossz. Ne félj, szólt a királyfi, nem vagyok kísértet, a malomból jöttem, hogy itt szolgálatot keressek. Jó van, mondta a sütőmester, épp sütőinasra szükség vagyon. Felfogadlak annak. Hát bezzek, hogy a királyfi kitanulta a sütőmesterséget is. Eleinte csak fekete kenyeret sütettek vele, de sütött aztán fehér cipót is, szép piros ropogóst. Hanem a királynét még egyszer sem láthatta, pedig amiatt jött ide, ha mondom nektek. Hetek múltak, hónapok múltak,
Hát egyszer, amint kitekint a sütő ablakán,

látja, hogy éppen az ablak alatt sétál el egy szépséges szép asszony. Uram Jézus, ne hagyj el, hiszen ez az ő felesége. Hely, Istenem, nem találta a helyét. Mit csináljon, hogy kerüljön a felesége színe elé? Gondolt ide, gondolt oda, ő bizony azt gondolta, hogy a gyűrűt belekeveri egy cipóba, s majd megtudja erről a felesége, hogy itt van. Nem sokat teket óriázott, belekeverte a gyűrűt a tésztába, sütött ebből olyan ropogós piros cipót, hogy még a sütőmesternek is tátva maradt a szája. Vitték is mindjárt a királyné asztalára. Ott az inas felvágja a cipót, s hát kigurul belőle egy gyűrű. Felkapja az inas a gyűrűt, s jelenti a királynénak, hogy mi történt. Nézi-nézi a királyné, s a színeiben csak hol elhalványodik, hol kipirosodik. Hivatja a sütőmestert. Kisütötte ezt a cipót? Mondja a sütőmester. A sütőinas, felséges királyné. Küldje ide mindjárt. Küldik a sütőinast, be is megy nagy lisztesen, de bezzeg nem nézte a királyné, lisztesen neme a nyakába borult. Még aznap nagy lakodalmat csaptak, de olyant, hogy hét országra ment a híre. Én is ott voltam, a griffmadáron mentem fel, s feneketlen kancsóból ittam a bort. Hazafelé adtak egy lovat, aminek tök volt a feje, viasz a dereka, kender a farka, kóró a lába, acél a patkója. Ahogy a földbe ért, megbotlott a lovam egy békasavóban, szikrát vetett a patkó, tüzet fogott a kender, elégett a kóró, elolvadt a viasz, leesett a tök, s hupp, lepottyantam én is a földre, hogy nagyot nyekkentem belőle. Itt a vége, fuss el véle!

Az elmúlt percekben Benedek Elek meséi közül hallották a Béka király kisasszony című mesét, előadta Király Gépész Gábor, mindkét elhangzott mese forrása a Magyar Elektronikus Könyvtár volt.

Irodalmi kincsek műsorunk zárásaként Szent Imrei Jenőt szeretném idézni Emlékezés Benedek Elekre című írásából. Benedek Elek, aki sohasem volt a külsőséges sikerek, a kápráztató felszín, a válogatott trükkökkel dolgozó önreklám embere. A munka embere volt, aki inaszakadtáig dolgozva példájával tanított másokat, hogy az egyetlen lehetséges megváltás, melyre pedig ma annyian szomjúhoznak, egyes egyedül a jól végzett munka felemelő örömében lelhető fel, mert ez önbizalommal tölt el, és a szilárd önbizalom hegyeket képes elmozdítani. Ma már könnyű erdélyi irodalomról, erdélyi sikerekről beszélni, de ezeknek az útjára

Az elmúlt percekben Benedek Elekre, a nagy mesemondóra emlékeztünk, akinek augusztus 17-én lesz halálának évfordulója. 1929-ben hunyt el ezen a napon. Az elmúlt percekben a 2022. június 2-ai rovatot ismételtük meg, a szerkesztő Deák Anita volt. A következő percekben pedig Zorán énekel, a dal címe Kell ott fenn egy ország.

hogy nem igaz. Ott jártak ők.

sem ért, egy kőre hagyja kis fejét. Az arca szép, nem álmodó, nem kelti fel már ágyú szót.

Az elmúlt percekben Zorán Kell ott fenn egy ország című dalát hallgattuk. Szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is Csütörtök déli magazin műsorunkban augusztus 13-án Florence Nightingale angol ápolónő és statisztikus gondolatával. A sikerem titka abban rejlik, hogy soha nem adtam fel semmit, és nem kerestem a kifogásokat. Így szól a mai gondolat, én pedig Janicskó Mihály Noémi vagyok.

0: Most hamarosan hírekkel folytatjuk déli műsorunkat, aztán majd kalendáriumot lapozunk és az ünnepelteket köszöntjük. 14 órakor is hírek következnek, majd versrovatunkban Arany János balladáját hallgatjuk meg, 14 óra 30 perctől pedig Agnus 35 román nyelvű műsorunkat sugározzuk. Erre számíthatnak tehát a továbbiakban, ha tehetik, tartsanak velünk. A pontos idő 13 óra, híreink következnek. Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Mosoly szerint a következő napokban a szélenergia mérsékli a villamosenergia import iránti igényt. Van olyan ágazat, ahol meredeken emelkednek a bérek. Sokkal kevesebbet profitál Kolozsvár az Antolt Fesztiválból annál, amit a szervezők állítanak. Bihar megyei tűzoltók nyerték az országos bajnokságot Marosvásárhelyen. Az előrejelzések szerint ma is napos, meleg idő várható, most pedig következzenek a részletek. A szélenergia mérsékli a villamosenergia import iránti igényt, és az előrejelzések a következő napokra is kedvező széljárást ígérnek, jelentette ki ma délelőtt Krisztián Busoly. Az energiaügyi államtitkár a Digi 24 hírtelevíziónak nyilatkozva elmondta, hogy tegnap este a szélerőművek jelentősen hozzájárultak a hazai áramtermeléshez. A várakozások szerint a hétvégén átlagosan 500 megawatt körüli teljesítménnyel termelnek majd a szélturbinák, ami a csúcs időszakokban az 1000 megawattot is meghaladhatja, míg a legszélcsendesebb órákban 100 megawatt környékére csökkenhet. Az államtitkár szerint a szélerőművek termelése ma és holnap jelentős részben ellensúlyozhatja a kiesést. Hétvégén általában kisebb a fogyasztás, és az import is alacsonyabb volt az előző meleg hétvégéken, magyarázta. A tegnap esti csúcsfogyasztás 7000 megawatt volt, ami mintegy 300 megawattal maradt el a vártól, és elsősorban a lakosság önkéntes fogyasztás csökkentésének köszönhető, nem a termelőfogyasztóknak. A gazdaság egészét tekintve az utóbbi 12 hónapban a fizetések az áraknál sokkal lassabban emelkedtek. Az Országos Statisztikai Intézet számításai szerint júniusban 9564 lej volt az országos bruttó átlagbér, a nettó pedig 5734 lej. Utóbbi 3,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbi értéket. Az utóbbi egy évben 10%-kal drágult a megélhetés, vagyis az árak közel háromszor olyan gyorsan nőttek, mint a fizetések. A dohányipari alkalmazottaknak azonban nincs okuk panaszra, ugyanis az ágazati nettó átlagbér a tavalyi 8861 lejről 11189 lejre nőtt. Ez 26,3%-os bérfejlesztést jelent. A másik végletet a kőolajipar jelenti, ahol az átlagfizetés 12,7%-kal csökkent. Tavaly júniusban még 12656 lejt kerestek átlagosan a kőolajipari alkalmazottak, az idei év első nyári hónapjában azonban már csak 11045 lejt, ami még így is az országos átlagbér kétszerese. Júniusban az informatikusok és a kiadói tevékenységet végzők kerestek a legjobban, átlagban nettó 13474, illetve 11999 lejt. Legrosszabbul az egyéb szolgáltatási tevékenységek és a halászat területén dolgozókat fizették, havi nettó 2897, illetve 2912 lejjel. Ismét rekordot döntött az Antold, az idén augusztus 6-a és 9-e között megrendezett fesztiválnak 500 ezernél több fizető nézője volt, jelentették be a szervezők. Állításuk szerint a rendezvénynek nagy hasznát látja Kolozsvár, rengeteg pénz folyik be a helyi gazdaságba. Úgy becsüljük, hogy az általunk fizetett adókon és illetékeken felül több mint 120 millió euró maradt ennél a közösségnél, nyilatkozta Edik Kerezsi, a fesztivál társalapítója. Ami a helyi önkormányzatnak a fesztiválból származó közvetlen bevételét jelenti, lényegében elhanyagolható összeg. A szervezők idén körülbelül 1,3 millió lejt fizettek a rendezvénynek otthont adó terület és infrastruktúra, tehát a sétatér, Kolozsvár Aréna és BT Aréna bérléséért. Ennek az összegnek a legnagyobb része, több mint 900 ezer lej, a stadion tulajdonosának, a megyei önkormányzatnak a számlájára került. A helyi önkormányzat nevetséges összegért négyzetméterenként két lej háromban ért bocsátott a fesztivál rendelkezésére, 29.392 négyzetméter közterületet, ami 59.717 lejbevételt eredményezett. A kruzseni.ro hírportál információi szerint az Antolt szervezői a fesztiválon áruló kereskedőktől és vendéglátósoktól 1000 euró plusz áfát kértek helypénzként, ami sokszorosa annak, amit ők a város kasszájába befizetnek. Továbbá a cégeknek a rendezvény ideje alatt generált árbevételük 27-28%-át is át kell engedniük. Marosvásárhelyen mérték össze tudásukat az ország legjobb hivatásos tűzoltói. Augusztus 10-e és 13-a között zajlott a döntő, amelyen a Bihar megyeiek bizonyultak a legjobbaknak. A Maros megyei katasztrófa védelmi felügyelőség szervezésében zajló országos döntőbe azok a hivatásos tűzoltók jutottak be, akik a korábbi selejtezőkön a legjobb eredményeket érték el. A verseny nem csupán a fizikai erőnlétről szólt. A résztvevők olyan feladatokat teljesítettek, amelyek a mindennapi bevetéseken is előfordulhatnak. A megmérettetés során a gyorsaságot, a pontosságot, a kitartást és a csapatmunkát egyaránt próbára tették. Az idei országos bajnokságon 12 csapat vett részt. A dobogó harmadik fokára a szebeni, a másodikra a pákói csapat állhatott. Az országos bajnoki címet a Bihar megyei tűzoltók szerezték meg. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 54 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 43 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma többnyire napos, meleg időre kell számítani, a délután folyamatosan megnövekszik a felhőzet. A nap csúcs hőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 17 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 27 fokot mérnek. Híreinket az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szavonsfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

örökké emlékezik szövetségére, ezer nemzedéken át is az adott szavára. Zsoltárok könyve 105. részének 8. verse.

0: mert Istennek minden ígéretére ő benne van az igen, és ezért általa mondunk amment Isten dicsőségére. Pál apostolnak a Korintus beliekhez intézett második levele első részének 20. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkor. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
4: Reklám.
5: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
6: www.agnusradio.ru
5: Közösségünk honlapja.
7: Vendégek állnak az ajtóban és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
8: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
7: Házalófazék.
8: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: Hírekkel 14 órakor is várom hallgatóinkat, most pedig a legkisebbek figyelmére is számítunk. Kedves gyerekek, most elsősorban nektek szeretnénk kedveskedni, ugyanis mesekosár rovatunk kezdődik, amelyben folytatjuk a Sűn, akit meg lehetett simogatni című meseregényt, és természetesen zene is lesz, úgyhogy jó szórakozást kívánok!
10: Mesekosár!

0: Zimezüm. Zimezümöt, a méhecskét senki sem szerette, mivel állandóan kötekedett. Senkit sem hagyott békén. Hogy miért ütötte bele az orrát mindig más dolgába? Ki tudja. De az biztos, hogy valami miatt mindig haragos volt. Meglátta Zimezüm torzsarágót, a nyuszit ebédelni, dübegurult. Megpillantotta a tarka pillangókat, amint éppen polkát vagy talán éppen keringőt táncoltak a levegőben, ettől is elfutotta a méreg. Lusz elefánt gyakorolt a tangóharmonikán, Zimezümöt ez is bosszantotta. Azt hiszem, így már érthető, miért is nem barátkozott senki Zimezümmel. No, egyszer a következő történt meg Zimezümmel. Egy hétfői napon, de talán inkább kedden, vagy szerdán, pontosabban szólva csütörtökön, de az is lehet, hogy pénteken, Csíkoska a tigris a nagy banánfa alatt üldögélt kedves foteljében. Valami vastag könyvet olvasott, és a mulatságos történeteket narancslével öblítette le. El kell mondanom, hogy Csíkoska sorban egymás után mindegyik könyvet kikölcsönözte a könyvtárból, ugyanis csak nemrég tanult meg olvasni, és ezért minden olvasnivaló érdekelte. De leginkább a vidám könyveket szerette, ezeken olyan jó ízűeket tudott nevetni. A szóban forgó napon Csíkoska éppen egy rendkívül mulatságos könyvet olvasott, és úgy nevetett, hogy még a könnyei is kicsordultak, és végig gurultak a bundáján. Arra röpült Zimezüm. Meghallotta, hogyan kacarászik Csíkoska, és letelepedett a fotel támlájára. De Csíkoska észre sem vette Zimezümöt. Olvasott tovább, és csak úgy rázkódott a nevetéstől. Hát ettől aztán dübegurult Zimezüm. Körözni kezdett Csíkoska körül, és hangosan zümmögött. Most már a tigris is felfigyelt Zimezümre, és megkérdezte tőle. Miért keringsz éppen az én fejem körül? Talán kevés a hely, majd mindjárt megcsíplek. Ijeszkedte Zimezüm. Megcsípsz, hát ez meg mit jelentsen? Ez egy bál, borzasztóan fájdalmas dolog. Miért akarod, hogy fájjon nekem? Háborodott fel Csíkoska. Talán bántottalak téged? Akkor is megcsíplek, mert nem tetszik nekem, ahogy nevetgélsz. Nekem sem, ahogy a fülem körül döngicsélsz, és különben is, ki hívott téged? Senki sem hívott, de engem nem is szoktak meghívni. De hiszen ez szörnyű. Ez azt jelenti, hogy nincsenek barátaid. Még hogy barátok, én úgyis oda repülök, ahova csak jól esik, nincs szükségem meghívásra. De ez nem illendő. Te csak ne taníts engem az illemre, úgyis mindjárt megcsípem az orrodat. Zümmögte Zimezüm, és a tigrisre támadt. Csíkoska a mancsával próbálta elhessegetni a méhecskét, és mérgesen morgott. Közben pedig azon törte a fejét, hogyan lehetne móresre tanítani Zimezümöt. Végül aztán kitalálta, és így szólt. Idesős Zimezüm, kérlek, ne csíp meg, de ha már eljöttél hozzám vendégségbe, hadd kínáljalak meg valamivel. Ez már más beszéd. Vidult fel Zimezüm. És mit szeretsz? Kérdezte Csíkoska. A cukrot. A cukrot? Mindjárt hozom is. Csíkoska, amit ígért, azt meg is tartotta. Kihozott Zimezümnek néhány szem cukrot, és az asztalra tette. Amint Zimezüm megpillantotta az ingyenc falatokat, mindenről megfeledkezett. Azonnal rászállt a cukorra, még meg sem köszönte Csíkoskának. De a tigris sem tétlenkedett. Észrevétlenül elvette az asztalról azt a poharat, amelyikből narancslevet ivott, odalopódzott Zimezümhöz, és hopp, ráborította az üres poharat. Mire Zimezüm észbe kapott, már ott kuksolt az átlátszó börtönben. Észrevette, hogy csapdába esett. Zümmögött, döngicsélt, de hallani nem lehetett. Csíkoska pedig megnyugodva visszaült kényelmes foteljába, és tovább olvasott. Most még hangosabban kacagott, mint az előbb. Na, nem hiába jegyeztette elő a könyvtárban ezt a könyvet. Szeretnéd tudni, tisztelt olvasó, hogyan ért véget ez a történet? Jól végződött, hiszen Csíkoska jó szívű volt. Megsajnálta Zimezümöt, és kieresztette a pohárból. Repülj csak, mondta Csíkoska. De ha újra kötözködni fogsz velem vagy a barátaimmal, majd én megtanítlak kesztyűbe dudálni. Inkább szerezd magadnak barátokat. Zimezüm nagyon elszégyelte magát, hogy a nála sokkal erősebb Csíkoska megbocsátott neki, és egy ujjal sem bántotta. Mondd, nem szeretnél a barátom lenni? Kérdezte Zimezüm a tigrist. Nekem még Soha sem volt barátom.
1: Rendben van, egyezett bele Csíkoska. Látogass meg holnap, majd felolvasok neked ebből a könyvből, és együtt nevethetünk rajta.

Kedves gyerekek, remélem, hogy tetszett a mai mese. Holnap ismét várunk titeket az egyórai híreket követően. A következőkben pedig nézzük, hogy milyen érdekes események, évfordulók kapcsolódnak augusztus 13-ához. A nap kalendáriumát Deák Anitával lapozzuk.

Augusztus 13-a, az év 225. szökő évben 226. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 140 nap van hátra. Deák Anita vagyok, önök pedig az Ágnus Rádió augusztus 13-ai kalendáriumát hallgatják.

Következzenek a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események. 1521. augusztus 13-án spanyol konkvisztádorok Cortés vezetésével elfoglalják Tenochtitlánt, az Azték Birodalom fővárosát, a mai Mexikóvárost. 1704-ben ezen a napon történt a Höchstadti csata, a spanyol örökösödési háborúban a Marlborough herceg által vezetett angol expedíciós hadsereg és a Savoyai Jenő vezette osztrák császári haderő a Felső-Dunánál szétverik a 14. Lajos francia király és szövetségese II. Miksa Emmanuel bajor választó fejedelem seregeit. 1849. augusztus 13-án volt a világosi fegyverletétel. A teljhatalommal felruházott Görgei Artúr a törzskarával a Bohusz kastélyban írta alá a feltétel nélküli megadásról szóló egyezményt Rüdiger vezérkari főnökével és Frollóval. Magára a fegyverletételre a szőlősi mezőn került sor. Ezzel véget ért az 1848-49-es szabadságharc. 1961-ben ezen a napon a kelet-német állampolgárok egyre fokozódó mérvű elvándorlása miatt Berlinben az NDK hatóságai nagy létszámú csapatokkal lezárják a város nyugati, francia, brit és amerikai szektorainak az NDK-val érintkező korábban nyitott határvonalát bel- és külterületen egyaránt. A zárás vonala mentén előbb drót akadályokból, később egyre összetettebb műszaki megoldásokból az NDK területén épül ki a vasfüggöny legismertebb objektuma, a várost 28 éven át kettévágó berlini fal, hivatalos NDK nevén az antifasiszta védősánc.

A történelmi események után következzenek azok az ismert személyek, akiknek a születésnapjára emlékezünk augusztus 13-án. 1899-ben ezen a napon született Alfred Hitchcock, angol származású amerikai filmrendező, forgatókönyvíró és producer. 1921. augusztus 13-án látta meg a napvilágot Sarkadi Imre, Kossuth díjas és háromszoros József Attila díjas író, újságíró, dramaturg, a magyar parasztság 1945 utáni átalakulásának ihletett krónikása, valamint a modern társadalom erkölcsi problémáinak újszerű, drámai hangvételű ábrázolója volt. 1926. augusztus 13-án született Fidel Castro Ruz, kubai forradalmár, politikus, 1965 és 2008 között Kuba első számú vezetője, az ország és a minisztertanács elnöke, pártvezér. 1949-ben ezen a napon született Philippe Petit, francia artista, kötéltáncos pantomim művész, akit 1974-ben a Világkereskedelmi Központ két tornya között bemutatott illegális drótkötél mutatvány tett híressé. És 1960. augusztus 13-án született Gál Gábor zenész, a Takács Tamás Dirty Blues Band alapító tagja, gitárosa.

A születések után következzenek, akiknek a halálára emlékezünk augusztus 13-án. 1854-ben ezen a napon hunyt el Gaston de Rosette Bourbon, francia nemes, kalandor, gyarmatosító, a szonorai francia állam alapítója. 1863. augusztus 13-án hunyt el Eugène Delacroix, francia festő, a romantikus festészet egyik legnagyobb alakja, mind a kortársak, mind az utókor számára. Delacroix folyamatosan tanulmányozta a lovak viselkedését és mozgását, számos vázlata és festménye kapcsolatos ezzel a témával. Ugyanakkor kiváló litográfus is volt, sok vízfestménye igen figyelemre méltó. 1865-ben hunyt el Semmelweis Ignác, magyar orvos, az anyák megmentője. 2013-ban az UNESCO Nemzetközi Tanácsadó Bizottsága a Világ Emlékezete Program részének nyilvánította Semmelweis Ignác gyermekágyi lázzal kapcsolatos felfedezéseit és azok dokumentumait. 1910. augusztus 13-án hunyt el Florence Nightingale, angol ápolónő és statisztikus, a modern nővérképzés, valamint a betegellátás reformjának elindítója. Ő alkalmazott először statisztikai megközelítést a betegápolás hatékonyságának elemzésére, így a bizonyítékukon alapuló orvoslás egyik úttörőjének tekinthető. Azt hirdette, hogy az alapvető méltósághoz és a megfelelő ellátáshoz mindenkinek alapvető joga van nemtől, nemzetiségtől és vallási felekezettől függetlenül. És végül 1946-ban ezen a napon hunyt el Herbert George Wells, gyakran csak Hugh G. Wells, angol író, aki főleg a science fiction műfajban írt műveiről ismert, de a világirodalom egyik legtermékenyebb írója volt, aki szinte minden létező műfajban alkotott. Augusztus 13-a ezen kívül a balkezesek világnapja. Egy balkezeseket tömörítő amerikai szervezet kezdeményezésére 1992 óta minden év augusztus 13-án ünnepeljük a Föld népességének csaknem 15%-át kitevő balkezeseket. Ezek voltak a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók, kalendáriumunkat hallották.

0: A mai nap kalendáriumát Deák Anitával lapoztuk. Remélem, hogy hallgatóink is találtak érdekességeket a mai nap évfordulói között. Most pedig aktuális összeállítással folytatjuk. A Common Kolozsvár a fiataloknak szóló részvételi költségvetési programról lesz szó, amely lehetőséget kínál arra, hogy a 14 és 27 év közötti Kolozsváron élő, tanuló vagy dolgozó fiatalok saját ötleteikkel járuljanak hozzá a helyi közösség fejlődéséhez. A beküldött projektekre a városlakók szavazhatnak online augusztus 18-áig. A programot Farkas András, a pontcsoport szervezetének stratégiai igazgatója mutatta be, a riporter Pia Bátkincső.
1: Van egy ötleted, amely pozitív változást hozhat a közösség vagy a város életébe? Jelentkezz bele a Common-ra és valósítsd meg! Olvashatjuk a pontcsoport által koordinált Common Kolozsvár weboldalán. A fiataloknak szóló részvételi programot Farkas András, a pontcsoport szervezetének stratégiai igazgatója mutatta be.
2: Common Kolozsvár egy olyan ifjúsági részvételi költségvetési folyamat, aminek az a célja, hogy kolozsvári fiataloknak adja meg a lehetőséget, hogy a városban a közösségi tevékenységeket, közösségi projekteket valósítsanak meg, amelyekkel úgy gondolják, hogy valami olyan problémát, olyan kihívást oldanak meg, amivel szembesülnek a saját környezetükben, legyen ez a saját iskolai környezetük, baráti környezetük, vagy szélesebb értelemben is vett város. És ez olyan formában történik a fiatalok megsegítése, hogy konkrétan anyagi támogatást is nyújt arra, hogy ezek az ötletek meg is valósuljanak, és nem tudom, sorban a döntést arról, hogy melyik ötletek valósuljanak meg, nem döntéshozók, hanem konkrétan a városlakók hozzák meg. Ebben a fázisban, ebben a pillanatban a szavazási fázisban vagyunk, amikor gyakorlatilag bármely Kolozsváron lakó, dolgozó vagy tanuló személy, aki betöltötte a 14. életévét, megnézheti a már javasolt ötleteket a fiatalok részéről, és döntést hozhat arról, hogy melyikeket szeretné megtámogatni.
1: Milyen ötletekkel, kezdeményezésekkel, projektekkel jelentkeztek inkább idén a fiatalok?
2: Nagyon röviden, idén 98 olyan ötlet érkezett fiatalok részéről, ami bement a szavazási fázisba, és készítettünk egy rövid elemzést arról, hogy összességében véve körülbelül mikről szólnak ezek az ötletek. Azért nem emelnék ki egyet se konkrétan, mert ugye mivel szavazás van, ezért nem szeretnénk esetleg egy előnytelen helyzetet létrehozni egyes csapatok számára, mások kárára. Tehát legalább három főből álló fiatal csapatok javasolhattak ötleteket. Ez az ötletelési fázis július végéig tartott. És nagy összességében véve három, meg mondhatni plusz egy témakör az, ami kisejlik ezekből a javasolt ötletekből. Az első az főképpen ez a közösségi szellem, a közösségi kapcsolódás és a mentális jóléthez kötődik. Vagyis olyan fiatalat szeretnének a kolozsváriak, ahol könnyebb kapcsolódni egymáshoz, közösséget lehet találni, és biztonságosan jelen lehet ezekben a közösségekben lenni. Sok ötlet szó például olyan közösségi programokról, offline találkozókról, amelyek a mentális egészség kérdéskörét, az önismeretet, vagy akár a sportot hozza előtérbe, vagy olyan tereknek az aktiválásáról szól, ahol nem kell semmit fogyasztani ahhoz, hogy valaki tartozhasson valahová és létezhessen. Tehát ilyen szabadtérről lehet szó, különböző találkozóhelyekről. A másik fontos ilyen klaszter az igazából a tanulásról, az alkotásról és mondjuk ugye az egyéni kibontakozásról szól. Itt például erős igény látszik a gyakorlatias tanulásra, a kreatív önkifejezésre és különböző típusú új készségek megszerzésére. Itt jelenik meg a kultúra, a művészet, technológia, pályaorientáció, mentorálás és a közvetlenül a fiatalok közötti egymástól való tanulás. Ezek mind azt mutatják, hogy a fiatalok igazából alkotó és kezdeményező is szeretnének lenni a város életének. És harmadik, amit szintén látunk, hogy megjelent, mint tendencia, az a befogadóbb, zöldebb és hozzáférhetőbb város. Tehát egy olyan városi környezet igazából, a javaslatok arról szólnak, hogy egy kicsit mondhatni igazságosabb és élhetőbb város jöjjön létre, nagyobb hozzáférés legyen a fiataloknak különböző szolgáltatásokhoz, különböző tevékenységekhez, a különböző hátrányos helyzettel rendelkező fiatalok, ha ez a fogyatékosság, ha egy egyéb típusú egészségi probléma, ezeknek a fiataloknak is megközelítőleg legalábbis egyenlő esélyük legyen hozzáférni különböző dolgokhoz a városban. És igazából összességében ezzel foglalnám össze az ötleték jellegét, valahogy az mutatkozik meg, hogy a fiatalok városalakítók szeretnének lenni. És igazából, amikor a Common Kolozsvárt ezelőtt most már 12 éve, 11 éve létrehoztuk, akkor is abból a kiinduló pontból, vagy abból a motivációból tettük, hogy úgy gondoltuk, hogy van egy ilyen fiatal környezet, egy ilyen fiatal közeg, amely szeretne városalakító lenni. Akkor ezt inkább érzésből gondoltuk úgy. Azóta igazából a statisztikák, az elemzések, az ötletek, amiket ugye 10 év alatt megkaptunk, mind azt mutatják, hogy van egy ilyen fiatal generáció. Ez nem azt jelenti, hogy minden fiatal a városba szeretne cselekedni, és nem is várhatjuk ezt el, de van egy olyan maga viszont, amely viszont ezt szeretné tenni, és a Kamaskolozsvár itt jön be igazából azzal a következő lépéssel, hogy egyrészt forrásokat mobilizál, főképpen ugye az önkormányzat részéről, amely megtámogatja ezeket az ötleteket, és mi magunk már megteremtjük azt a folyamatot, amin keresztül ezeket az ötleteket a fiatalok megtehetik, javasolhatják, a városlakók eldönthetik, hogy melyik ötletek valósuljanak meg, és utána a pontcsoport révén ugye anyagilag is nem megtámogatjuk azt, hogy ezek az ötletek megvalósuljanak, és a fiatalok konkrétan megkapják a pénzt arra, hogy ezek az ötletek kivitelezésre kerüljenek.
3: És megfigyelhető-e valamilyen változás így a fiatalok gondolkodásmódjában az elmúlt évek során? Tehát melyik időszakban inkább mire fókuszáltak, vagy a mostani újabb generáció esetleg mennyire tér el mondjuk a 10 évvel ezelőttitől?
2: Nem szeretnék olyan átfogó következtetésbe bemenni, ami esetleg még nem valós, de érzésből, és nagyon jónak tartom a kérdését, az biztos, hogy a járvány előhozott egy fokozottabb érdeklődést a mentális egészség iránt. Ez nem csak a járvány miatt van, ugye a járvány az ugye lezárta az embereket, pont ez a társadalmi közösségi interakció hiányzott a járványból, és ez talán azt a fiatal generációt is, amelyik ott ötleteket javasolhat, ugye 14-27 évesek javasolhatnak ötleteket, ők a járvány ideje alatt körülbelül mondjuk úgy 8-20 évesek voltak. Tehát ők megélték, legdurvábban élték meg talán. Mert ugye a fiatalnak mi hiányzott abban a 2-3 évben? Pontosan az, hogy létrehozza a saját baráti környezetét, társadalmi közösségi hálózatait, nem járhatott ki, nem találkozhatott másokkal. És ugye az élete egy fejlődő időszakában ez nagyon meghatározza a fiatal. Ezért úgy érzem, hogy például a mentális egészség az egy jelentősen megjelent. Persze hozzá lehet tenni, hogy a közösségi média is generálja ezt a dolgot, vagyis van egyfajta, nem frusztrációnak nevezném, de ez az általános szorongás, ami ellen cselekedni próbálnak. És a cselekvés abban nyilvánul meg, hogy javasolnak egy olyan tevékenységet, amiben egy fiatal nem egyedül vesz részt, hanem maguk azok, akik javasolták, és csapatokra javasolták. És a megvalósításban is azt szeretnék, hogy a fiatalok és egyébként mások is találkoznának. Tehát van egy ilyen fajta eltolódás, ez egyértelmű. Azt hiszem, hogy ami szintén, bár jelen volt régebb is, de most talán egy kicsit hangsúlyosabb, ez a mit jelent ez a személyes fejlődés, ez a tanulás, pályaorientáció, hogyan hozok döntéseket az életemről, és milyen irányba megyek tovább, és kitől kapok segítséget, hogy ezeket a döntéseket meg tudjam hozni. Tehát mire van igazából szükségem a város részéről, a támogató rendszer részéről, mármit jelentsen ez, mentorokat, különböző szervezeteket, amelyek engem megsegítenek, vagy egyáltalán csak egy-egy olyan képzés, amiből valami tanulok, olyan valami tanulok, amit esetleg nekem az iskola, vagy akár az egyetem nem nyújt. Tehát, hogy látok egy ilyen fajta eltolódást. Azt hiszem, hogy a környezetvédelem, illetve a környezet tudatosság, inkább így fogalmaznám, az jelen volt 10 évvel ezelőtt is, 10-12 évvel ezelőtt is, az egyértelmű, hogy annak tükrében is merre halad ugye a klímaválság, vagy egyre több extrém esemény jelenik meg, ez egy kicsit megjelenik, vagy visszatükröződik abban is, hogy olyan tevékenységeket javasolnak, amelyek ezt a környezettudatosságot érintik, mondjuk úgy. És persze ez nem azt jelenti, hogy egy kis kezdeményezés egy klímaválságot meg tud oldani, de az biztos, hogy ahhoz hozzátesz, hogy egy generáció ezt még tudatosabban élje meg, és ezt olyan formában vetítse le a saját valóságára, hogy a saját cselekvése révén ő már környezettudatosabb, és ezáltal is akar üzenni, hogy az az életmód, amit folytatunk, az lehet, hogy nem elég fenntartható, és ezt lehet fenntarthatóban is csinálni.
3: És akkor hogyan és hol lehet szavazni ezekre a kezdeményezésekre?
2: Szavazás egészen augusztus 18-áig tart, vagyis még mintegy hét van hátra. Gyakorlatilag bármely még egyszer Kolozsváron élő, tanuló vagy dolgozó személy, aki betöltötte már a 14. életévét, szavazhat a Kamank Kolozsvárban. Gyakorlatilag azt kell tegye, hogy be kell menjen a kamankplus.ro oldalra, de igazából, ha valaki beírja a keresőből Kamank Kolozsvár, akkor ki fogja adni a weboldalt a kereső. Ott egy helyen meg lehet nyitni az ötleteket, amik javasolva voltak, és akkor ott lehet megnyitni egy szavazási szessziót igazából, ahol az ember megadja a kontaktadatait, ezáltal kap egy biztonsági kódot, és szavazni tud. Ami nagyon fontos, hogy egy személy, vagyis ha én szavazok például, akkor a létező 98 ötletből legalább 3 és legtöbb 10 ötletet szavazhatok meg. Rajta múlik az, hogy melyikeket szavazom meg, és a végső rangsor igazából ezeknek a szavazatoknak az összeadásából alakul ki, és igazából sorra vesszük a létező költségvetés tükrében, sorra vesszük szavazatszám szerint az ötleteket, és ezáltal tudjuk a támogatásokat megítélni. Két fontos részlet még, hogy van két külön kategóriánk, a csapatok, ahol csapatokat néztük, hogy ezekhez a külön kategóriákhoz tartoznak-e. Az egyik egy teen, vagyis tini külön kategória, ahol a 19 év alatti fiatal csapatok külön futnak, vagyis nekik van egy garantált díjalap, ami félre van téve. és van egy másik, egy Connect kategóriánk, ahol azoknak a fiataloknak az ötleteit külön számoljuk, amelyek esetleg valamilyen hátrányos helyzetű környezetből jönnek, ez lehet gazdasági, társadalmi, szociális, egészségi, egyéb típusú hátrány. Ezt azért teszünk mind a két külön kategóriát, mert ezáltal különlegesen is arra akarjuk sarkalni az ilyen környezetből jövő fiatalokat, hogy ők is jöhetnek értékes ötletekkel, és a város külön is figyel rájuk, és ezért szeretnénk, hogy ők is jelen lennének, és részt vennének a kamandan. Úgyhogy még egyszer, augusztus 18-áig, keddig zajlik a szavazás, még egyszer, bármely önmagáról nyilatkozó személy, amely Kolozsváron dolgozik, lakik vagy él, részt vehet a szavazáson, és be kellett töltse a 14 éves korhatárt, felső korhatár az nincs.
0: A Kaman Kolozsvár egy fiataloknak szóló részvételi költségvetési program, amely lehetőséget kínál arra, hogy a 14 és 27 év közötti Kolozsváron élő, tanuló vagy dolgozó fiatalok saját ötleteikkel járuljanak hozzá a helyi közösség fejlődéséhez. Erről beszélgetett az elmúlt percekben Farkas Andrással, a Pontcsoport szervezetének stratégiai igazgatójával, Bélbát Kincső. Szavazhatunk még a projektekre augusztus 18-áig. A következő percekben pedig a Hanna projekt zenél.

0: Az elmúlt percekben a Hanna projekt Ott voltál című dalát hallgattuk, most pedig nézzük, hogy kiket köszönthetünk a mai napon, augusztus 13-án. Ebben lesz segítségünkre Deák Anita.
1: Augusztus 13-án Csongor, Ipoly és Gerda névnapokat ünnepeljük. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Csongor török eredetű régi magyar személynév, jelentése vadászmadár. Az Ipoly a Hippolit régi magyar alakváltozata, amely a görög mitológiai eredetű Hippolytos név latinosított formájából származik. Jelentése a lovakat kifogó, eloldozó. A Gerda pedig két germán eredetű név egybeesése, a Ger kezdetű és Da végű összetett női nevek önállósult becézője. Jelentése ág, vessző vagy karcsú, esetleg dárda. A germán mitológiában Freyr isten feleségének a neve, egyúttal a Gertrud német becézője. Köszöntjük tehát augusztus 13-án minden Csongor, Ipoly és Gerda nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik és azoknak, akik ma születésnapjukat ünneplik, vagy más fontos eseményre emlékeznek. Isten éltesse őket!

Rúzsa Magda énekeltem a hinap ünnepeltjeinek, Isten éltesse őket, a következő percekben pedig a Forrás Dalát a Fikebent adja elő.

0: A Figebend együttes énekelte a Forrás együttes az Egekig ér című dalát. Nagy szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is augusztus 13-án csütörtök déli magazin műsorunkban. Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most hírekkel várom hallgatóinkat, aztán versrovatunk következik. 14 óra 30 perckor pedig Agnus 35 román nyelvű rovatunkat sugározzuk. Erre számíthatnak a továbbiakban, ha tehetik, tartsanak velünk. A pontos idő 14 óra, híreink következnek. Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Több mint 11 millió eurós támogatásra pályázhatnak a szőlőtermesztők és borászatok. A Román Nemzeti Bank 6,1%-ra emelte az idei év végére vonatkozó inflációs előrejelzését. Sürgősen pontot kellene tenni 4500 a Pénéréből finanszírozott beruházás végére. A következő napokban a szélenergia mérsékli a villamos energiaimport iránti igényt. Az előrejelzések szerint ma napos, meleg idő várható. Most pedig következzenek a részletek. A Román Nemzeti Bank 5,5%-ról 6,1%-ra emelte az idei év végére vonatkozó inflációs előrejelzését, 2027 végére pedig a korábbi 2,9% helyett 3,4%-os inflációval számol, közölte Mugur Isărescu. Az inflációs jelentést bemutató sajtótájékoztatón a Román Nemzeti Bank kormányzója elmondta, hogy a jegybank előrejelzése szerint az év végéig gyors és jelentős infláció csökkenés várható, de az év utolsó hónapjaiban ingadozásokkal kell számolni. Közlése szerint a korábbi prognózishoz képest azért emelték 6,1%-ra a decemberre várt inflációt, mert időközben biztossá vált a kánikula és az asszály hatása a villamos energiatermelésre, illetve általában a romániai energiahelyzetre. A Nemzeti Bank kormányzója szerint az idei év hátralévő részében is gyorsan ütemben lassulhat az áremelkedés, így az éves inflációs ráta csak nem a felére csökkenhet. A javulás oka, hogy kifutnak a statisztikai bázisból a tavalyi áfa, jövedékiadó és áram áremelések hatásai. Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök szerint a következő két hétben kiemelt feladat a helyreállítási terv keretében finanszírozott beruházások befejezése és átvétele. Bolozsán a Facebook oldalán arról számolt be, hogy ma reggel távértekezletet tartott az illetékes miniszterekkel, a prefektusokkal és a beruházások átvételéért felelős területi kormányzati intézmények képviselőivel. Bejegyzése szerint a következő két hétben be kell fejezni a helyreállítási forrásokból finanszírozott munkálatokat, és gondoskodni kell az időbeni átvételükről is. Emlékeztetett, hogy országszerte több mint 15 ezer ilyen beruházás van folyamatban. Jelentős részük az Oktatási Minisztériumon, a többi főként a Fejlesztési Minisztériumon és az önkormányzatokon keresztül valósul meg. A beruházások többek között iskolák és orvosi rendelők felszerelését, tömbházak hőszigetelését, valamint egyéb helyi fejlesztéseket foglalnak magukban. Az ügyvivő miniszterelnök szerint még 4500 beruházás átvétele van hátra. Bolozsán szerint az augusztus végéig átvett munkálatokat még a helyreállítási alapból finanszírozzák. Az időben be nem fejezett beruházások miatt viszont Románia jelentős támogatásokat veszíthet. A mezőgazdasági minisztérium két több mint 11 millió eurós összköltségvetésű pályázati programot indít a szőlőtermesztők és borászatok támogatására. Olyan fejlesztéseket támogatunk, amelyek versenyképesebbé teszik a szőlő és bor ágazatot, és hozzájárulnak a hatékonyabb, fenntartható bortermeléshez. Például új vagy korszerűsített öntözőrendszerekre, a precíziós vagy digitalizált termeléshez szükséges berendezésekre, és olyan fejlesztésekre is lehet pályázni, amelyek segítik a vállalkozásokat a piaci követelményekhez való alkalmazkodásban. Tájékoztatott Táncos Barna, RMDSZ-es miniszterelnök helyettes, ügyvivő mezőgazdasági miniszter. Olyan beruházásokra lehet támogatást igényelni, amelyik növelik a vállalkozások versenyképességét, segítik a piaci igényekhez való alkalmazkodást, illetve energiahatékonyabbá és fenntarthatóbbá teszik a termelést. Komplex beruházásokra projektenként legfeljebb 1,5 millió euró, egyszerű beszerzésekre pedig legfeljebb 400 ezer euró támogatás igényelhető. A szélenergia mérsékli a villamosenergia import iránti igényt, és az előrejelzések a következő napokra is kedvező széljárást ígérnek, jelentette ki ma délelőtt Krisztián Busoly. Az energiaügyi államtitkár a Digi24 hírtelevíziónak nyilatkozva elmondta, hogy tegnap este a szélerőművek jelentősen hozzájárultak a hazai áramtermeléshez. A várakozások szerint a hétvégén átlagosan 500 megawatt körüli teljesítménnyel termelnek majd a szélturbinák, ami a csúcsidőszakokban az 1000 megawattot is meghaladhatja, míg a legszélcsendesebb órákban 100 megawatt környékére csökkenhet. Az államtitkár szerint a szélerőművek termelése ma és holnap jelentős részben ellensúlyozhatja a kiesést. Hétvégén általában kisebb a fogyasztás, és az import is alacsonyabb volt az előző meleg hétvégéken, magyarázta. A tegnap esti csúcsfogyasztás 7000 megawatt volt, ami mintegy 300 megawattal maradt el a vártól, és elsősorban a lakosság önkéntes fogyasztás csökkentésének köszönhető, nem a termelőfogyasztóknak. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 54 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron a többnyire napos, meleg időre kell számítani, a délután folyamán fokozatosan megnövekszik a felhőzet. A nap csúcs hőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 17 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 28 fokot mérnek. Híreink, ez az Interpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

örökké emlékezik szövetségére, ezer nemzedéken át is az adott szavára. Zsoltárok könyve 105. részének 8. verse.

0: mert Istennek minden ígéretére ő benne van az igen, és ezért általa mondunk amment Isten dicsőségére. Pál apostolnak a Korintus beliekhez intézett második levele első részének 20. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
2: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum.
3: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
4: Reklám.
5: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
6: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszönték születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
7: Hírekkel legközelebb holnap reggel 6 órakor várjuk hallgatóinkat, illetve online műsorunkban 17 órakor. Most pedig versrovatunkat követhetik figyelemmel, amelyben Arany János Zács Klára című balladáját hallgatjuk meg, utána pedig Vivaldi dallamai csendülnek fel.

Zács Klára. Királyasszony kertje kivirult hajnalra. Fehér rózsa, piros rózsa, szőke leány, barna. Királyasszony néném, az egekre kérném, azt a rózsát, piros rózsát, haj, beszeretném én. Beteg vagyok érte, szívdobogást érzek, ha meghalok, egy virágnak a halottja lészek. Jaj, öcsém Kázmér, azt nem adom százér. Menj, haragszom, nem szégyelled? Félek, bizony gyász ér. Sietős az útam reggeli templomra, ha beteg vagy, hát feküdj le, bársony pamlagomra. Megyen a királyné, megyen a templomba. Szép virágok, deli szűzek, mind követik nyomba. Könyörögne, nem tud. Nem tud imádkozni. Olvasóját hon feledé. Ki megyen elhozni? Eredj, fiam Klára, hamar édes hiányom. Megtalálod a térdeplőn, ha nem, a díványon. Keresi a Klára, mégsem akad rája. Királyasszony a templomban oly nehezen várja. Keresi a Klára, teljes egy órája. Királyasszony a templomban, de hiába várja. Vissza sem egy többé deli szüzek közzé, inkább menne temetőbe a halottak közzé. Inkább temetőbe, a fekete földbe, mint a ma nagy palotába, ősz atya elébe. Hely, lányom, lányom, mi bajodat látom? Jössz, te borulj az ölemre, mondd meg, édes jányom. Jaj, atyám, nem, nem. Jaj, hova kell lennem, hadd ölelem lábad porát, tapos agyon engem. Harangoznak délre, udvari ebédre, akkor mene Felicián a király elébe. A király elébe, de nem az ebédre, rettenetes bosszú álló kardja volt kezébe. Életed a jányért, Erzsébet királyné! Jó szerencse, hogy megváltja gyönge négy ujjáért. Gyermekemért gyermek, Lajos Endre, haj meg! Jó szerencse, hogy Gyulafi rohan a fegyvernek. Hamar a gazembert, fiaim, cselényi! Ott levágák Feliciánt, a király cselédi. Véres az ujjad, nem vérzik hiába, mit kívánsz most királyi nőm fájdalom díjába? Mutató ujjamért szép hajadon lányát, nagy ujjamért legény fia borzasztó halálát, a más kettőért veje lánya végét, piros vélem hullásaért minden nemzetségét. Rossz időket érünk, rossz csillagok járnak, Isten ója nagy csapástól, mi magyar hazánkat.

Arany János Zács Klára című balladáját Zsinkovics Imre mondta el, utána pedig Vivaldi Alla Rustica című versenyének részletét a Musica Adrenum együttes előadásában hallgattuk meg. Most pedig következzen a mai áhítat Lukács Orsolya tolmácsolásában.

Mai áhítatunknak címe Élő hit. Mert ahogyan a test halott a lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül. Jakab levele második fejezetének 26. verse. A következő percekben Monica E. Enderman, Egyesült Államok beli testvérünk gondolatait tolmácsolom.

Tudtam, hogy a barátnőm nehéz időszakon megy keresztül. Munkanélküli volt, és 3 gyermeket kellett eltartania. Arra gondoltam, hogy egy kis élelmiszert ajándékozva talán könnyíthetnék a terhein. Elmentem a szupermarketbe, hogy néhány alapvető dolgot vásároljak nekik. Amikor átadtam az élelmiszert, először meglepődött, majd tekintetében megjelent a hála. Ahogy a szinte üres szekrénybe elpakolta a bevásárolt dolgokat, azt mondta, tudod, most ez többet ér minden imádságnál. Az a pillanat csodálatos lecke volt számomra. Hányszor ígérem meg valakinek, akinek nehézségeiről tudomást szerzek, hogy majd imádkozom érte. Tudom, hogy mit mondjak, de vajon teszek is érte? Természetesen szükséges imádkoznunk a rászorulókért, de az embereknek kézzelfogható támogatásra is szükségük van. Egy szatyor élelmiszer, egy fuvar az orvoshoz, a délutáni gyermekvigyázás, hogy egy fáradt szülő kipihenhesse magát, egyszerű lehetőségei a segítségnek. A mai idézet arra emlékeztet, hogy a hit cselekedetek nélkül halott. Amikor a hitünket tettekre váltjuk, a hitünk életre kell. Milyen módon mutathatjuk meg élő hitünket a rászorulóknak? Sokszor még egy kis kedvesség is nagy változást hozhat.

Isten bátorít, hogy imával és cselekedettel segítsek másokon, mondja ezt Mónika E. Enderman, Egyesült Államokbeli testvérünk. Ma imádkozzunk olyan családokért, akinek nincs mit enniük.

A Talentum együttes zenélt az elmúlt percekben, és ezzel lassan műsoridőnk végéhez érkezünk, de tovább hallgathatnak minket az agnusradio.ro honlapon. 17 órakor hírekkel és a Határtalan rovattal jelentkezünk, 18 órától istentiszteletet sugárzunk, 19 óra 15 perctől mai krédó, majd versrovatunkat ismételjük meg, 20 órától pedig mesével és gyerekzenével várjuk az érdeklődőket. Adásra legközelebb éjjel 3 órakor várjuk hallgatóinkat itt a 88,3 MHz-es frekvencián. Ilyen műsorunk első órájában múlt hétfői diabétesről szóló látogató rovatunkat hallgatjuk újra. A második órában az áhítat hangzik el, kalendárium és névnap köszöntő követi, majd fülbe jó könnyű zenei rovatunkat hallgatjuk újra. A homokóra harmadik órájában, tehát 5 óra után szombati határtalan rovatunkat hallgatjuk meg, ezt követően pedig ébresztő információs magazin műsorral várom a korán ébredőket. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogy az elmúlt órákban velünk tartottak. Én a nap gondolatával búcsúzom önöktől, amelyet ma Florence Nightingale, angol ápolónő és statisztikustól választottunk, aki 1910-ben ezen a napon hunyt el. A sikerem titka abban rejlik, hogy soha nem adtam fel semmit, és nem kerestem a kifogásokat. Ez a nap gondolata. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián kívül az agnusradio.ro honlapunkon is. Elérhetnek a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjanak nekünk az agnus@agnusradio.ro e-mail címünkre, vagy keressenek személyesen a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A déli műsor mai házigazdáját, Janicskó Mihály Noémit hallották. Áldott, derűs délutánt kívánok minden kedves hallgatónknak, békesség Istentől, viszont hallásra!

Egy kicsit megbolondítottuk a következő dalt, bár ez csak a dal felénél fog kiderülni.

0: A barátom a legkönnyebben énekelhető refrén, na-na-na.
1: És igaz.
0: Bátrabban, nyugodtan.

Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Mosoly szerint a következő napokban a szélenergia mérsékli a villamosenergia import iránti igényt. Van olyan ágazat, ahol meredeken emelkednek a bérek. Sokkal kevesebbet profitál Kolozsvár az Antolt Fesztiválból annál, amit a szervezők állítanak. Bihar megyei tűzoltók nyerték az országos bajnokságot Marosvásárhelyen. Az előrejelzések szerint ma is napos, meleg idő várható, most pedig következzenek a részletek. A szélenergia mérsékli a villamosenergia import iránti igényt és az előrejelzések a következő napokra is kedvező széljárást ígérnek, jelentette ki ma

0: délelőtt Krisztián Busoly. Az energiaügyi államtitkár a Digi24 hírtelevíziónak nyilatkozva elmondta, hogy tegnap este a szélerőművek jelentősen hozzájárultak a hazai áramtermeléshez. A várakozások szerint a hétvégén átlagosan 500 megawatt körüli teljesítménnyel termelnek majd a szélturbinák, ami a csúcs időszakokban az 1000 megawattot is meghaladhatja, míg a legszélcsendesebb órákban 100 megawatt környékére csökkenhet. Az államtitkár szerint a szélerőművek termelése ma és holnap jelentős részben ellensúlyozhatja a kiesést. Hétvégén általában kisebb a fogyasztás, és az import is alacsonyabb volt az előző meleg hétvégéken, magyarázta. A tegnap esti csúcsfogyasztás 7000 megawatt volt, ami mintegy 300 megawattal maradt el a vártól, és elsősorban a lakosság önkéntes fogyasztás csökkentésének köszönhető, nem a termelő fogyasztóknak. A gazdaság egészét tekintve az utóbbi 12 hónapban a fizetések az áraknál sokkal lassabban emelkedtek. Az Országos Statisztikai Intézet számításai szerint júniusban 9564 lej volt az országos bruttó átlagbér, a nettó pedig 5734 lej. Utóbbi 3,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbi értéket. Az utóbbi egy évben 10%-kal drágult a megélhetés, vagyis az árak közel háromszor olyan gyorsan nőttek, mint a fizetések. A dohányipari alkalmazottaknak azonban nincs okuk panaszra, ugyanis az ágazati nettó átlagbér a tavalyi 8861 lejről 11189 lejre nőtt. Ez 26,3%-os bérfejlesztést jelent. A másik végletet a kőolajipar jelenti, ahol az átlagfizetés 12,7%-kal csökkent. Tavaly júniusban még 12.656 lejt kerestek átlagosan a kőolajipari alkalmazottak, az idei év első nyári hónapjában azonban már csak 11.045 lejt, ami még így is az országos átlagbér kétszerese. Júniusban az informatikusok és a kiadói tevékenységet végzők kerestek a legjobban, átlagban nettó 13.474, illetve 11.999 lejt. Legrosszabbul az egyéb szolgáltatási tevékenységek és a halászat területén dolgozókat fizették, havi nettó 2.897, illetve 2.912 lejjel. Ismét rekordot döntött az Antold, az idén augusztus 6-a és 9-e között megrendezett fesztiválnak 500 ezernél több fizető nézője volt, jelentették be a szervezők. Állításuk szerint a rendezvénynek nagy hasznát látja Kolozsvár, rengeteg pénz folyik be a helyi gazdaságba. Úgy becsüljük, hogy az általunk fizetett adókon és illetékeken felül több mint 120 millió euró maradt ennél a közösségnél, nyilatkozta Edik Kerezsi, a fesztivál társalapítója. Ami a helyi önkormányzatnak a fesztiválból származó közvetlen bevételét jelenti, lényegében elhanyagolható összeg. A szervezők idén körülbelül 1,3 millió lejt fizettek a rendezvénynek otthont adó terület és infrastruktúra, tehát a sétatér, Kolozsvár Aréna és BT Aréna bérléséért. Ennek az összegnek a legnagyobb része, több mint 900 ezer lej, a stadion tulajdonosának, a megyei önkormányzatnak a számlájára került. A helyi önkormányzat nevetséges összegért négyzetméterenként 2 lej 3-ban ért bocsátott a fesztivál rendelkezésére 29.392 négyzetméter közterületet, ami 59.717 lej bevételt eredményezett. A kruzseni.ro hírportál információi szerint az Antold szervezői a fesztiválon áruló kereskedőktől és vendéglátósoktól 1000 euró plusz áfát kértek helypénzként, ami sokszorosa annak, amit ők a város kasszájába befizetnek. Továbbá a cégeknek a rendezvény ideje alatt generált árbevételük 27-28%-át is át kell engedniük. Marosvásárhelyen mérték össze tudásukat az ország legjobb hivatásos tűzoltói. Augusztus 10-e és 13-a között zajlott a döntő, amelyen a Bihar megyeiek bizonyultak a legjobbaknak. A Maros megyei katasztrófa védelmi felügyelőség szervezésében zajló országos döntőbe azok a hivatásos tűzoltók jutottak be, akik a korábbi selejtezőkön a legjobb eredményeket érték el. A verseny nem csupán a fizikai erőnlétről szólt. A résztvevők olyan feladatokat teljesítettek, amelyek a mindennapi bevetéseken is előfordulhatnak. A megmérettetés során a gyorsaságot, a pontosságot, a kitartást és a csapatmunkát egyaránt próbára tették. Az idei országos bajnokságon 12 csapat vett részt. A dobogó harmadik fokára a szebeni, a másodikra a pákói csapat állhatott. Az országos bajnoki címet a Bihar megyei tűzoltók szerezték meg. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,54 bani, 100 magyar forint pedig 1,43 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron a többnyire napos, meleg időre kell számítani, a délután folyamán fokozatosan megnövekszik a felhőzet. A nap csúcs hőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 17 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink, ez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szavonsfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

örökké emlékezik szövetségére, ezer nemzedéken át is az adott szavára. Zsoltárok könyve 105. részének 8. verse.

0: mert Istennek minden ígéretére ő benne van az igen, és ezért általa mondunk amment Isten dicsőségére. Pál apostolnak a Korintus beliekhez intézett második levele első részének 20. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkor. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
4: Reklám.
5: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
6: www.agnusradio.ru
5: Közösségünk honlapja.
7: Vendégek állnak az ajtóban és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
8: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
7: Házalófazék.
8: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi...
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A Derceni Egyházi Önkéntes Tűzoltóság.
1: Pontosan így volt, mert édesapám Zsukovszky Miklós, ő mindig is nagyon érzékeny volt szociálisan, és az 1998-as árvizek idején és a 2001-es árvíz idején próbált összetoborozni minél több embert, hogy segítsenek az árvízi védekezésben.
0: Reformátusok szászói konferenciája.
2: Mi azt látjuk, hogy egy digitális korszakban élünk, egyre több már a digitális benszülött a társadalomban, akik ráadásul már nem csak gyermekek, hanem felnőtt alkotó tagjai a közösségeinknek, és azt érezzük, hogy ez egy kikerülhetetlen téma, ráadásul igen-igen időszerű, mert azt látjuk, hogy nem csak egyszerűen digitalizációról beszélünk, hanem a mesterséges intelligencia előretöréséről, és ezek azért felvetnek kérdéseket folyamatosan a közösségeink életén belül.
0: Mezei Karsa énekes, a Káva zeneke, a Káva zenekar nagy bőgőse.
3: Most ennek a keretein belül történik minden, majdnem minden tábor válaszúton, Szentkirályon, most ugye, vagy a városban, a Hagyományok házánál sok foglalkozás, Magyar Napokon is biztos, hogy Kallus 100 keretein belül, vagy ennek lesz dedikálva, címezve csomó foglalkozás, vagy Hagyományok háza, vagy a Kallus megjelenése. Milyen tájegységek? Hát hitelesen keveset, amúgy amire szükség van. Szóval van, amit tájegységtől függetlenül, gyermekfoglalkozás, gyermekdalok, dallamok, felcsiki, moldvai, aztán kicsi mezőség, kicsi kalotaszegi. Hát amit kell, amit meg tudunk megfelelően, kellően szólaltatni, azt bárkinek bármikor.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kárpátalja. A kárpátaljai dercen közösségi életében különleges helyet foglal el a Derceni Egyházi Önkéntes Tűzoltóság, amely nem csupán egy mentőszolgálat, hanem a hitből fakadó szolgálat élő példája. Az alakulat létrejöttének gondolata az 1998-as és 2000-es pusztító árvizek idején fogalmazódott meg Zsukovszky Miklós református lelkipásztor szívében, aki közvetlenül tapasztalta meg az emberek kiszolgáltatottságát és szenvedését. A kezdeményezésből végül 2005-ben szervezett formában is létrejött az Önkéntes Tűzoltóság, amelynek célja kezdettől fogva az volt, hogy baj esetén gyors segítséget nyújtson, életeket és értékeket mentsen. Zsukovszky Miklós nem csak lelkipásztorként, hanem közösségépítőként is maradandót alkotott. Megszervezte és éveken át vezette az egységet, amely mára több tucat önkéntes szolgálatával működik, és a térség biztonságának meghatározó pillérévé vált. A Derceni Önkéntes Tűzoltóság jelmondata is kifejezi küldetésüket. Istennek dicsőség, egymásnak segítség. A következőben az alakulatról Zsukovszky Annával, a Derceni Egyházi Önkéntes Tűzoltóság ügyvezető parancsnokával beszélgetünk.
1: A Derceni Önkéntes Tűzoltóság munkáját nem kell nagyon bemutatni, de mégis azért összegezve ritkán halljuk az elmúlt sok évnek a történetét. 98-as árvíz az, amely katalizátorként hatott a derceni közösségre, és amellett, hogy rengeteg élelmiszer szervezése, főzése zajlott, hogy azon munkatársakat etessék, akik gáton dolgoznak, izgalmas összefogás volt, és ami gyakorlatilag máig megmarad. Ekkor indult el a Derceni Önkéntes Tűzoltóságnak a gondolata is, ha jól tudom.
2: Igen, igen, ez pontosan így volt, mert édesapám Zsukovszky Miklós mindig is nagyon érzékeny volt szociálisan, és az 1998-as árvizek idején és a 2001-es árvíz idején próbált összetoborozni minél több embert, hogy segítsenek az árvízi védekezésben. Még akkor visszaemlékezve emlékszem arra, hogy egy zsigulia volt akkor, és a zsiguliára rászerelt egy ilyen számítógéphez való kis hangfaldobozt, és azzal járta a falut, és még akkor diktafonra felvette egy bizonyos szöveget, ezt kihangosítva toborozta össze az embereket, hogy akinek van lapátja, vagy bármilyen eszköz, amivel tudna segíteni a védekezésben, az jelenjen meg a parókián, és csatlakozzon ehhez a munkához. Az asszonyok a gyülekezetünkben összegyűlve, ők különböző élelmiszereket gyűjtöttek össze, ebédet főztek, a férfiak pedig csapatostól elindultak és próbáltak segíteni Botrágy és a környező településeken.
3: Mit jelent a derceni közösség számára, vagy a környék számára jelenleg a napjainkban ez az önkéntes tűzoltóságnak a működése?
2: Hát egyrészt ez biztonságérzetet ad magának a gyülekezetnek a számára és a derceni község számára, hiszen nem csak Dercen községnek vállaltuk a tűzbiztonságáért való felelést, hanem a környező településeken is. Ez most jelenleg 12 ezer embernek a tűzbiztonságának a biztosítását jelenti.
1: Óriási út az, amely az elmúlt évtizedekben mögöttetek van, tehát sok éven keresztül fiatal lányként is vonultál a csapattal. Kinek mesél a legfontosabb lépcsőfokokról, az első gépjármű fecskendőről, mert ezt tudjuk a Dercénéktől, hogy nem tűzoltó autó, hanem gépjármű fecskendő. Azért ma egy igen felszerelt csónakkal és egyéb eszközparkkal rendelkező tűzoltóság vagytok, amely méltán ismert a vidékünkön.
2: Igen, az első gépjármű fecskendőnek a megérkezése is nagyon érdekes történet volt, mert apukám akkoriban a televízióban látta azt, hogy Magyarországon régebbi tűzoltó gépjármű fecskendőket szerelnek le, és újabbakat kapnak, és az már is azon gondolkozott, hogy hová kerülnek ezek a régiek. És ő akkor egy levelet írt az akkori belügyminiszternek, kevés reményt fűzött hozzá, hogy érkezik erre a levélre válasz, hogy ha lehetséges, akkor szeretnénk egy ilyen tűzoltó gépjárművet elfogadni. És hónapok teltek el, de megérkezett a válasz levélben, ezt a levelet meg is lehet még most is tekinteni az emlékszobában Dercenben, hogy Tatabánya város szeretne felajánlani egy Csepel típusú gépjárművet a számunkra, és majd ez Debrecen főterén át is adta a belügyminiszter a számunkra. Jelenleg már több mint 5 autóval, csapatszállítóval rendelkezünk, tartozik hozzánk igen egy csónak is, amelyet tudunk akár képzéseket is végezni, de volt most egy pár hete, hogy eltűnt személy keresésében is részt vettünk.
3: Hogyha már így eltűnt személykeresésről van szó, milyen munkák azok, vagy feladatok azok, amelyeket el kell látni egy önkéntes tűzoltóságnak?
2: Hát ugye mi munkánk az nagyon széles körül. Nem csak tűzesetekről van szó, hanem nagyon sokszor volt már az, hogy baleseteknél segítettünk szabadtéri tűzesetek az oltásában, akár avartűznél például, ugye eltűnt személynek a keresésében. Nagyon gyakran járunk akár gyermekeket például oktatni, ilyen nyílt napokat szervezünk, van, hogy iskolákban is ellátogatunk, vagy akár korábban ugye családi napokon helyszínbiztosítást vállaltunk. Kémény tűzesetek, nagyon széles körűen van szükség a munkánkra.
1: Balesetek alkalmával is benneteket hívnak, és nagyon sok esetben autóbaleseteknél is jelen vagytok.
2: Igen, sajnos több esetben is szükség volt a segítségünkre, volt, amikor feszítő vágóval kellett például sérültet kiszabadítanunk, de sajnos sok esetben volt, amikor nagyon komoly sérülést szenvedtek, és nagyon sok esetben elhaláloztak sérültek.
3: Hogy önkéntességről beszélünk, mekkora jelenlétre, vagy milyen jelenlétre van szükség ezekben a helyzetekben, hogy helyt tudjunk állni?
2: Korábban a tűzoltó csapatunkhoz 45-en tartoztak, ez nyilván háború előtti létszám. Jelenleg 16-an vagyunk, de nagyon aktív a csapatunk, hála Istennek, mindenki szívügyének tekinti a tűzoltóságot. 5-6-an minimum részt szoktunk venni, és mindig vigyázunk arra is, hogy oda-haza is maradjanak. Tartalékban is tűzoltóink, akik bármikor ők is bevethetőek, mert nagyon sok esetben volt már példa arra is, hogy egy időben akár két helyen is helyet kellett, hogy álljunk.
1: Hogyan kell elképzelni a csapatot, mert én tudom, hogy mindig fel van szerelve csipogóval, hogyha van, akkor viszont mint a filmekben, akkor szaladásról ott adjuk a karácsonyi ebédet, az újévi kacsát, és száguldunk a gócvonalon. Mi a rendszer? Tudjuk, hogy vannak 24 órás szolgálatot betöltő, akik felveszik a telefont, és akik nyomják az indítógombot a gépparkban. Hogyan kell elképzelni ezt a logisztikát?
2: Kezdetekkor ez is nagyon érdekes volt, mert akkor meg nem volt semmilyen csipogó rendszerünk, hanem vagy SMS-ben értesítettük a tűzoltótársainkat, vagy pedig körbe telefonáltuk. Tudtuk azt, hogy ez nem egy gyors megoldás, de egyszerűen nem volt akkor még más technika, ami a rendelkezésünkre állt volna. Később hollandiai tűzoltó barátaink felállítottak egy csipogó rendszert, amit már azóta még egyszer tudtunk frissíteni, és így jelenleg akár egy gombnyomással 10 kilométeres körzetbe tudunk riasztást beadni. A csapattagjaink közé tartoznak nyilván gazdák, farmerek, autószerelők, gázszerelők, vagy fogorvosok például. És igen, ilyenkor ez azt jelenti, hogy amikor megérkezik a vészjelzés, vagy vészhívás, akkor aki tudja a saját munkáját akár ott hagyja, félbehagyja, és azonnal hát szaladva, vagy biciklivel, vagy ki, hogy megközelítjük a laktanyát, felvesszük a védőruhát, és már is az első 4-5 ember, ők el is indulnak azonnal a helyszínre. Akik esetleg később érkeznek, ők pedig majd a csapatszállítóval, vagy pedig a visszaállítóval tudnak becsatlakozni az oltásba.
3: Hogyan néznek ki a felkészülések egy-egy bizonyos helyzetre? Hogyan lehet ilyenkor napra késznek lenni?
2: Tűzoltóságunk számára minden évben szerveztünk képzéseket, legtöbbször a külföldi előadókat próbáltunk meg elhívni, hogy mindig tudjuk frissíteni a tudásainkat. Minden évben kétszer volt, vagy háromszor erre alkalom, és tudni kell azt, hogy önkéntesnek lenni nem kötelező, de az önkéntesek számára vannak kötelezettségek. És ilyen volt számunkra ez a képzés is. Ilyenkor nagyon sok esetben iskolában tartottunk képzéseket, ahol ilyen szimulációs feladatokat csináltunk. Van ilyen füstképző gépünk, amelyel el tudtunk játszani egy bármilyen tűzesetet, akár a pincében, ahol elhelyeztünk egy babát, amit meg kellett találjunk. Volt, hogy légzőkészülékkel kellett bemennünk, vagy anélkül. Volt, hogy tetőre kellett másznunk, onnan például kellett leereszkednünk, vagy az ablakból, hogy tudnánk például egy gyermeket lehozni, mert ugye az iskoláknak a épületei nagyon magasak, és több emeletes épületekről van szó. Árvízvédelmi képzéseink is vannak gyakran, és most májusban pedig tervezünk ismét egy képzést a tűzoltóságunk számára, ahol Hollandiából fognak érkezni hozzánk előadók.
1: Én magam többször láttam bevetésen, akár Berek-kábel területén volt egy gyár tűz, ahol a DRC-i önkéntes tűzoltóság gyakorlatilag kiszolgálta a Berek-szálszékat és a vonzás közvetében lévő egységeket visszaállítással folyamatosan. Segített a munkát is, amikor a kettes iskola lángra kapott, akkor is jelen volt, építési teljes részét oltotta, úgyhogy nagyon izgalmas volt látni ezt, hogy milyen munkával és milyen profizmussal indulnak neki, és amit egyébként megyei szinten is nagyon komolyan vesznek, mert tudják, hogy ez velük lehet számolni. Hát gyermeke is született ennek a derceni önkéntes református tűzoltóságnak, pedig ez a mezővári református önkéntes tűzoltóság.
2: Igen, apukám mindig gondolta arra, hogy nálunk nagyon problémás mindig a víznek a beszerzése már egy tűzesetnél. Ezért nagyon sokat dolgozott azon, hogy egy visszaállító gépelmű fecskendőnk is legyen. Ami hozzánk került, az akkor egy ilyen aszfaltmosó gépelmű volt, amit egy kicsit átalakítottunk, de 8000 liternyi vizet tudtunk akkor vele szállítani. Ezt sikerült már azóta lecserélnünk, most jelenleg több mint 12000 liternyi vizet tudunk szállítani, és azért érdekesség ez, mert nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy kifejezetten az állami tűzoltóságnak erre a visszaállító ótónkra van szüksége, van, hogy a csapatot nem is kérnek, de egy nagyobb gyár vagy szállodának például az eloltásához van, hogy kifejezetten kérik, hogyha megyünk, az is például mindenképpen menjen. De egyébként, hogyha ház vagy lakástűzről van szó, akkor azonnal indul a gépelműfecskendő és a visszaállító is.
1: Mezővári, mit kell róluk tudni, mert ott is megkezdte a munkát a közösség, és pont ilyen keretek között teszik a munkájukat.
2: Igen, Mezőváriban is egy nagyon aktív csapat alakult, Záfán Bián Sádor püspök úrnak a segítségével, és ő koordinálja és vezeti ezt a csapatot Mezőváriban. Ők Beregszászhoz tartoznak, és nagyon sok esetben ők is besegítenek a munkálatokban. Nemrég ők is bevetésen voltak, akkor a Muzsai Kishegynél történt ez egy ilyen hatalmas avartűz, és nagyon összetartó csapatról tudok ott is beszámolni.
0: Az elmúlt percekben Zsukovszki Annával, a derceni egyházi önkéntes tűzoltóság ügyvezető parancsnokával beszélgettünk.

0: Az anyaország. Megférhet-e egymás mellett a digitalizáció és a hit? Ezt a témát járják körbe idén a Reformátusok Szárszói konferenciáján augusztus 13-a és 16-a között Balatonszárszón. A témáról és a részletekről Zila Gábort, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetőjét kérdezte Buzás Bori.
1: Az idei szárszói konferencia témája a digitalizáció és a hit. Miért ezt választottátok a fő irányvonalnak?
2: Mi azt látjuk, hogy digitális korszakban élünk, egyre több már a digitális benszülött a társadalomban, akik ráadásul már nem csak gyermekek, hanem felnőtt alkotó tagjai a közösségeinknek, és azt érezzük, hogy ez egy kikerülhetetlen téma. Ráadásul igen-igen időszerű, mert azt látjuk, hogy nem csak egyszerűen digitalizációról beszélünk, hanem a mesterséges intelligencia előretöréséről, és ezek azért felvetnek kérdéseket folyamatosan a közösségeink életén belül.
1: Nyilván egy nagyon érdekes irányba is elmehetnénk be a beszélgetésbe, ha csak arra gondolunk, hogy hány fiatal az AI-jal beszéli meg a problémáit, ahelyett, hogy mondjuk akár a gyülekezete lelkipásztorához fordulna, tehát ez is egy téma lehet, de mégis milyen előadásokban járjátok körbe ezt a témakört?
2: Alapvetően három fő irányból járjuk körül, és a cél itt inkább az, hogy nem a tuti megmondása, hogy tehát nem azt szeretnénk, hogy most mit megmondjuk a tutit, hanem azokat a kérdéseket szeretnénk felvetni, ami bennünket is feszítenek, és azt gondoljuk, hogy egy ilyen konferenciának, egy ilyen találkozónak az a legnagyobb erénye, hogy meg tudjuk ezeket a kérdéseket közösen beszélni. Így alapvetően egyáltalán egy ilyen definiáló beszélgetés, témakör vetődik fel. Egyáltalán mi ez az AI, kell-e tőle félni, mit kell vele kezdeni, mit lehet vele kezdeni, mit nem lehet vele kezdeni. A másik fontos témakör az az, hogy mi milyen jogi és milyen jogalkotási feladatokat ró ránk adott esetben ez a kérdés. Ha egyáltalán ró ránk, lehet, hogy semmi dolgunk nincsen vele. Mi azért ebben az időpillanatban úgy gondoljuk, hogy itt még mind az állami, mind az egyházi jogalkotónak lesz ezzel feladata. Úgyhogy ez egy másik szempont. A harmadik szempont pedig az, vagy harmadik dolog pedig az, hogy mit kezdünk ezzel a különböző szakterületeken, így elsősorban a gyülekezeteink életében lehet ez bármire használni, mire lehet használni az egyházunk életében, és hát nyilván az oktatásban, ahol ez felhasználható vagy felhasználandó, így az oktatás területét is fogjuk érinteni.
1: Kiket sikerült megnyerni az előadók személyében?
2: Alapvetően elmondhatjuk, hogy Csánki Hatalvis Gyula Balázs, aki a Károly Egyetem kancellárja, emellett pedig a területnek jogi szempontból szakértője, őt mondjuk kiemelném, mint aki a jogi területről fog beszélni az előadók között. Koren Balázs, aki a Jettel Prosuli programjának a vezetője és oktatás területén elég sok mindent sikerült már kitapasztalnia, kikutatnia. A mesterséges intelligencia, a digitalizáció kapcsán ráadásul hitvalló evangélikus testvérünk, úgyhogy így és teológiai szempontból is többen körbe fogják járni ezt a témát, hiszen ennek mind van hitéleti szempontja is, így például Ceglédi Péter Pál lelkipásztor testvérünket említeném, hogy minden területről hozzak be egy-egy embert, egy-egy előadót.
1: Mettől meddig is tart most a konferencia?
2: Augusztus 13-án kezdődik csütörtökön délután a főelőadással és pódiumbeszélgetéssel, majd augusztus 16-án vasárnap az úrvacsorás istentisztelettel zárjuk le az együttlétünket. Ezen az istentiszteleten Steinbach József, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke püspök fog igét hirdetni.
1: Most beszéltünk az előadásokról és inkább a szakmai oldalról, illetve a nyitó és záró alkalomról, de közte milyen programokkal készültök még?
2: Alapvetően készülünk módon egy kis kulturális programmal is. Csütörtök este lesz egy meglepetés koncertünk, és természetesen igyekszünk szinergiába hozni különböző eseményeinket is. Megjelennek adott esetben a bórum, a református ízeképviselői, és ami fontos, hogy minden reggelt közös kisebb csoportokban történő áhítattal, ima közösséggel kezdünk, és természetesen minden este áhítattal zárjuk le az aznapi közös gondolkodást. A célunk az, hogy a napközben pedig az előadások mellett minél több pezsgő beszélgetést tudjon lezajlani, úgyhogy erre is igyekszünk teret biztosítani és lehetőséget adni az érkezőknek.
1: Általában hányan vesznek részt egyébként a konferencián, és hány főre számítotok idén?
2: Alapvetően nem feltétlen hiszünk a számháborúban. Én azt gondolom, hogy az lenne a fontos, hogy minél többen eljöjjünk, minél többen hallassuk a véleményt. Van egy korlátja természetesen azért a befogadó képességnek, ez egy 200 fő körüli létszám, amit be tudunk fogadni. Ennyi embernek tudunk szállást, teljes ellátást biztosítani, de emellett van lehetőség arra, hogy na, napi jegyekkel is be lehessen jönni egy-egy napot meghallgatni.
1: Ez nyilván a helyieknek vagy a környékbelieknek lehet potenciálisan érdekes.
2: Vagy a Balaton
1: a nyaralóknak. Így van. De azért a többiek gondolom kihasználják a lehetőséget, és kezdettől végig ott vannak. Honnan szoktak érkezni a résztvevők?
2: Igazából azért vagyok nagyon hálás, hogy teljes Kárpát-medencét lefedjük az érkezőkkel, úgyhogy tényleg mindenhonnan, határon, innen és túlról szoktak érkezni vendégeink, résztvevőink erre a konferenciára.
1: És akár családi program is lehet, mert amint láttam, 6 éves kor körül is már várjátok, fogadjátok a résztvevőket.
2: Így van, ez nagyon fontos dolog, hogy gyermekeknek felügyeletet biztosítunk a plenáris időszakokra, tehát a plenáris előadások, beszélgetések idejére. Ez alatt képzett óvónénik azok, akik vigyáznak rájuk, és különböző értékes és értelmes programokat kínálnak nekik, lehetőleg digitalizáció még innen.
1: Mik a tapasztalataitok, amit itt a szárszói konferencián behoztok témaként, az mennyire határozza meg későbbiekben, akár az egyházban, különböző kisebb csoportokban, gyülekezetekben, területeken, hogy témaként ők is foglalkozzanak vele, mert ahogy te is mondtad, nem a tuti választ akarjátok megadni, de érdemes beszélni ezekről, és hát valamilyen irányba terelni ezt a történetet is.
2: Mindig is ezt a célt fogalmaztuk meg, hogy ez legyen egy olyan gondolatébresztő pont, ahol kicsit nagyobb közösségben nem csak a saját szűken vett pátriánk és baráti társaságunk véleményét tudjuk meghallgatni egy-egy téma kapcsán. Ugye azt érezzük és arra törekszünk, hogy aktuális témákat vegyünk elő, olyanokat, amik a társadalmunkat feszítik, és erre adjunk egyházi szempontból kiérlet válaszokat. Úgyhogy ilyen szempontból tekintünk erre. Azt látjuk, hogy ami csak a mi szűken vett személyes tapasztalatunk, hogy akár az idei témánál is elhangzott egy előadás mondjuk a Zsinaton, és azután én tudom, hogy legalább még 3-4 helyre hívták ugyanazt az előadót, akit természetesen mi is hívtunk erre a konferenciára, úgyhogy azt érzem, hogy ha el tudjuk találni azt, hogy mik azok az aktuális társadalmi kérések, akkor ezek tudnak tovább gyűrűzni, hiszen ezekre kell reagálnunk, az egyházunk, a református egyház földön lévő része, az úgymond küzdő egyház, az ugyanúgy emberekből áll, akik a hétköznapi kihívásokra szeretnének választ kapni. Az a fontos, hogy ők ezeket a válaszokat szeretnék, hogyha hitük szerint is megálló válaszok lennének. Talán ez a fő különbség, és ebben igyekszünk nekik segíteni.
0: Az elmúlt percekben Zila Gábort, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetőjét hallhatták.

0: Erdély. A 11. Méra Világzenei Csűrfesztiválon Mezei Karsa énekest, a Káva zenekar nagybőgősét kérdezte Hermann Dániel népdaloktatásról, népzenéről.
1: Itt vagyunk a 11. Méra Világzenei Csűrfesztiválon, és Mezei Karsával, a Káva együttes nagybőgősével fogok beszélgetni, aki a bandájával nem egyszer a napokban néptánc és népdaloktatást kísért. Milyen élmény itt lenni, Karsa? Milyen foglalkozásokon vesztek részt?
2: Hát milyen élmény itt lenni? Hát el kell jönni, és be kell logni, és akkor megtudja az ember. Milyen foglalkozásokon? Hát alapvetően gyermek foglalkozásokról.

0: lettünk megfogadva, hogy a játékokat, gyerektáncokat és a kis népdaloktatást, már hogy ami a gyerekeknek szól, azt kísérjük. Aztán szépen lassan betessékeltek minket a nagy énekoktatásra, a nagyokhoz, Nyitrai Marian tanárnő kísértük le, illetve az adatközlőket, az öreg adatközlőket. Aztán anyummal is, Sántalmőkével volt szerencsénk baselni, én nagyon örültem ennek. Na, úgyhogy jó, jó élmény, gazdag élmények alakultak, jöttek létre, úgyhogy emlékezetes, emlékezetes, már hogy számomra.
1: Hány éve jártok amúgy a Kávával a Méla Világzenei Csűrfesztiválra, vagy neked más történeted van a fesztivállal személyesen?
0: Is. Így külön-külön Csomós Peti és Miklós Barniók járkáltak már, meg én is voltam tavaly előtt, de így együtt zenekarként, ugye egyre a fesztiváltok függetlenül most komolyodott meg a zenei életünk, úgyhogy most vagyunk először így együtt Mérán.
1: És a repertoárról egy kicsit tudsz mesélni, miket játszottatok, milyen tájegységeket fettetek le, és nagyjából milyen tematikába fértetek bele, mert ugye most van a Kalos 100 is, amire így a Méla Fesztivál idén ráhúzza maga arculatát valamilyen szinten, vagy ezzel tudtatok-e valahogy kapcsolódni, vagy együttműködni tematikailag?
0: Hát ugye a Kalos 100 az most ennek a keretein belül történik minden, majdnem minden tábor, Válaszúton, Szentkirályú, most ugye, vagy a városban, a Hagyományok házánál sok foglalkozás. Magyar Napokon is biztos, hogy Kallós 100 keretein belül, vagy ennek lesz dedikálva, címezve csomó foglalkozás, vagy Hagyományok háza, vagy a Kallós megjelenése. Milyen tájegységek? Hát hitelesen keveset, amúgy amire szükség van. Szóval van amit tájegységtől függetlenül gyermekfoglalkozás, gyermekdalok, dallamok, felcsiki, moldvai, aztán kicsi mezőség, kicsi kalotaszegi. Hát amit kell, amit meg tudunk megfelelően, kellően szólaltatni, azt bárkinek bármikor.
1: Azt tudni kell róla, hogy nem csak nagybőgőző, hanem nép éneket is szoktál űzni. És nem csak kesztelésből, valamilyen mérás foglalkozása az énektudásoddal létrejött, vagy most nem sikerült ezt hasznosítani?
0: Hát nem sikerült, mondjam így. A népdaloktatáson tudtam egy kicsit engedni ennek az érdeklődésemnek. Meg aztán 12-kor ugye papíralapon lejár a program, de utána volt szerencsém énekelni.
1: Azt áruld el még, hogy gyorsan, röviden, hogyha bemutatod a Káva zenekart, a bandádat, kik a tagjai, hogyan alakultatok, hogy egy kicsit ismerjék meg egymást a hallgatók és a zenészek, és emellett, hogy nagyjából a következő időkben hol fogtok megjelenni, hol hallhatóak a műveitek, vagy a játékaitok.
0: Nem is tudom, hogy találkoztunk, talán Válaszúton, vagy véletlenül a Heltaiban, nem tudom már. Szépen lassan így egyikünk, másikunk csatlakozott. Ugye a Kemény Mag, az Csomós Péter és Debreceni Riki. Ők régóta muzsikálnak együtt, ugye ők Szamos Ardóból vannak. És aztán szépen lassan csatlakozott Miklós Barni, Dezső László, primásunk. Miklós Barinak a testvére Miklós Boti, ő is primás. Szóval úgy vagyunk, hogy három tagú a zenekar, Csomós Peti, Miklós Barni és én, de ha kell, akkor van harmonikásunk, ugye Riki, ha kell, akkor van két másodhegedűsünk, Dezső Lászlós, Miklós Boti, aztán egy-egy cimbalmos is befigyel, mondjuk, hogyha Kis Barnira gondolok, nem tudom, jól emlékszem a nevére, keveset jár velünk, de na, úgyhogy Isten tudja. Így összekovácsolódtunk, összegerebjéztük egymást, úgyhogy így. A következőkben, hát mi nem vagyunk egy koncertzenekar, hogy így fogalmazzak. Gyerekfoglalkozásokra, hogyha SOS nincs zenekar, akkor általában minket kérnek fel. Úgyhogy óvodákban és Isten háta mögötti falvakban hurkodunk.

Erős Váram Istenünk, szeretettel köszöntelek benneteket Szent Háromság utáni 11. vasárnap. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy jövő vasárnap, augusztus 22-én 10 órától tartunk magyar nyelvű istentiszteletet. Nagy öröm számunkra, hogy sikerült ismét kiadni az evangélikus harangszót, aki még nem vitt ebből az újságból, az nyugodtan vihet, a kijárotnál megtalálja. Hirdetem, hogy a konfirmandus táborra augusztus 25-28-a között kerül sor a festői torockón, ide várjuk a konfirmandusokat. Ami ismét nagy öröm számunkra, az, hogy szeptember 24-én kerül sor a templomunknak az újjászentelésére, úgyhogy erre az alkalomra mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk. Különféle vendégeink lesznek külföldről is, meg belföldről is, úgyhogy nagy öröm lesz majd együtt ünnepelni. Isten éltesse mindazokat, akik valamilyen fontos eseményt ünnepelnek a ránk következő héten, és azokat is, akiknek névnapjuk van, úgy mint Mária, Gerlinda, Ábrahám, Bea, Beáta, Jácint, Anasztáz, Ilona, Huba, István, Vajk és Sámuel nevű testvéreinket. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük az 536-os számú énekünket. Az 536-os számú éneket énekeljük.

0: Az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében.
1: Amen.
0: Napkelettől napnyugtáig dicsérjétek az Úr nevét. Magasan fölötte van az Úr minden népnek, dicsősége fölötte van az egeknek. Fölemeli a porból a nincstelent, és kiemeli a szemétből a szegényt. Dicsőség az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek.

Imádkozzunk! Kegyelmes Istenünk, mennyei Atyánk! Te ma is szeretettel hívogatsz minket, és már előre is biztatsz, hogy kéréseinket meghallgatod. Mi mégis szégyenkezve és bátortalanul jövünk színed elé. Hogy is merjünk kérni téged, amikor annyiszor vétkezünk ellened és embertársaink ellen. Nem vagyunk méltók szeretetedre, de alázottal kérünk, bocsásd meg bűneinket. Fogadj be atyai színed szeretetébe, és adj nekünk ma is hitbeli épülést, lelki vigasztalást és a te békességedet, Uram. Hallgass meg, irgalmazz nekünk, könyörülj rajtunk.

Bűneink megvallása után így szól hozzánk Isten kegyelmes válasza: Krisztus által a hitben van menetelünk ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk, és dicsekszünk is azzal a reménységgel, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságos mennyekben Istennek.

Imádkozzunk. Mindenható Isten, kinek kegyelme nem fárad el, naponként jót cselekedni velünk, áldj meg minket, hogy mi is viszonozni tudjuk jóságodat, s ami áldozatos szeretetünk által tegyünk bizonyságod a benned való hitünkről, ami Urunk Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, az egyház által a mai vasárnapra előírt epistolai szentigét, amelyet megírva találunk Pál apostolnak az efézusiakhoz írt levelének második fejezetében, a negyedik verstől a következőképpen. De Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvözlünk.

És ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Boldogok, akik Isten üzenetét hallják, és szívükbe fogadva megtartják azt. Halleluja!

Az evangéliumi szent igét a Lukács írása szerinti evangélium 18. fejezetének a 9. versétől olvasom. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, Jézus ezt a példázatot mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában: Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizetet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedhetünk.

Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 228-as számú éneket. 228-as számú énekünket énekeljük.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Hallgassátok meg, testvéreim, azt az igét, amelyet a mai vasárnapra választottam, és amelyet megírva találunk a Máté írása szerinti evangélium 13. fejezetében, a 44. verstől a következőképpen. Jézus mondja: hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember, miután megtalált, elrejt, örömében elmegy, eladja mindenét, amije van, és megveszi a szántóföldet. Hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz is, aki szép gyöngyöket keres. Amikor egy nagyértékű gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt. Eddig tart az alapige. Kedves testvéreim, szülők, nagyszülők, apukák, anyukák, amikor gyermek voltam, emlékszem, hogy édesanyám nagyon sokszor úgy szólított, hogy kincsem. Nem tudom, ti szólítottátok-e így a gyermekeiteket, vagy szólítottak-e így benneteket, de mindig olyan jóleső érzés volt gyermekként, amikor azt mondták, hogy kincsem. Éreztem, hogy sokat érek. Éreztem, hogy sokkal több vagyok, mint amit magamról gondolok. Éreztem az értékemet. Éreztem azt, hogy fontos vagyok valaki számára. Két emberről van szó ebben a két rövid példázatban. És mind a két ember kincset talál. Nem tudom, hogy számotokra kinek mit jelent a kincs. Hoztam magammal egy kincses ládát. Ezt nagyon féltve őrzöm, mert a kincseim vannak benne, és gondoltam, hogy megmutatok pár kincset számotokra, ami lehet, hogy nektek csak kacat. Lehet, hogy igazából nem ér semmit. Egyik ilyen kincsem az egy tengeri sünnek a kagylója. És számomra azért kincs, igazából pénzben mérve sok mindent nem ér. De azért kincs, mert nagyon kedves emlékek fűznek hozzá. Horvátországi nyaralások, ahol az ember kikapcsolódik és jól érzi magát. Aztán van egy másik kincsem is, ez egy szikladarab, és ez meg azért kincs, mert nagyon szeretek a hegyekbe járni. Szeretek kirándulni, szeretek a természetbe lenni. Egy darab kő, de számomra kincs. Aztán van itt még egy kincsem, egy fekete-tengeri kagyló. Ide is nagyon sok és kellemes emlék fűz, ezért tartom itt a kincses ládikomban. És még van egy kincsem, ez egy kulcstartó, amit egy cserkész barátomtól kaptam, és mindig, amikor meglátom, akkor ő jut eszembe. Kincsek, amelyeket kincses ládákban őrizgetünk. Kincsek, amelyeket a szívünkben őrzünk. És az ember a kincseire mindig vigyáz, mindig odafigyel.
Nagyon sokan a kincseiket elrejtik, azért, hogy mások ne találják meg. Két példázatban két emberről van szó. A különbség az a kettő között, hogy egyik keresi a kincset, aki a gyöngyöt megtalálja és eladja mindenét, a másiknál pedig az a helyzet, hogy nem keresi a kincset, hanem munka közben, földművelés közben, a mindennapi tevékenysége közben talál rá erre a kincsre. Viszont van egy nagyon közös, nagyon érdekes, közös dolog is bennük. Ugyanazt teszik mind a ketten. Egyik keresi a kincset, a másik nem keresi, de megtalálja, mind a ketten megtalálják, és amikor megtalálták, akkor van egy közös dolog bennük. Azt olvassuk, hogy mindenüket eladják ahhoz, hogy a kincshez jussanak. Mindenüket eladják, mert felbecsülhetetlen, felmérhetlen kincset találnak. És azt mondja Jézus, hogy ez az Isten országa. Ez az Isten országa, amikor megtalálod azt a felmérhetetlen ajándékot, amit ő ad, és aki igazából ő maga. Mert Jézus azt mondja, mikor kérdezik a tanítványok, hogy hol van az Isten országa, azt mondja Jézus, hogy közöttetek van. Sőt, bennetek van. Az a kérdés csupán számunkra, hogy megtaláltuk-e ezt a kincset? Isten országának a kincsét. Mert aki ezt a kincset megtalálja, az képes eladni mindenét. Képes eladni mindenét ahhoz, hogy megnyerje ezt a kincset. Hoztam nektek kincseket, ezek mások, egy más kincses dobozban van, apró kincsek, csak egy kis üveggolyó, semmi más. És hogyha ránézünk, akkor, és meg kéne satszoljuk az értékét, akkor talán egy lej lenne, vagy még annyi sem, 50 bani. Viszont benne rengeteg érték van. Ezt majd később elárulom, hogy mi. Viszont még szeretnék beszélni, két gondolatot el szeretnék mondani a kincsekről, hogy ugye azt mondtuk, hogy a kincseket az ember szereti elrakni, féltve őrizni, rejtegetni. Viszont, hogyha a kincseidet nem használod, akkor semmit nem érnek. És az ember életében rengeteg olyan kincs is van, amit igazából kincsnek képzel, kincsként rejteget, kincsként vigyáz rá, hogy más nehogy meglássa, más nehogy hozzáférjen, de ezek a kincsek nagyon sokszor, ezek a falcs kincsek tönkre teszik az ember életét. Sokszor kincsként őrizgetjük, rejtegetjük a haragunkat. Kincsként őrizgetjük a hazugságot. Kincsként őrizgetjük a szeretetlenséget, a durvaságot. Mind-mind olyan dolgok, amelyeket igazán kincsként őrzünk, de az életünket, és nem csak a mi életünket, hanem más életét is tönkreteszik.
Sokszor kincsként őrizgetjük a vezetési vágyunkat, a másiknak a ledominálását, félrerakását. Kincsként őrizünk egy csomó rossz tulajdonságot, mert mindannyiunknak van. Ezek viszont tönkre teszik az életünket. Jézus két emberről beszél, van, aki a kincset véletlenül találja meg, és van, aki keresi. Van, amikor az életünkben, a mindennapjainkban, a napi teendőink között találjuk meg a kincset, magát, Jézust. És van, amikor keresve is nehezen találjuk meg, viszont ő azt ígéri, hogy aki keres engem, az megtalál. És nagyon belegondolva ebbe a kincses dologba, azt kell mondjam, hogy végül is Isten adta számunkra a legnagyobb kincset, aki maga Jézus. A legdrágább kincsétől vált meg azért, hogy éljünk. És nap mint nap rengeteg kincset kapunk az Istentől. Gondoljunk csak erre a bolygóra. Mennyi minden van rajta. Ezt mind kincsként kapjuk az Istentől. Gondoljunk azokra az emberekre, akiket szeretünk. Azok mind értékes kincsek Istentől. Egy jelentéktelen, pici üveggolyó. Most nézd bele! Nézd bele! Ha közelebb viszed magadhoz, mit látsz benne?

Te magad tükröződöl vissza a golyóba. Isten számára te vagy a legdrágább kincs. És ez azért fontos, mert hogyha megértjük, hogy Isten számára kincsek vagyunk, égkövek vagyunk az ő koronájában, akkor a másik emberre, aki éppen melletted ül, vagy otthon vár, vagy ott van a szomszédodban, vagy ott van a munkahelyeden, akkor kincsként tudsz gondolni rá. És hogyha a másik ember számodra kincsé válik, akkor nem tudod őt nem szeretni. Akkor tudod megmutatni igazából neki a te kincseidet, amit azért kaptál Istentől, lelki kincsekre gondolok, hogy használd a másik ember javára. És így a hétköznapjaidban, így keresés közben megtalálod magát, az igazi kincset, Jézust, aki az Istennek országa. Vigyázzatok a ti kincseitekre, és becsüljétek meg azokat. Hogyha valakinek a szemébe nézel, ugyancsak önmagadot látod. Nem a másikat, hanem a szem is téged tükröz vissza. Gondolj arra, hogy Istennek te vagy a legdrágább kincse. Istennek te vagy az ő szemefénye. Amen. A kegyelem Istene tegye áldotta az ő igéjét és annak hirdetését, hogy az, ami szívünkbe megfogadjon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő neve dicsőségére. Amen. Isten tisztelet, ige hirdetés után énekeljük az 585-ös számú éneket, Bonhoeffernek ezt a nagyon szép énekét. 585-ös számú éneket énekeljük.

Imádkozzunk! Mindenható, örök, irgalmas Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért a sok mindennapi kincsért, amit adsz nekünk. Urunk, te látod, hogy milyen sokszor nem vesszük észre ezeket a kincseket. Te látod, milyen sokszor nem becsüljük meg ezeket a kincseket. Ezért kérünk, nyisd meg a mi szemünket, és nyisd meg a mi szívünket, hogy mindazt, amit tőled kapunk, mindazért hálások legyünk. Köszönjük, Urunk, azokat az embereket, akiket mellénk rendeltél. Köszönjük, hogy egymásnak kincsei lehetünk. Arra kérünk, hogy te adj nekünk erőt, te adj nyitott szívet, hogy egymásra kincsként nézzünk. És te látod, Urunk, azokat a rossz tulajdonságokat, cselekedeteket, életérzést sokszor, amelyekre úgy vigyázunk, mintha kincsek lennének, de tönkreteszik életünket. Kérünk téged, hogy te szabadíts meg bennünket mindazoktól a káros dolgoktól, amelyek sem a mi előnyünket, sem embertársaink előnyét nem szolgálják. Mindenható Istenünk, áldunk és magasztalunk téged szeretetedért. Köszönjük, hogy te a legdrágább kincsedet adtad értünk. Köszönjük, hogy te a legdrágább kincseddel vásároltál számunkra örök életet. Urunk, kérünk add, hogy ezt elfogadjuk, és add, hogy a te országodban éljünk már itt a földön. Kérünk téged, Urunk, nyisd meg a mi szemünket, hogy meglássuk a szűkölködőt, segítsünk a betegen, megerősítsük a gyengét, támogassuk az árvát. Kérünk téged, Urunk, hadd lássuk meg, hogy hol vannak szükségek a mi kincseinkre, és add, hogy merjük ezeket a kincseket használni, mert ha nem használjuk, semmit nem ér. Kérünk, Urunk, te légy országunk vezetőivel, te légy az egyházok vezetőivel. Kérünk, Urunk, adj bölcsességet, tudást, odafigyelést és alázatot, hogy bölcsen és szépen kormányozzák világunkat. Kérünk, te légy gyülekezetünkkel, te légy kicsikkel és nagyokkal, öregekkel és fiatalokkal. Te adj, Urunk, vágyot a mi szívünkben a te igét hallgatására, és add, hogy a hallott igét azt befogadjuk, és azt szerint is éljünk. Kérünk, Urunk, te áld meg a ránk következő hetet. Légy velünk hétköznapjainkban, de kérünk, légy velünk örömünkben, bánatunkban, felemelkedő pillanatainkban. Kérünk téged, Urunk, add, hogy észrevegyük, egymásnak teremtettél minket. Áld meg életünket, és add, Urunk, hogy a munkánk, mindenféle munkánk gyümölcsöző legyen. Magasztalunk téged, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz örök Isten. Téged magasztaljon minden teremtményed, és szálljon a te nevedre
dicséret, dicsőség és imádás, örökkön örökké. Amen. Valljuk meg hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.

Áldott az Isten, aki meghallgatta csendben elmondott imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Isten tiszteletünk befejezéseként énekeljük a 162-es számú énekünket, a 162-es számú ének első 4 szakaszát énekeljük. 162 első 4 szakaszát.

Stádion híreit hallják híreink először címszavakban. Több mint 11 millió eurós támogatásra pályázhatnak a szőlőtermesztők és borászatok. A Román Nemzeti Bank 6,1%-ra emelte az idei év végére vonatkozó inflációs előrejelzését. Sürgősen pontot kellene tenni 4500 a Pénéréből finanszírozott beruházás végére. A következő napokban a szélenergia mérsékli a villamos energiaimport iránti igényt. Az előrejelzések szerint ma napos, meleg idő várható. Most pedig következzenek a részletek. A Román Nemzeti Bank 5,5%-ról 6,1%-ra emelte az idei év végére vonatkozó inflációs előrejelzését, 2027 végére pedig a korábbi 2,9% helyett 3,4%-os inflációval számol, közölte Mugur Isarescu. Az inflációs jelentést bemutató sajtótájékoztatón a Román Nemzeti Bank kormányzója elmondta, hogy a jegybank előrejelzése szerint az év végéig gyors és jelentős infláció csökkenés várható, de az év utolsó hónapja ingadozásokkal kell számolni. Közlése szerint a korábbi prognózishoz képest azért emelték 6,1%-ra a decemberre várt inflációt, mert időközben biztossá vált a kánikula és az asszály hatása a villamos energiatermelésre.

0: illetve általában a romániai energiahelyzetre. A Nemzeti Bank kormányzója szerint az idei év hátralévő részében is gyorsan ütemben lassulhat az áremelkedés, így az éves inflációs ráta csak nem a felére csökkenhet. A javulás oka, hogy kifutnak a statisztikai bázisból a tavalyi áfa, jövedéki adó és áram áremelések hatásai. Illé Bolozsán ügyvivő miniszterelnök szerint a következő két hétben kiemelt feladat a helyreállítási terv keretében finanszírozott beruházások befejezése és átvétele. Bolozsán a Facebook oldalán arról számolt be, hogy ma reggel távértekezletet tartott az illetékes miniszterekkel, a prefektusokkal és a beruházások átvételéért felelős területi kormányzati intézmények képviselőivel. Bejegyzése szerint a következő két hétben be kell fejezni a helyreállítási forrásokból finanszírozott munkálatokat, és gondoskodni kell az időbeni átvételükről is. Emlékeztetett, hogy országszerte több mint 15 ezer ilyen beruházás van folyamatban. Jelentős részük az Oktatási Minisztériumon, a többi főként a Fejlesztési Minisztériumon és az önkormányzatokon keresztül valósul meg. A beruházások többek között iskolák és orvosi rendelők felszerelését, tömbházak hőszigetelését, valamint egyéb helyi fejlesztéseket foglalnak magukban. Az ügyvivő miniszterelnök szerint még 4500 beruházás átvétele van hátra. Bolozsán szerint az augusztus végéig átvett munkálatokat még a helyreállítási alapból finanszírozzák. Az időben be nem fejezett beruházások miatt viszont Románia jelentős támogatásokat veszíthet. A mezőgazdasági minisztérium két több mint 11 millió eurós összköltségvetésű pályázati programot indít a szőlőtermesztők és borászatok támogatására. Olyan fejlesztéseket támogatunk, amelyek versenyképesebbé teszik a szőlő és bor ágazatot, és hozzájárulnak a hatékonyabb, fenntartható bortermeléshez. Például új vagy korszerűsített öntözőrendszerekre, a precíziós vagy digitalizált termeléshez szükséges berendezésekre, és olyan fejlesztésekre is lehet pályázni, amelyek segítik a vállalkozásokat a piaci követelményekhez való alkalmazkodásban. Tájékoztatott Táncos Barna, RMDSZ-es miniszterelnök helyettes, ügyvivő mezőgazdasági miniszter. Olyan beruházásokra lehet támogatást igényelni, amelyik növelik a vállalkozások versenyképességét, segítik a piaci igényekhez való alkalmazkodást, illetve energiahatékonyabbá és fenntarthatóbbá teszik a termelést. Komplex beruházásokra projektenként legfeljebb 1,5 millió euró, egyszerű beszerzésekre pedig legfeljebb 400 ezer euró támogatás igényelhető. A szélenergia mérsékli a villamosenergia import iránti igényt, és az előrejelzések a következő napokra is kedvező széljárást ígérnek, jelentette ki ma délelőtt Krisztián Busoly. Az energiaügyi államtitkár a Digi 24 hírtelevíziónak nyilatkozva elmondta, hogy tegnap este a szélerőművek jelentősen hozzájárultak a hazai áramtermeléshez. A várakozások szerint a hétvégén átlagosan 500 megawatt körüli teljesítménnyel termelnek majd a szélturbinák, ami a csúcsidőszakokban az 1000 megawattot is meghaladhatja, míg a legszélcsendesebb órákban 100 megawatt környékére csökkenhet. Az államtitkár szerint a szélerőművek termelése ma és holnap jelentős részben ellensúlyozhatja a kiesést. Hétvégén általában kisebb a fogyasztás, és az import is alacsonyabb volt az előző meleg hétvégéken, magyarázta. A tegnap esti csúcsfogyasztás 7000 megawatt volt, ami mintegy 300 megawattal maradt el a vártól, és elsősorban a lakosság önkéntes fogyasztás csökkentésének köszönhető, nem a termelőfogyasztóknak. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,54 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron a többnyire napos, meleg időre kell számítani, a délután folyamán fokozatosan megnövekszik a felhőzet. A nap csúcs hőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 17 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink, ez az Antwerpress hírügynökség, a Massol.ro és a Kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

örökké emlékezik szövetségére, ezer nemzedéken át is az adott szavára. Zsoltárok könyve 105. részének 8. verse.

0: mert Istennek minden ígéretére ő benne van az igen, és ezért általa mondunk amment Isten dicsőségére. Pál apostolnak a Korintus beliekhez intézett második levele első részének 20. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
2: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum.
3: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
4: Reklám.
5: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
6: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
7: Credo.
8: A megtartó hit műsora.
9: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. A Krónikák első könyve 13. fejezetének a 12., 13. és 14. verse alapján szól hozzánk Isten üzenete a magyarországi Kocsis Áron hajdunánási református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Hála Percek című sorozatunkban Hajdó Tíme, a református lelkipásztor mondja el, hogy miért hálás. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség, Kocsis Áron hajdunálási református lelkész vagyok. Mai igénk a Krónikák első könyvéből szól, annak 13. fejezetéből, a 12., 13. és 14. versekből eképpen. Akkor félni kezdett Dávid Istentől, és ezt gondolta. Hogyan merjen magamhoz vinni az Isten ládáját? Ezért Dávid nem magához vitette a ládát, Dávid városába, hanem elvitette a gáti Obéd-Edom házába. 3 hónapig volt az Isten ládája Obéd-Edom családjánál, az ő házában, és megáldotta az Úr Obéd-Edom háza népét és mindenét. Amen. Bizonyára előfordult már velünk, hogy ünnepséget szerveztünk. És ahogy szerveztük az ünnepséget, egy kicsit talán túllőttünk a célon. Talán egy kicsit gicsbe hajlott már a díszítés, talán túlmértük, hogy mennyi ennivalóra és innivalóra van szükség, talán egy kicsit még a hangulat is túlpörgött, még az is elképzelhető, hogy az ajándékkal nem sikerült igazán örömet szereznünk. Valahogy a terveink nem úgy alakultak, mint ahogy mi szerettük volna, és keserűvé vált a szánk íze miatt. Dávid, hogyha egy picit hétköznapi megfogalmazásba szeretnénk ebben a történetben őt látni, akkor mondhatnánk azt, hogy túltolta a nagy ünnepséget. A szövetség ládájának Jeruzsálembe szállításában egy kicsit valahogy a dolgokat elmérte és rosszul szervezte. Kirjat Jearimban volt a láda, ez Jeruzsálemtől alig 10 kilométerre található város, és innen szervezi meg a szövetség ládájának elszállítását Dávid nagy ünnepi menetben, új szekeret készített, kinevez 2 szolgáját, bajtársát arra, hogy ezt a ládát kísérje a szekér mellett, és így mennek Jeruzsálem felé. És a történetben olvassuk, hogy egyik pillanatban megdöccen a szekér, és Uzzá megpróbál hozzá nyúlni, megpróbálja megtartani a ládát, de abban a pillanatban az Isten ítélete lesújt rá. Furcsa a helyzet. Dávid mindent megtett, hiszen összehívta a papokat, összehívta a lévitákat, északtól kezdődően egészen a déli határig összegyűjtötte a népet, hogy mindenki lássa a dicsőséges bevonulást, de mégis valahogy egy dologról elfeledkezett. Elfeledkezett arról, hogy mi a szövetség ládájának szállítási rendje. Az ünnepi menet elindul Jeruzsálembe, de valahogy mégsem a rendjén történnek a dolgok. És ott van benne egy más vonatkozás is. Egy nagyon különös, ami Dávid király történeteiben újra és újra vissza fog térni majd. Az, hogy úgy tűnik, mintha Dávid hajlamos lenne a nagyzolásra, hajlamos lenne az önfényezésre, hajlamos lenne arra, hogy magának tulajdonítsa a sikereket. Itt még a népnek is talán. Valahol ott van a szívében és a lelkében a gondolat, hogy na most vagyunk igazán. Azon a magasságon, abban a dicsőségben, amelyet annyi ideje vártunk. Hiszen most már Jeruzsálem a miénk. 200 éven keresztül, vagy jó 200 éven keresztül nem sikerül elfoglalni a várost. A honfoglalás mostanra teljesedik be. Mostanra kerül az egész ország, az ígéret földje az ő tulajdonunkba. És ott van benne az emberi veszély, hogy milyen sokan vagyunk, milyen hatalmas tömeg kíséri az Úr ládáját, akkor mi igazán erősek vagyunk. És persze ott van benne Dávidnak a nemzet egyesítő szándéka. Ott van benne, hogy a kultuszt szeretné helyreállítani. De mégis van egy félre csúszása, egy döccenése, mondhatnánk ennek a történetnek, mert valahol azt gondolják,
hogy a ládát úgy kell vinniük, az Istent úgy viszik magukkal, mint valamiféle erekét, mint valamiféle bálványt. És Dávidnak ez a fajta nagyra törése, ez a fajta gőgössége, ez a fajta külsőségek iránti vonzódása, ez majd később is meg fog jelenni. És Isten valahogy ezért kell, hogy belelépjen ebbe a történetbe, ezért kell, hogy az emberi ötletelés, az emberi szándékok és terveket megakadályozó kemény megjelenése észhez térítsen mindenkit. Uzzá halála azért súlyos és tragikus, mert bár elkötelezett volt erre a szolgálatra, Dávid nevezte ki erre a szolgálatra, méltóság és megtiszteltetés volt, de mégis nem az ő feladata lett volna mindez. Döbbenet és riadalom támad, a tragikus esemény Dávidot arra sarkalja, hogy újra tervezzen mindent. És inkább elviteti a ládát teljesen más irányba, kelet helyett nyugatnak fordul, nem Jeruzsálem irányába, hanem Gát városába viteti a ládát, ami nagyjából 50 kilométerre van a helyszíntől, és Obéd-Edomnak az otthonába, háza népének vigyázó szemeire bízza az Isten ládáját. Ez is milyen különleges a történetben. Obéd-Edom neve azt mutatja, hogy ő egy edomita ember volt, ráadásul a filiszteusokkal közös határvidéken álló Gát városába lakik, de mégis Dávid hűséges szolgálja ő is. Dávid kipróbált harcosa, bár idegen származású, de hite által mégis méltó és hűsége által megtisztelő feladatot kap, hogy őrizze a szövetség ládáját. És csodálatos a történet, mert azt olvassuk, hogy 3 hónapon keresztül még ott van a láda, áldásokat mutat meg Isten szeretete az ő otthonában. Dávidnak a 3 hónap az az idő, amikor átgondolhatja, hogy a kevesebb néha több, hogy mindennek megvan a maga rendje, hogy a szövetség ládája nem fesztiváldíszlet, nem erekje, hanem az Isten szuverén hatalmának földi hordozója és jele. Ki kell várni a megfelelő időt, a megfelelő módot, meg kell találni azt az utat, ahogy eljuthat a szövetség ládája Jeruzsálembe. Mi vajon így gondoljuk-e végig a dolgainkat? Mi vajon terveinket így vesszük-e sorra? És amikor Isten megállít bennünket, képesek vagyunk-e újra tervezni? Amen. Mennyei atyánk, te tudod, hogy életünk során mennyi mindenre születik tervünk, gondolatunk, stratégiánk. Hálásak vagyunk azért, bár abban a pillanatban, amikor megállítasz bennünket, nem érezzük ezt a hálát, de mégis utólag visszanézve értjük és meg tudjuk érteni, hogy te miért állítasz meg bennünket. Urunk, kérünk, így légy a mi kegyelmes gondviselő Istenünk. Így adj nekünk belátásra való képességet, lelkületet. Így légy velünk, Krisztus Jézus nevében.

Isten üzenete Kocsis Áron, a magyarországi hajdunanási református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a Krónikák első könyve 13. fejezetének a 12., 13. és 14. verse alapján. Műsorunk folytatásában, a Hála percek című sorozatunkban megtudjuk, hogy Hajdó Tímea református lelkipásztor miért is hálás.

0: Miért vagy hálás ma?
1: Minden jut most eszembe. Az első dolog, ami így eszembe jut, az egy olyan ige, amit ma olvastam, és hogy lecsendesített igazából, hogyha fogalmazhatok így. Van nekem egy ilyen kis határidőnaplóm, és abba az ige az a Zsoltárok könyvéből volt, az 54. Zsoltárból, és azt mondja, hogy minden nyomorúságból megszabadítottál engem, és valahogy ilyen nagyon az utóbbi napok történéseit tekintve ez most nagyon is hálára indított, hogy megerősített abban, hogy még a nyomorúságos helyzetemben is figyelhetek Istenre, és különösen azért, hogy ő figyel rám ebben az élethelyzetben. Úgyhogy talán most ezt mondanám, hogy azért, hogy ezen az igény keresztül rávilágított az Isten, hogy lát engem ebben a helyzetben.
0: Mi emberek miért kéne hálásak legyünk Istennek?
1: Hát szerintem nagyon hosszú a lista, hogyha ezt a kérdést akarjuk megválaszolni, de hogyha ilyen sorrendet kellene felállítani, vagy lehetne felállítani, akkor én azt mondanám, hogy talán elsősorban az életünkért, azért, hogy vagyunk, vagy megkaptuk ezt az életet, és még akkor is, hogyha vannak benne nehezebb időszakok, rosszabb napok, megpróbáltatások, még akkor is hiszem azt, hogy Istennek ez egy nagy ajándék a számunkra, és ezért lehetünk hálásak.
0: Krédó hitépítő műsorunkban az elmúlt percekben a Hála percek című sorozatunkban Hajdó Tímea, református lelkipásztor mondta el, hogy miért is hálás. Ennyi fért Krédó hitépítő műsorunkba. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

Zács Klára. Királyasszony kertje kivirult hajnalra. Fehér rózsa, piros rózsa, szőke leány, barna. Királyasszony néném, az egekre kérném, azt a rózsát, piros rózsát, haj, beszeretném én. Beteg vagyok érte, szívdobogást érzek, ha meghalok, egy virágnak a halottja lészek. Jaj, öcsém Kázmér, azt nem adom százér. Menj, haragszom, nem szégyelled? Félek, bizony gyász ér. Sietős az útam reggeli templomra, ha beteg vagy, hát feküdj le, bársony pamlagomra. Megyen a királyné, megyen a templomba. Szép virágok, deli szűzek, mind követik nyomba. Könyörögne, nem tud. Nem tud imádkozni. Olvasóját hon feledé? Ki megyen elhozni? Eredj, fiam Klára, hamar édes hiányom. Megtalálod a térdeplőn, ha nem, a díványon. Keresi a Klára, mégsem akad rája. Királyasszony a templomban oly nehezen várja. Keresi a Klára, teljes egy órája. Királyasszony a templomban, de hiába várja. Vissza sem egy többé, deli szüzek közzé, inkább menne temetőbe, a halottak közzé. Inkább temetőbe, a fekete földbe, mint a ma nagy palotába, ősz atya elébe. Hé, lányom, lányom, mi bajodat látom? Jössz, te borulj az ölemre, mondd meg, édes jányom. Jaj, atyám, nem, nem. Jaj, hova kell lennem, hadd ölelem lábad porát, tapos agyon engem. Harangoznak délre, udvari ebédre, akkor mene Felicián a király elébe. A király elébe, de nem az ebédre, rettenetes bosszú álló kardja volt kezébe. Életed a jányért, Erzsébet királyné! Jó szerencse, hogy megváltja gyönge négy ujjáért. Gyermekemért gyermek, Lajos Endre, haj meg! Jó szerencse, hogy Gyulafi rohan a fegyvernek. Hamar a gazembert, fiaim, cselényi! Ott levágák Feliciánt, a király cselédi. Véres az ujjad, nem vérzik hiába, mit kívánsz most királyi nőm fájdalom díjába? Mutató ujjamért szép hajadon lányát, nagy ujjamért legény fia borzasztó halálát. A más kettőért veje lánya végét, piros vélem hullásaért minden nemzetségét. Rossz időket érünk, rossz csillagok járnak. Isten ója nagy csapástól mi magyar hazánkat.

A nép, amely sötétségben járt, lát nagy világosságot, és akik lakoznak a halál árnyékának földjében, fény ragyog föl fölöttük.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Zimezüm. Zimezümöt, a méhecskét senki sem szerette, mivel állandóan kötekedett. Senkit sem hagyott békén. Hogy miért ütötte bele az orrát mindig más dolgába? Ki tudja. De az biztos, hogy valami miatt mindig haragos volt. Meglátta Zimezüm torzsarágót, a nyuszit ebédelni, dübegurult. Megpillantotta a tarka pillangókat, amint éppen polkát vagy talán éppen keringőt táncoltak a levegőben, ettől is elfutotta a méreg. Lusz elefánt gyakorolt a tangóharmonikán, Zimezümöt ez is bosszantotta. Azt hiszem, így már érthető, miért is nem barátkozott senki Zimezümmel. No, egyszer a következő történt meg Zimezümmel. Egy hétfői napon, de talán inkább kedden vagy szerdán, pontosabban szólva csütörtökön, de az is lehet, hogy pénteken, Csíkoska a tigris a nagy banánfa alatt üldögélt kedves foteljében. Valami vastag könyvet olvasott, és a mulatságos történeteket narancslével öblítette le. El kell mondanom, hogy Csíkoska sorban egymás után mindegyik könyvet kikölcsönözte a könyvtárból, ugyanis csak nemrég tanult meg olvasni, és ezért minden olvasnivaló érdekelte. De leginkább a vidám könyveket szerette, ezeken olyan jó ízűeket tudott nevetni. A szóban forgó napon Csíkoska éppen egy rendkívül mulatságos könyvet olvasott, és úgy nevetett, hogy még a könnyei is kicsordultak, és végig gurultak a bundáján. Arra röpült Zimezüm. Meghallotta, hogyan kacarászik Csíkoska, és letelepedett a fotel támlájára. De Csíkoska

Észre sem vette Zimezümöt. Olvasott tovább, és csak úgy rázkódott a nevetéstől. Hát ettől aztán dübegurult Zimezüm. Körözni kezdett Csíkoska körül, és hangosan zümmögött. Most már a tigris is felfigyelt Zimezümre, és megkérdezte tőle. Miért keringsz éppen az én fejem körül? Talán kevés a hely, majd mindjárt megcsíplek. Ijeszkedte Zimezüm. Megcsípsz, hát ez meg mit jelentsen? Ez egy borzasztóan fájdalmas dolog. Miért akarod, hogy fájjon nekem? Háborodott fel Csíkoska. Talán bántottalak téged? Akkor is megcsíplek, mert nem tetszik nekem, ahogy nevetgélsz. Nekem sem, ahogy a fülem körül döngicsélsz, és különben is kihívott téged? Senki sem hívott, de engem nem is szoktak meghívni. De hiszen ez szörnyű. Ez azt jelenti, hogy nincsenek barátaid. Még hogy barátok, én úgyis oda repülök, ahova csak jól esik, nincs szükségem meghívásra. De ez nem illendő. Te csak ne taníts engem az illemre, úgyis mindjárt megcsípem az orrodat. Zümmögte Zimezüm, és a tigrisre támadt. Csíkoska a mancsával próbálta elhessegetni a méhecskét, és mérgesen morgott. Közben pedig azon törte a fejét, hogyan lehetne Móresre tanítani Zimezümöt. Végül aztán kitalálta, és így szólt. Idesős Zimezüm, kérlek, ne csíp meg, de ha már eljöttél hozzám vendégségbe, hadd kínáljalak meg valamivel. Ez már más beszéd. Vidult fel Zimezüm. És mit szeretsz? Kérdezte Csíkoska. A cukrot. A cukrot? Mindjárt hozom is. Csíkoska, amit ígért, azt meg is tartotta. Kihozott Zimezümnek néhány szem cukrot, és az asztalra tette. Amint Zimezüm megpillantotta az ingyenc falatokat, mindenről megfeledkezett, azonnal rászállt a cukorra, még meg sem köszönte Csíkoskának. De a tigris sem tétlenkedett. Észrevétlenül elvette az asztalról azt a poharat, amelyikből narancslevet ivott, odalopódzott Zimezümhöz, és hopp, ráborította az üres poharat. Mire Zimezüm észbe kapott, már ott kuksolt az átlátszó börtönben. Észrevette, hogy csapdába esett. Zümmögött, döngicsélt, de hallani nem lehetett. Csíkoska pedig megnyugodva visszaült kényelmes foteljába, és tovább olvasott. Most még hangosabban kacagott, mint az előbb. Na, nem hiába jegyeztette elő a könyvtárban ezt a könyvet. Szeretnéd tudni, tisztelt olvasó, hogyan ért véget ez a történet? Jól végződött, hiszen Csíkoska jószívű volt. Megsajnálta Zimezümöt, és kieresztette a pohárból. Repülj csak, mondta Csíkoska. De ha újra kötözködni fogsz velem vagy a barátaimmal, majd én megtanítlak kesztyűbe dudálni. Inkább szerezd magadnak barátokat. Zimezüm nagyon elszégyelte magát, hogy a nála sokkal erősebb Csíkoska megbocsátott neki, és egy ujjal sem bántotta. Mondd, nem szeretnél a barátom lenni? Kérdezte Zimezüm a tigrist. Nekem még... Zsolzsem volt barátom. Rendben van, egyezett bele Csíkoska. Látogass meg holnap, majd felolvasok neked ebből a könyvből, és együtt nevethetünk rajta.

0: altató. Lehunja kék szemét az ég,
1: lehunja sok szemét a ház, dunna alatt alszik a rét, aludja el szépen kis Balázs. Lábára lehajtja fejét, alszik a bogár, a darázs, vele alszik a zümmögés, aludja el szépen kis Balázs. A villamos is aluszik, s míg szendereg a robogás, álmában csönket egy picit. Aludj el szépen, kis Balázs. Alszik a széken a kabát,
0: szunnyadozik a szakadás.
1: Máma már nem hasad tovább. Aludj el szépen, kis Balázs. Szundít a labda, meg a síp, az erdő, a kirándulás, a jó cukor is aluszik. Aludj el szépen, kis Balázs. A távolságot, mint üveggolyót megkapod. Óriás leszel, csak hunyd le kis szemed. Aludj el szépen, kis Balázs. Tűzoltó leszel, s katona. Vadakat terelő juhász. Látod, elalszik anyuk. Aludj el szépen, kis Balázs.

papíri paripa. Karika, tanári kara, paripa, papíri para. Tanári karika, papíri paripa. Tanári karika, papíri paripa.

felfelé, eszembe jut újra az a régi karácsony. Képzeljétek, voltam én is éppen ekkora, most meg itt állok, és kihűlt a kalácsom. Komolyan mondom, ez ugyanaz a karácsony, mert akkor is ugyanígy kihűlt a kalácsom. Ez tisztára ugyanaz a

mert akkor is ugyanígy kihűlt a kalácsom. Hát, komolyan mondom, ez ugyanaz a karácsony. Nézd, itt állok, és kihűlt a kalácsom.

majd meglátod. Be is kapta, jól megrágta, s pár lent is volt a torkába. Jaj, te panna, miért tetted, szerte foszlott a

crazy. She crazy. I said, oh, those hands, baby. Said I'm crazy, babe.

the drinks and the laughs are on me. Pardon me, but I gotta run.

Este itt vagyunk, gyere öltözzet, néhány óra már, csak az éjszaka.

Nagyon szépen köszönöm.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.